Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: meg.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörülj értünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.
7: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
8: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától Omegáig elnevezésű előadás sorozat következő részét hallják, amelyben a jelenések könyvét magyarázzuk. A jelenések könyvének a eddigi adásai során fölvázoltam azt a látomás sorozatot, amelyet a jelenések könyvének szerzője mutatja be Isten tervének megvalósulását. Legelső jelenéskor, amikor a föltámadt Krisztus megjelenik, és megadja a küldetést János apostolnak, a jelenések könyve szerzőjének az, hogy mit kell tennie, akkor ezt mondja, megmutatom neked, ami van, és ami jönni fog. Ez a kifejezés, hogy ami van, és ami jönni fog, ez nagyon fontos kifejezés a jelenések könyve értelmezéséhez. Azért, mert nem csak azt akarja megmutatni, ami történni fog, a jövőt, hanem azt is, hogy mi van most, vagyis a jelennek az arcát akarja megmutatni a megfelelő módon. Ez azért fontos, mert a mai előadásban egy olyan témáról fogunk beszélni, ami elsősorban ezt az aspektust, a jelennek a helyes értelmezését akarja megközelíteni. Miben áll ez, ami van, és ami jönni fog? Egyrészt fölfedezhető ez már az egész jelenések könyve fölépítésénél, hogy a legelején van a címzett közösségeknek, a hit egyháznak a megítélése, hogy Jézus Krisztus, aki szól hozzájuk, megítéli a közösségek szívét. Ez lenne a jelen. Aztán pedig a végidőnek a leírása, az eljövendőknek a leírása, ez lenne, ami jönni fog. Ugyanakkor azonban sokkal többről van szó. Mert az egész művet áthatja azt, hogy az eljövendő dolgok révén a látnok, Szent János apostol föl akarja fedni a jelen időnek a valóságát, az igazi arcát. Szószövetségben a prófétákat úgy nevezték, hogy látó. Ez is az egyik elnevezésük. Aki lát. Tehát azt jelenti, hogy aki helyesen látja a dolgokat. Helyesen tudja megítélni az egyes dolgoknak a súlyát, az eseményeknek a súlyát. Mi az igazi valóság, az igazi súlya. A jelenések könyve igazából tehát nem csak a jövőt akarja megmutatni, hanem azt is, hogy mi a jelennek, a mai világnak, amiben élek, annak mi az igazi súlya. Az egyes dolgoknak mi az igazi valóságos helye. Az eddigiekben először olyan esemény sorozatokkal találkoztunk, amiben egy bizonyos értelemben a jelenések könyvének a szerzője felülről próbálta megmutatni azt, hogy mi a világnak a perspektívája. Legelőször a 4-es meg az 5-ös fejezetben azt láttuk, hogy minden egyes dolgot, a világ minden egyes történését Isten, a trónon ülő, és az isteni bárány az irányít, az a kiinduló pontja. Igazából minden cselekvésnek a 7 pecséttel lezárt könyvtekercs föltárása indította el. Tehát mindegyes pecsét megmutatta, hogy milyen módon lehet Isten titkához közelebb jutni, Isten misztériumához. És akkor következett a 7 pecsét föltörése, abban azt mutatta meg, hogy a világ történelemben milyen erők küzdenek egymással. Aztán következett a 7 harsona. Itt azt mutatta meg, hogy a világot érő csapások, a világ történelem folyamán történő nehézségek, azok valamilyen módon mind Istentől származnak, akár úgy, hogy ő adja, akár úgy, hogy megengedi a rossznak a kibontakozását. De valahol mindegyiknek az volt az alapvonása, hogy az Isten királyi uralma határozza meg a világ eseményeinek a folyását. Azt lehet mondani, hogy ez a szemlélet, ez így fölülről, szinte az égből figyelte a világ dolgait. Fölülről jövő szemlélet volt. Ahova most eljutunk, a Jelenések könyvének a 12. fejezetétől kezdődő történet, az 12, 13, 14, az inkább egy olyan perspektíva, egy olyan szemléletmód, ami horizontálisan nézi. Az embert belehelyezi a társadalmi rétegbe, a mindennapi földi életbe, és ebben a földi síkon akarja meghatározni pontosan, hogy mi az egyes dolgoknak a szerepe, meg a helye. Mondhatjuk így, hogy a földi síkon zajló dolgokra irányítja tekintetünket, tehát nem fölülről, hanem a földi síkot szemlélve, de itt is azt akarja megmutatni, hogy az emberi történelemben az egyes dolgoknak mi az igazi súlya, mi az igazi arca. A Jelenések könyvének a 12. fejezete a napba öltözött asszony látomásával kezdődik. Érdemes megjegyezni, hogy ez a látomás, a napba öltözött asszonynak a jelenése, ez pontosan a kellős közepén van az egész könyvnek. Nem véletlenül helyezte a Jelenések könyvének szerzője pont a kellős közepébe az összlátomásnak, azt akarja mondani, hogy ez egy központi szerepet foglal el. A napba öltözött asszony. Ahhoz, hogy megértsük a 12-es fejezetet, és a mai előadásban ezt fogom boncolgatni, ahhoz azt kell megérteni, hogy ki is ez a napba öltözött asszony. Nem egyértelmű. Első gondolatra azt fogjuk mondani, hogy ez nem más, mint Szűz Mária. És az egyháznak a liturgiája többek között ebben az elgondolásban erősít meg bennünket, mert amikor a nagyboldog asszony napján felolvassuk az első olvasmányt, az éppen ez a rész, amit ma fogunk olvasni. Amiről ma fogunk elmélkedni. A napba öltözött asszonynak a leírása. Vagyis nagyboldog asszony napján Mária mennybevétele, Mária megdicsőrése. És a napba öltözött asszony, aki megmutatja, hogy mit jelent Máriának a megdicsőrése. Vagyis az egyház liturgiája azt sugallja, hogy itt igenis Szűz Máriáról van szó ebben a szentírási részben. Mi magyarok ugyancsak ilyen szempontból használjuk a napba öltözött asszony kifejezést, ugyanis magyarok nagyasszonyára, Magyarország pátronájára alkalmazzuk ezt a megjelölést. Ő a napba öltözött asszony, aki egyértelműen Szűz Mária. Érdemes megjegyezni azt, hogy akkor, amikor Magyarország pátronáját, magyarok nagyasszonyát ezzel a Jelenések könyvéből vett szentírási szimbólummal azonosítjuk, az valószínűleg onnan ered, hogy többek között a hold van a lába alatt ennek a titokzatos női alaknak. És szinte mindig úgy ábrázoljuk, hogy a félhold van a lába alatt. Vagyis igazából arról van a szó, hogy magyarok nagyasszonyát, Magyarország pátronáját a török félhold feletti győztesként értelmezzük, és ezért azonosítjuk Szűz Máriával. Azonban, hogyha az egyes részleteit vesszük a Jelenések könyve 12. fejezetének, a napba öltözött asszony leírásának, akkor már kicsit zavarba ejt bennünket a leírás. Ugyanis többek között arról van a szó, hogy ez az asszony, a napba öltözött asszony vajúdik és gyötrelmében kiáltozik. Valóban Máriáról van a szó, aki vajúdik és gyötrelmében kiáltozik? Hiszen Mária éppen, hogy olyan módon szült az üdvözítőt, ami csak rá vonatkozóan gyötrelmek nélküli volt, mondja a hitünk. Akkor hogyan értelmezhető erre a helyre? Az is, hogy a sárkány üldözi ezt az asszonyt. Az egész helyzetnek a leírása úgy tűnik, hogy nem elsősorban Szűz Máriára vonatkozik, hanem magára az egyházra. Persze hozzá kell tennünk azt is, hogy igazából, ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor azt kell mondani, hogy a Jelenések könyvének szerzője leírja azt, hogy mi történik az egyházzal a jó és a rossz közötti harcban. De az egyházat olyan vonásokkal rajzolja meg, amit a szűzanyáról mintázott. A szűzanya az, aki megszülte a világnak az üdvözítőt. De az egyház is szüli a világnak, ajándékozza a világnak Krisztust. Más módon, de valóságosan. Fájdalmak közepette eltérően szeplőtlenül fogadott a szűzanyától. Fájdalmak közepette, de valóságosan adja a világnak. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a Jelenések könyvének a szerzőjét nem annyira Mária érdekli, mint az egyháznak a sorsa. Nagyon valószínű, hogy akkor, amikor megfogalmazza ezt a képet, akkor a sárkány, aki föl akarja falni a gyermeket, akit megszül a napböltözött asszony, akkor lehetséges, hogy Jézus születése körüli események, a Heródes, aki meg el akarja pusztítani a gyermekek, lehetséges, hogy ez inspirálja. Tehát mindenképpen Mária alakjának a vonásait vetíti át az egyházra. De maga a napböltözött asszony az egész fejezet értelmezése alapján elsősorban az egyház. Az egyház, ami végtelenül dicsőséges, Isten kegyelméből, ugyanakkor mégis a nehézségek, az üldöztetések nyomorát szenvedi gonoszsággal szemben. Hát ahhoz, hogy jól értsük a Jelenések könyvének a 12. fejezetét, ahhoz két dolgot kell megértenünk. Az első, hogy itt tér át a világnak, a jó és a rossz közötti harcnak a földi síkon való értelmezésére. Persze még ez akkor is igaz, hogyha a legelső mozzanatban mind az a napböltözött asszony, mind a nagy sárkánynak a megjelenése az az égen történik. De nagyon gyorsan áttérnek egy földi síkra. Az elbeszélés a földi síkon folytatódik, hogy ott mi a jó és a rossz harcának az eredménye. Másrészt viszont azt kell mondani, hogy ez a napböltözött asszony, akit ábrázol, ez nem Szűz Mária, hanem az egyház, akit Mária, mint az egyedül tiszta jegyes vonásai alapján rajzol meg a Jelenések könyvének a szerzője, Szent János apostol. Az egyház sorsát, szenvedéseit, nehézségeit akarja bemutatni, hogy ezzel is tudatosítsa keresztény hívőben, hol az egyháznak a helye, milyen veszélyek fenyegetik, milyen biztonsága van. Ha ezt a két vonást megértettük, akkor elemezhetjük az egyes vonásokat, amivel a Jelenések könyve 12. fejezete leírja ezt a kicsit mitológikusnak tűnő eseményt, de amivel a világtörténelemben valóságosan jelenlevő dolgot próbál megmagyarázni. Tehát ezt a kettőt arra kérem a kedves hallgatókat, hogy előlegezzék meg a bizalmat, hogy valóban ebből a két pontból kiindulva tudjuk értelmezni az egész 12-es fejezetet, és akkor valahol megértsük azt, hogy ténylegesen, amit itt leír, az az akkori korra is, de a mai korra is nagyon sok mindenben érvényes, és megmutatja, hogy mi az, ami valóságosan történik, akár ma is. A Jelenések könyvének 12. fejezete, tehát így kezdődik, az igen egy nagy jel tűnt föl. Egy asszony, akinek öltözete a nap, láb alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A nagy jel azért nagy, mert azt jelenti, hogy jelentőség teljes, egészen különleges jelentőséggel bír. Ugyanakkor jel, ami utal valamire, amit meg kell fejteni. Ez a nagy jel egy asszony, egy női alak, akinek öltözete a nap. A napba van öltözve. A nap a bibliai szimbólumok szintjén a teljességet jelenti, sőt magát az Istent, az igazság napját. nem az asszony egy isteni személyiség, ez egyértelmű. De Isten az örök nap szinte körül ragyogja, szinte körül veszi ezt az asszonyi alakot. Az asszonynak a dicsősége az őt beragyogó örök naptól származik. Ez persze igaz Máriára is, de igaz az egyházra is. Az egyházra, aminek a történelem során annyi és annyi nehéz pillanata volt, amit annyiszor és annyiszor megvetnek az emberek. Az egyháznak az igazi valósága a napba öltözött asszony. Ez a dicsőség, ami beragyogja, ez nem az övé, hanem az isteni jegyeséjé, aki annyira szerette őt, hogy az életét adta érte. Jézus az isteni nap, aki beragyogja az egyházat, az ő isteni jegyesét. Aki önmagában annyira törékeny, sőt nyomorúságos lenne. De Jézus szeretete, Isten szeretete miatt napba öltözött asszony. A lába alatt a hold. A hold a változékonyságnak a jelképe. Természetesen ma már tudjuk, hogy igazából a hold nem változik. A nagyság ugyanaz, csak a naprendszerbe betöltött forgása miatt van az, hogy időnként teli hold van, időnként fél hold. A hold, ami a változékonyságnak a jele. És az, hogy az asszony lába alatt van a hold, vagyis a hold fölött áll, az azt jelenti, hogy ez az asszony a változandóság szférája fölött áll. A változatlanság szférájában van. Ami az Istennek a szférája, az Istennek a valósága. Isten, mint az örök nap ragyogja be, és a változandóság a hold fölött áll. Már részesedik az örök kivalóságban. Ez az asszony, fején 12 csillagban álló korona. A korona az ő dicsőségét kifejezi ki, mivel meg van koronázva. Gondolhatunk a 12 apostolra is, de talán még inkább kell gondolnunk a 12 törzsre, ami a választott népnek a teljességét jelenti. Isten elvezeti az ő népét a teljességre. Igazából Jézus is ezért választ 12 apostolt, hogy jelezze azzal, hogy Isten az ő népét elvezeti arra a teljességre, hogy helyreállítja Izrael teljességét, a választott nép teljességét. Az egyházban valósítja meg Isten ezt a teljességet. Ez az asszony, aki már az örökkévalóság szintjén van, akit beragyog az isteni nap, akiben megvalósul a helyreállított, választott nép, ez egy teljes dicsőségben ragyog. Igazából ez nem egyszerűen csak ez a földi egyház, de az az egyház, ami dicsőségesen Istennél van, de ugyanakkor jelen van ebben a földi, nyomorúságos egyházban is. Nagyon is valóságosan jelen van ez a csoda a mi egyházunkban is, még ha sokszor nem is látjuk. Azt tanítja a teológia, hogy az egyház több, mint a tagjainak a száma. Tehát nem egyszerűen csak összeszámoljuk, hogy hány megkeresztelt van az egyházban is, azoknak a sokasága adja ki az egyházat. Van valami több is benne. Ez a több, ez a szent, az örökkivalóságban már most a részesedi asszonyt. Ezt fejezi ki, ezt a töbletet. És valóban a napba öltözött asszony a dicsőség teljességét élvezi, kapja az Istentől. Ugyanakkor áldott állapotban van, valamit hordoz a méhében, amit a világnak akar adni. És gyötrelmében, szülési fájdalmáiban kiáltozik. Ez a gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozó egyház, aki vajódik. Ez az egyház állapota a világ történelem során. Egyszerre dicsőséges, már az örökké valóságban fürdő, és egyszerre szülési fájdalmak között szenvedés kiáltozik. Egy belső nehézség, ami afelé hajtja, hogy a világot megajándékozza Krisztussal. Emlékezzünk arra a szép ifjúsági éneknek, hogy a világnak Krisztus kell. Igazából Isten küldte el egyszülött fiát a világba, de asszonyon keresztül. És ahogyan a szűzanya ajándékozta a világonak az Úr Jézust, megváltót, úgy az egyháznak is az a dolga, hogy egy más módon a világnak ajándékozza a megváltó Jézust. A világnak Krisztus kell. És a világ arra vár, hogy akkor éri el az ő békét és teljességét, ha valóban az egyház neki ajándékozza Krisztust, az üdvözítőt. Ez a teljesség felé tartás, hogy a világnak oda ajándékozik az üdvözítőt, ez vajudás, szenvedés, kiáltozás között zajlik. Nagyon szép ez a két ellentétes, de annyira kifejező kép az egyházról, a dicsőség, meg a kiáltozás, szenvedés, ami igazából egy vajudást jelent, hogy a világot megajándékozzuk azzal az üdvözítővel, akire szüksége van.

De aztán feltűnik egy újabb jel az égen. Egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak 1/3-át, és a földre szórta. Ez a másik jel, a nagy vörös sárkány, ez a gonoszságnak a jelképe. Nem sokkal ezután majd azt fogja mondani a szöveg, hogy ez igazából maga a sátán, az ördög. A gonoszságnak, a pusztításnak a jelképe. 7 feje van. A 7 jelenések könyve szimbólumában mindig a teljességet jelenti. Ez volt a 7 egyházzal, akinek 7 levelet írt. Ami az nem csak 7 hetet jelentett, hanem az egész világon jelenlevő egyházközösségeket. A 7 szarv, a 7 fej itt azt jelenti, hogy a gonoszság teljességét birtokolja ez a nagyvörös sárkány. Ugyanakkor 10 szarva van. A szarva hatalomnak a jele. És a 10, annak ellenére, hogy több, mint a 7, a 10 nem a teljesség jele. Valami, ami sok, de mégis határt szab, egy bizonyos határt hordoz. Határ van neki szabva. A gonoszság teljességét jelenti, akinek a hatalma félelmetes, de nem végtelen. Igazából ezt a képet, hogy sokszor láttam már lerajzolva, vagy próbálták meghatározni, hogy 7 fejeddel 10 szarva, és a melyik fején van több szarva. Ezt szimbólumként kell értenünk, hogy bár a gonoszság teljes a sátánban, a hatalma akármennyire ijesztő is korlátozott. Ennek a sárkánynak elsütette az, hogy farkával lesöpörte az ég csillagainak 1/3-át és a földre szórta. Ez a rejtélyes jelenet szinte biztosan azt jelenti, hogy a híveknek, a keresztény hívőknek 1/3-át itt tagadásra bírja ez a szörnyű és ijesztő erő. Valóban rengeteg rosszat képes okozni, és igen-igen sok embernek a csillag voltát megszünteti és a földre szólja. Ekkor ez a sárkány odáll a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyeri a gyermekét. Ez a kép, ez egy ijesztő, vérfagyasztó kép. Az asszony, aki vajudik, tehát szinte tehetetlen a szenvedésben, azért, hogy megszülje gyermekét és a világnak adja az üdvözítőt, és ebben a tehetetlenségben látja a vadállatot, a sárkányt, ami csak arra vár, hogy megszülje gyermekét, és elnyelje, és nem tehet semmit ellene. Ez a szörnyű kiszolgáltatottság. Az egyháznak a dicsősége, vajudása, és aztán a gonoszság erőivel szembeni tehetetlen kiszolgáltatottsága. Ez a helyzet, amit itt leír, ez Szent János apostol érthetően a korabeli római birodalomra utalva értelmezi így. Abban az egyház üldözésben tapasztalták meg a keresztények mind a dicsőségüket, mind a vajudásukat, a belső fájdalmaikat, hogy megszüljék Krisztust, mind a kiszolgáltatottságot, a tehetetlenséget, a rosszal szembe. De aztán a világ történelem, az egyház történelem során annyiszor és annyiszor visszaköszön ez a tehetetlenség, kiszolgáltatottság és gyengeség. Elég, ha csak második világháború utáni 40 évre gondolunk. De annyi és annyi más alkalmakkor is. Ez az, ami az egyháznak úgy akarjuk a sorsa. A dicsőség, a vajudás, ami a fájdalmak mellett is valami nagyon-nagyon nemes, szent, és az iszonyatos kiszolgáltatottság. Az asszony fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával fogja legeltetni minden nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Fiú gyermeket szül. Itt a próféta jövendőlések, az Emmanuel jövendőlésre kell gondolnunk. Az a megjelölés, aki majd vaspálcával legelteti mind a nemzeteket, vaspálcával pásztorolja mind a nemzeteket, ez a második Zsoltárnak egyik részlete, amit kezdettől fogva a messiásra alkalmaztak
mind a zsidók, mind a keresztények. Az össz nemzetek feletti hatalmat jelenti, amit a messiásnak, az Istentől rendelt királynak fog átadni majd az Isten, tejhatalommal, vaspálcával uralkodik fölöttük, de legelteti őket, pásztorolja őket, gondosan és törődve. Az, akit megszül az asszony, a napböltött asszony, az ez, a megígért messiás, akit a vaspálca tejhatalmával, de a pásztor gondosságával uralkodik és legelteti a világ összes nemzetét. A gyermeket Isten trónjelé ragadták. Eddig is az égben játszódott minden, de most Isten trónjelé ragadják, ahol már nem érheti semmiféle veszély, főleg a gonoszság közelébe férkőzhet Isten trónjának. Ezt a biztonságot jelenti. Nem magyarázza meg a Szent Szöveg, hogy mi módon menekül a biztos, meg a gyermek a biztos pusztulástól. Isten egy csodával érinthetetlenné teszi a gyermeket. Krisztust. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Az 1260 nap, vagy 42 hónap már az előzőekben is előfordult. Ez igazából a Krisztus utáni világtörténelemnek az időszaka. Akárhány napig tart is az. És ez az időszak, egy olyan időszak, amikor az asszony a pusztába menekül, ahol Isten helyet készített számára. Itt gondolhatunk a 40 éves pusztai zarándoklatra, vándorlásra, szószövetségi választott népnek a 40 éves pusztai időszakára, ami az egyház földi zarándoklásának az idejét írja körül. Ugyanakkor azt is meg lehet kérdezni, hogy hogyan került az asszony hirtelen az égből, ahol eddig volt, le a pusztára. Ezen a ponton már azt látjuk, hogy az, hogy az asszony is, a napböltözött asszony is, meg a sárkány is az égen jelent meg, azt jelzi, hogy nem egyszerűen földi személyiségek, hanem valami égi erővel bírnak. Földön túli hatalmak. Ugyanakkor az, hogy azon nyomban a földön, a pusztán folytatódik az egész, az jelzi, hogy a földi valóság szintjén bontakozik ki mindaz, ami ezután következik. Ekkor tudjuk meg, hogy maga a sárkány is a földre zuhan. Ezt egy kicsit mitológiához hasonló képpel így írja le a Jelenések könyve. Ezután nagy harc támadt a mennyben, Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek. De nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra a hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ez az Isten seregei és a sárkány, a gonosz seregei közötti harc egy szimbolikus mitológiai kép. Külön megnevezi, hogy a nagy sárkány az nem más, mint az ősi kígyó. És az a kígyó, aki Ádámot és Évát félrevezette, de aki maga az ördög, a sátán, aki azóta is tévútra vezeti, megtéveszti az egész világot. Mind őt, mint az angyalait a földre taszítják le Mihály arkangyal és a többi angyalok. Ezen a ponton igazából azt akarja kifejezni csak a Jelenések könyve, hogy egy bizonyos ponton elveszíti a sátán azt a fajta különleges erejét, amit előzőleg birtokolt. Talán eszünkbe juthat az, amit Jézus mond Lukács evangéliumában, amikor elküldi a 72 tanítványt, mert azok visszajönnek nagy örömmel, és azt mondják, hogy még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek a szavunkra.

Jézus Krisztus kereszthalálával már legyőzte a gonoszt. De ez viszont a megtévesztés erejével, azzal, hogy ezen a földön erősebb, mint az emberek, egészen egyszerűen a pusztulásba igyekszik vinni az egész emberiséget, az egész földet, még akkor is, hogyha Krisztus állandóan nyújtja neki az emberiségnek a lehetőséget ahhoz, hogy legyőzze ezt a gonoszt. Vagyis, amit itt leír, ez egyszerűen egy olyan pont a világtörténelemben, amikor a sátán, a sárkány és angyalai, a bukott angyalok az égből a földre zuhannak. Elveszítik erejüknek a döntő hatalmát. És ekkor egy harsány hangot hallottam az égben, mondja János, eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének uralma. Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. Ez az eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének uralma, a 11-es fejezetben szinte szó szerint elhangzott, de ott a végítélet kezdetére vonatkozott. Itt viszont egy olyan helyzetre, amikor letaszítják testvéreink vádlódját, emberiség vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. Istennek a gonosz mindig eszébe juttatta mindazt az okot, ami miatt mi méltatlanok vagyunk az ő szeretetére meg az irgalmára. És hát talált bőségesen mindannyiunk életébe. De Jézus kereszt halálával ez a vádló ki lett taszítva, és éppen, hogy Krisztus az, aki az atyát most már arra emlékezteti, ami miatt irgalmaznia kell nekünk. Ez pedig Jézus kereszt halála. És így folytatja a szöveg, legyőzték a bárány vérével és tanúságuk szavával, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Vagyis a bárány vére, a kereszt halál az, ami ezt a fordulatot elhozta. Nem is annyira Mihály és angyalai érték el azt, hogy az ördög és angyalai elveszítsék ezt az égi pozíciójukat, hanem a bárány vére, ami mikor hatni kezd a hívő ember szívében, akkor megmutatja azt, hogy valóban elveszíti erejét a gonosz lélek. Legyőzték a bárány vérével és tanúságok szavával, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért újjongjatok ti egek, és ti, akik benne laktok. Jaj a földnek és a tengernek, mert oda esett le az ördög nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra. Vagyis az ördög, aki már látja az ő vereségét, utolsó erejével még igyekszik kitombolni magát, és minél több rosszat csinálni. Minél több szörnyűséget és pusztítást végezni Isten művében. Ezt a pusztítást úgy írja le a szöveg további része, hogy a sárkány, mikor látta, hogy földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. Vagyis el akarja pusztítani az egyházat. Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön. A rejtek helyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és fél évig táplálják. Ez a puszta, ahová az asszonynak menekülnie kell, az ugyanaz, amit Isten készített számára, ami jelzi az egyháznak a földi vándorlásának az idejét, a puszta része az életünknek, de ami ugyanakkor biztonságot is ad a gonosz támadásaival szembe. Ez az egy évig, két évig és fél évig, ez a Dániel könyvéből vett idézet, ahol a gonoszság idejét egy idő, két idő és fél idő elnevezéssel adja meg, ebben az időszakban tombol a gonoszság, utána diadalmaskodik az Úristen. Tehát ismét csak ez a leírás az egész földi történelmet idejét jelenti Jézus után. Ebben az időben az asszony, az egyház, amely a pusztában van, a lemondás, a szükség, a nélkülözés helyén, de biztonságban, érinthetetlen a gonoszság számára. Igazából ezt azt akarja elmondani, hogy az egyháznak a legfontosabb, a lelke érinthetetlen a gonosz támadásaival szembe. A gonosz el akarja pusztítani,

de az Úristen nélkülöt is közepette, de mégis megőrzi sajátjának az ő jegyesét. A puszta, milyen lemondás, a nélkülözés helye, de mégis az Isten védelmének és segítségének a helye is. Ez az, amiben az egyháznak történelme folyamán élnie kell. Mikor a sárkány látja, hogy nem tud győzedelmeskedni, nem tudja elérni az asszonyt, akkor a sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett. Ezen a ponton világos teljesen, hogy itt igazából tényleg az egyházról volt szó. Hiszen többi gyermek, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett, ezek mi vagyunk, keresztények, akiket a sárkány, mivel nem tudja elérni az egyház lelkét, hogy elpusztítsa, rajtunk tombolja ki magát. A tomboló sárkány, akinek hatalmában van a föld. Az, amit itt leír a 12-es fejezetben, Jelenések könyvének írója, az igazából szeretné fölfedni előttünk azt a valóságot, ilyen mítikus, szimbolikus jelképekkel, ami az egyház valósága a világtörténelem során. A dicsőséges, napböltözött asszony az egyháznak az igazi valósága, aki vajudik Isten erejéből Krisztust a világra akarja szülni és a világnak ajándékozni. Ugyanakkor viszont a gonoszság, a sátán el akarja pusztítani, fölfalni a gyermekét, és ő sokszor tehetetlen ezzel ellen a gonoszsággal szemben. Ki van szolgáltatva neki? Tehetetlen, ki van szolgáltatva, de Isten mégis az ő gyermekét, aki arra van rendelve, hogy teljhatalommal, de jóságos gondossággal a világ minden nemzetét vezérelje, legeltesse, azt mégis érinthetetlenné teszi. Sőt, magát az egyházat is érinthetetlenné teszi. Pusztai élet nehézségei között vezeti, de mégis lelkét biztonságban is a sárkánytól, a gonoszságtól védve tartja. Ugyanakkor a sárkány Jézus Krisztus kereszt halála által már levettetett az égből, ahol éjjel-nappal vádolta az emberiséget Isten szín előtt. Helyébe odalépett Krisztus, aki saját sebeire hivatkozva kéri az Atya irgalmasságát. Ez a kép, amit itt felrajzol a 12-es fejezetben, igazából megmutatja az egyház dicsőségét, és megmutatja az egyház szorongatatását és nehézségét is. Ebben a nehézségben volt benne a kereszténység Szent János idejében is. Ugyanakkor akár mennyire is szembesít bennünket a szörnyűségekkel, mivel szembe kell néznünk, mégis ez a kép eszes, mint bátorítást, bizalkodást is sugall. Érezteti velünk, hogy minden szörnyűséges helyzet ellenére az egyháznak, az Isten újszövetségi választott népének egy olyan dicsősége és olyan biztonsága van, amivel Isten mindig őrzi azt, ami az övé. Ezek a képek elénk állítják azt, hogy milyen élethelyzetben az egyház újra meg újra világtörténelem során. A dicsőségét is, a nyomorát is, a kiszolgáltatottságát is. Ugyanakkor valahol ezen keresztül, hogy megmutatja az élethelyzetünknek az igazi arcát, mi is újra meg újra ilyen helyzetben vagyunk. Mivel ezt megmutatja az életünk igazi arcát, valahol biztonságot, bizalmat akar belünk ölteni. Isten mindig védi az övéit a legszörnyűbb helyzetekben is. Kedves Mária Rádió hallgatók, Jelenések könyvének a 12-es fejezetét igyekeztük végigvenni lépésről lépésre. Nagyon gazdag, sokrétű az a mondani valója. De amit, ha jól értjük ezt az egész leírást, amit ki akar váltani belőlünk, az a bizalom. Szívből kívánom, hogy ismerjük fel újra meg újra mi is az egyházban a napba öltözött asszonyt, aki minden törékenysége, minden nehézség ellenére az Isten dicsőségre adjuk be, Isten szeretete. És bízó lélekkel helyezzük kezünket a nehézségek közepette is az Úristen kezébe, aki, hogyha nem is óv meg bennünket nehézségektől, mégis
mindig számíthatunk arra, hogy a nehézségek ellenére is elvezet arra a dicsőségre, amit ő nekünk megálmodott. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Őrizzük meg az Isten iránti, az egyház iránti szeretetünket, és kérjük a jó Istent, hogy ezen keresztül szembe tudjunk nézni az élet kihívásaival. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Szentségimádást közvetítünk, melynek témája a Szentírás. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk egy.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, nyisd meg szívemet és értelmemet, hogy be tudjam fogadni szavaidat. Engedd, hogy még jobban megismerjem és megszeressem akaratodat az életemben. Hiszem, hogy mindig velem vagy, és bízom szeretetedben, ami vezet és erősít engem. Segíts, hogy téged szeresselek mindenek felett. Tudom, Uram, hogy Te dolgozol az emberek szívében és értelmében. Segíts, hogy felismerjelek mindenkiben, akivel beszélek, és megértsem, ha mások által akarsz hozzám szólni. Uram Jézus, segíts, hogy növekedjek alázatban. Segíts, hogy megnyissam előtted szívemet, és meglássam kegyelmed működését. Elfogadjam a leckéket, amik által tanítani akarsz engem. Lágyítsd meg az én ellenállásomat, hogy könnyen a képmásodra tudj alakítani. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, szívünk nemes szándékával keresünk téged, mert evangéliumodban felismertük az örök élet tanítását. Az evangélium szerint élve akarunk követni téged, mert egyedül a te tanításod és személyed méltó a követésre. Nem adjuk életünket látszat igazságok szolgálatára, hanem evangéliumod teljes igazságát, mint igazi örömhírt akarjuk hirdetni azoknak, akik tévedéseik után életük értelmét keresik. Ismerjék fel ők is, hogy te vezetsz bennünket az örök üdvösségre. Amen.

Uram Jézus, adj nekem igaz alázatot. Segíts, hogy szeretettel és akarattal el tudjam fogadni a Te akaratodat. Arra vágyom, hogy közvetítsem szavaidat és erődet másoknak, azáltal, hogy következetesen élek a hit igazságaiban. Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet a Tiedhez hasonlóvá.

Urunk Jézus Krisztus, lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet.

Jó pásztorunk, Jézus Krisztus, miként egykor kiválasztotta az apostolokat, és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak, és csodákat tegyenek. Úgy napjainkban is hív magadhoz fiatalokat, akik téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik. Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek embertestvéreinknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet. Amen.

Urunk Jézus, te vagy a mindenség királya, hittel várjuk eljöveteledet és a veled való találkozást, a hitről való tanúságtétel mindenkorban bátorságot kíván a keresztényektől, tőlünk bátorságot, hogy az üldözések idején az elutasításokat megtapasztalva, vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése. Annak tudatában élünk, hogy a te megbízásodból, a te munkatársadként adjuk tovább a hitet. Nevelj minket az alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem téged és a te örömhíredet hirdessük. Amen.

Gondviselő Istenünk, Te szeretetből teremtettél meg minket, és életünk minden napján kimutatod irántunk szeretetedet. Adj nekünk éles látást és bölcsességet, hogy észrevegyük szereteted jeleit, mindazt, amivel testi és lelki fejlődésünket segíted, és az üdvösség felé vezetsz minket. Oszlasd el félelmeinket, aggódásainkat és bizonytalanságainkat. Segíts, hogy bizalommal tekintsünk jövőnk felé, és teljes bizalommal adjuk életünket neked. Gondoskodj rólunk, családunkról, szeretteinkről és minden emberről. Mutasd meg jóságodat minden ember felé. Amen.

Istenünk, fiad Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség. Világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket ő hozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig rád, aki botránykő vagy azoknak, akik nem fogadnak el, de akik befogadnak, azoknak az élet teljessége. Amen.

Uram, köszönöm, hogy megvilágítod a lelkiismeretemet az evangélium által. Segíts kérlek felismernem, miben vagyok süket, vagy érzéketlen a hívásodra és a tanításodra. Akarom, hogy kegyelmed győzedelmeskedjen életemben, Uram. Segíts bátornak lennem, hogy változtassak azon, ami bánt téged, és hiteles keresztény életet élhessek.

Mindenható Istenünk, Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre, és senkit sem zársz ki a szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget, és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek, zárhatjuk ki magunkat azzal, hogy elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet, és semmibe vesszük törvényeidet. Hálások vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözöljünk. Amen.

Uram, Jézus Krisztus, erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek, terveim kudarcba fordulnak, vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek, de te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz, és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványait, követőit közé. Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolat

Uram, növeld a hitemet, reményemet és szeretetemet. Kegyelmed erősíti bennem ezen erényeket, amikor imádkozom, és azért küzdök, hogy mindenek felett szeresselek. Töltsd el velük szívemet. Uram, bár szeretnélek teljes szívemből, erőmből, elmémből,

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást, köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem, add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, te így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

Drága jó Istenem, én megköszönöm neked, hogy te megteremtettél minket a te képmásodra. Azért a képmásodra, hogy szólni tudj hozzánk, hogy képesek legyünk téged látni, hallani, téged megismerni, hiszen az az örök élet, hogy megismerjünk téged. Köszönöm, Atyám, hogy amikor ősszüleink vétkeztek, aminek következtében már nem látunk téged színről színre, a te hangodat már nem halljuk tisztán, a mi szívünk már nem keresi oly buzgón a te megismerésedet. Te mégsem adtad fel, mégsem fordítottál hátat nekünk, hanem prófétákat küldtél a te ószövetségi választott népedhez, hogy szóljanak hozzánk, te szólj általuk. Köszönjük, Uram, hogy felkészítetted a te népedet arra, hogy amikor elérkezik az idők teljessége, fiad által szólj hozzánk. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük a szentírást. Köszönjük egyházat hűségét, amely őrzi a te kinyilatkoztatásodat. Köszönjük, Uram, hogy ma is a szentírás szavai által szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy az eukarisztián kívül a te igéd által nap mint nap táplálni akarod a mi lelkünket. Add, Uram, a te népednek, minden tagjának a szívébe a vágyat, hogy keressük a te akaratodat, keressük a te arcodat, kutassuk a te lényedet. Add, Uram, hogy újból felfedezzük a szentírást, ezt a kimondhatatlan értékű kincset, amelyet itt hagytál számunkra, hogy általa megismerjünk téged, és hogy általa szólj hozzánk minden nap. Küldd el a te szent lelkedet személyesen mindegyikünkhöz, hogy a te ígédet keressük, olvassuk, hallgassuk, és általa valóban megismerjünk téged, egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a te igéd eljusson a szíveinkbe. Egyre jobban lássunk, halljunk, megismerjünk téged. Hála neked ezért a kincsért. Hála neked azért, mert ma is azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen.

Uram, hálát adok neked, hogy a te ígéd lámpás a lépteimnek, utamon fényforrás. Add kérlek, hogy szomjúság és éhség legyen a szívemben a te ígéd iránt, hiszen te mondtad, Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Kérlek téged, hogy táplálj engem a te szent igéddel, vezess, bátoríts, vigasztalj, hogy egyre jobban megismerjelek téged, egyre jobban meghalljam a te hangodat, egyre inkább felfedezzem a Szentírás soraiban és sorai között a te végtelen szeretetedet, hiszen a Szentírás a te szerelmes leveled hozzánk. Uram, áldalak téged, és újra csak hálát adok neked ezért a lehetőségért, hogy meghallhatom a te hangodat, meghallhatom, felismerhetem, hogy mit akarsz mondani nekem a Szentíráson keresztül. Add, hogy egyre jobban vágyakozzam arra, hogy megismerjelek téged, egyedül élő igaz Istent. Amen.

Uram Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te valóságos jelenlétedben, és hogy egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkozhatunk a Mária Rádió hallgatóival. Bizalommal neked ajánljuk most magunkat. Mindazokat, akik a rádión keresztül velünk együtt imádkozzanak, elét hozzuk, Uram, a

0: irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az örök atya fiának szíve,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden erény mélysége,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve dús gazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve benned reménylő üdvössége,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
0: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
0: irgalmazz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért tesdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a veletekkel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak, hogy együtt imádkozhattunk. A megfáradtaknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, aki még teheti, maradjon továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise, az emberi méltóság, adomány és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai, védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökeredzik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csakis az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno

0: kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette, és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes konstitúció az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az Arab Világ Vallásközi Párbeszéd és Együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.

0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
1: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
2: Il palazzo Savelli, appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti, diventò proprietà dello Stato Vaticano.
1: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta a hőbérbirtokát, tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, míg a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Míg azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mint a gazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
2: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
1: A második világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 000 embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a vatikáni rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
0: Itt a vatikáni rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Ne ítéljetek, és titeket sem fognak elítélni. Ne kárhoztassatok senkit, és benneteket sem fognak kárhoztatni. Olyan könnyen formálunk véleményt másokról, még olyanokról is, akiket egyáltalán nem ismerünk. Egy rosszul sikerült gesztus, egy félmondat vagy egy pletyka alapján nagyon gyorsan eldöntjük magunkban, hogy milyen ember lehet. Jézus azonban óvatosságra int. Nem arra kér, hogy ne nevezzük néven a bűnt. Hanem arra, hogy ne foglaljuk el az ő helyét. Ne üljünk be az ő ítélő székében. Ne ítélkezzünk mások felett úgy, hogy nem ismerjük a történetüket. Nem tudjuk, hogy milyen sebeket hordoznak. Milyen küzdelmeken mentek keresztül. Úgy, hogy nem ismerjük az indítékaikat. Mielőtt legközelebb kimondanál valakiről egy elmarasztaló véleményt, állj meg egy pillanatra és kérdezd meg magadtól. Mit tudok erről az emberről? Vajon ugyanezt mondanám akkor is, ha Jézus állna mellettem? Amit most mondani készülök, az közelebb viszi őt Istenhez, vagy inkább eltávolítja. Ha valóban segíteni szeretnél valakin, ne a háta mögött beszélj róla, hanem mellette állva vezest őt közelebb Krisztushoz. Sokkal többet ér egy együttérző szó, mint egy elhamarkodott ítélet. Sokkal többet segít egy őszinte imádság, mint egy bíráló megjegyzés. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Figyelmeztet maga Jézus. Ahogyan másokkal bánsz, ahogyan ítélsz, vagy éppen megbocsátasz, olyan mértékkel fogsz te is részesülni Isten irgalmából.

Az szerint, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.

0: Adjunk hálát az Atya Istennek, aki szeretetével vezeti és táplálja népét, és kiáltsuk hozzá örvendezve, dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké. Irgalmas Atyánk, magasztalunk szeretetedért, mert csodálatosan megmentettél, és még csodálatosabban megváltottál bennünket.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Önts szívünkbe napkezdetén igyekezeted, hogy neked szolgáljunk, és gondolatainkkal, tetteinkkel téged magasztaljunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Minden gonosz vágytól tisztítsd meg szívünket, hogy mindig a te akaratodhoz igazodjunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Tedd fogékonnyá szívünket testvéreink és minden ember gondja baja iránt. Ne nélkülözzék a mi testvéri szeretetünket.
1: Dicsőség neked, Urunk.

0: Mindenható örök Isten, világosítsd meg a halál árnyékában ülő népeket, ragyogó dicsőséget fényével, amellyel meglátogat a magasságból felkelő Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Istennek, a Teremtőnek és Megváltónak a művében a család nem csak azt kell, hogy felfedezze, mi is a család, hanem rá kell ébrednie a küldetésére is. Az egeknek nem szab határt, és egyéb módon sem kisebbíti azokat.

A keresztény családokat segítik. Az egész folyamatos krízisek által megrázott világ, mint munkaterület, a politika világa a maga érzékeny döntéseivel, és a kultúra az értelmiségek, tudósok, tanárok és művészek.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Minden lépés, amely jobbá válásunkhoz, szellemi fejlődésünkhöz szükséges, Isten kezében van, mondta Brunswick Therese.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzás ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek hát irgalmasok, amint atyátok.

0: hátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletek be. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Jézus az ellenség szeretetről beszél, akkor azt nem csak úgy általában teszi, mint valami szép keresztény eszméről, és nem is elvont etikai fejtegetésekkel. Egészen konkrét dolgokat mond. Igazi emberi helyzeteket hoz elénk. És elmondhatjuk, hogy egészen durva helyzeteket. Ahogy beszél, sórjáznak a szavak, és előttünk valóságosan is megjelenik egy ellenség, aki gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt, kér és újra csak elvesz, gyűlöl, átkoz, bántalmaz és újra elvesz. Tehát bizony nagyon közel tud jönni hozzánk ez a kép a saját fájdalmas megtapasztalásaink miatt. Talán fel is idéződnek bennünk arcok, szavak, tettek, amikor átéltük ezt. Amikor már éreztük mások haragját, rossz indulatát. Értek igaztalan vádak, és ha nem is tetlegesen, de viselkedéssel, szavakkal bántalmaztak. Megsértettek, de egy-egy megjegyzéssel jól odaszúrtak. Megítéltek és megvetettek, kértek és elvettek. Jöttek elvárások, számonkérések. Amikor ilyesmit élünk meg, az bennünk könnyen és érthetően okoz keserűséget és gerjeszt haragot. A keserűség befele folytogat, a harag kifelé feszít. És a természetes emberi reakciónk az ellenállás, a távolságtartás és elfordulás, talán a bosszú is, bár ezt jó keresztényként jobb esetben inkább kegyesen átutaljuk Istennek, hogy harcolj az én ellenségeimmel, az átok zsoltárok mintájára. Már az a szabadulásunk felé tette első lépés, ha Isten elé tudjuk vinni, előtte kiönteni az ilyen keserűséget és a haragot. Mert ahogy Jézus beszél, a szavai nyomán tulajdonképpen megjelenik itt egy erő. Az ellenségben egy sötét erő, amely gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt és elvesz. És ez az erő nem csak ebben a másikban, az ellenségben munkál, hanem elkezd bennünk is hatni. Leránt minket a földre, vagy éppenséggel beránt minket a ringbe, ahogy szokták mondani, felvenni a harcmodort, ezeket az eszközöket visszavágni, védekezni, belemerülve ebbe az erőtérbe. De, kedves hallgatók, ahogy Jézus beszél, megjelenik egy másik kép is. Van akiről, aki szeret, jót tesz, áldja a másikat és imádkozik érte. Oda tartja a másik arcát is. Ami nem egy idióta bárgyúságot vagy direkt áldozat szerepet jelent, hanem azt a képességet, hogy amikor bántás éri, nem fordít hátat, nem hagyja magára azt, akitől a fájdalmat kapta, hanem odafordulva tud maradni, közel marad, még közelebb megy. Megjelenik itt valaki, aki nem tagad meg, hanem ad, és amit adott, azt nem követeli vissza. Nem kereskedik a jóval, neki az nem árucikk, amiért fizetség jár, hanem csak szeret, jót tesz, áld, imádkozik, közel marad és ad. Tehát valami egészen más világ jelenik itt meg, mint az előbbinél, egészen más, de ugyanúgy egy erő. És nem is akármilyen. Olyan valakit látunk itt Jézus szavai nyomán, akiben hatalmas erő van. Nem, ez nem egy balek. Tehát aki mikor neki mennek és mosolyog, tehát olyan erős, hogy nem lehet bántani, olyan gazdag, hogy nem lehet tőle annyit elvenni, hogy megszegényedjen, hogy akárcsak megérezze. Tehát olyan boldog, akkor a békessége van, hogy nem lehet megkeseríteni, sem megrendíteni. És ki ez a különleges lény? Emberileg ez lehetetlen. Gondoljuk, ha a saját esendő, a világ erőinek kiszolgáltatott gyenge voltunkra tekintünk. Hányszor próbáltunk már valóban feltétel nélkül mindig megbocsátva szeretni. Igyekeztünk tenni csak a jót, de ez igazán tökéletesen sosem sikerül. Elbukunk. Mert mindent azért nem lehet kibírni. Mert egyszer azért elfogy a cérna. És azért mindennek van határa. Bennünk is. A hegyi beszéd emberileg mondva, tehát nem rólunk szól, de hozzánk. Hozzánk szól Jézus, mikor azt mondja, hogy ti, akik hallgattok engem, nektek mondom. Az a kérdés, amit Jézus újra feltesz, mi a jutalmatok, miben vagytok mások? Miben vagytok mások, mint a világ boldogság, koldus Isten nélkül magányban fagyaskodó fiai? Átélitek-e, hogy jutalmatok maga mennyei édesatya? Hogy az igazi erő és gazdagság megajándékozottjai vagytok? Az ő gazdagságából, az ő végtelen szeretetéből tehetem a jót azzal, aki gyűlöletével a szeretetnek a nincs telenje. Ne az legyen az első tépelődő kérdésünk, hogy tudom-e és hogyan szeretni azt, aki velem ellenséges, aki bántott, hanem hogy tudom-e szeretni Istent. A közelében vagyok-e igazán, ismerem-e szeretetét, hogy milyen gazdag vagyok, mert hozzá tartozom, és tudok-e az ő gazdagságából irgalmas lenni. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 10-én a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 13 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Marosvásárhelyi Árpádházi Szent Erzsébet templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Történelmi barangoló a barokk püspöki palotában. Az Európai Kulturális Örökség napjai, European Heritage Days keretében holnap délután 5 órakor ismét történelmi sétára invitálják a váradiakat és minden kedves érdeklődőt a nagyváradi római katolikus püspöki palotába, hogy egy újabb rendhagyó tárlatvezetés keretében a májusi nagy sikerű magyar nyelvű bemutatót követően immár románul is elmondjuk az idén 250 éves rezidenciánk használat történetét, bebarangolva a palota ritkán látható tereit is. Összefoglalják, miként változik a belső terek funkciói, az építtető Patacsics Ádám püspök óta regnáló egyházfők szándékának megfelelően. Ahol létezik korabeli fotó vagy egyéb képi ábrázolás, azokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. Indulás a főbeleti előcsarnokból, szeretettel várnak minden érdeklődőt. ...275 éves a Csíkszeredai Szent Kereszt templom. Megalapításának 275. évfordulóját ünnepli szeptember 14-én a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén a Csíkszeredai Szentkereszt egyházközség. A jeles évforduló alkalmából megáldják a templom restaurált barokk oltárát, emlékkönyvet adnak ki, kiállítással és előadással idézik fel a plébánia múltját, valamint emlékfalat is állítanak. Szeptember 6 és 12-e között minden este 7 órától ünnepi szentmisével készülnek a jubileumra. A 275 év hitben együtt gondolat köré épülő előkészületi héten a szomszédos anya, testvér és önállósult egyházközségek plébánosai mondanak majd szentbeszédet. A jubileum program részeként szeptember 12-én fényképkiállítás megnyitó lesz, majd szeptember 13-án délután 4 órától pedig a Szentkereszt templomban a plébánia történetét mutatják be. A jubileumi ünnepséget szeptember 14-én délelőtt 11 órakor a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén tartják, ekkor Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke mutat majd be szentmisét és megáldja a templom restaurált barokk oltárát és az emlékfalat is, a szentmisét rádiónk élőben közvetíti. Egyházmegyei zarándoklat. Vasárnap a Nagyváradi Egyházmegye hívei Szent Jobbra zarándokolnak, hogy ezen az ősi kegyhelyen a brünni Fekete Madonna kegykép előtt adjanak hálát és kérjék a drága szűzanya további oltalmát. A délelőtt 11 órakor kezdődő szabadtéri szentmise főcelebrán Söböcskei László megyéspüspök, szónoka pedig Karácsony Tibor atya rádiónk műsorigazgatója lesz. A főpásztor 10 évvel ezelőtt 2016-ban nyilvánította kiemelkedő szentélyé a Szent Jobbi plébánia templomot, és meghívta az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen üljék meg a boldogságos szűz születésnapját, a templom búcsú ünnepét. A szentmise keretében a főpásztor megáldja az országos helyreállítási terv keretében kívül belül megújult plébánia templomot és az egykori apátsági épületet. A nagyváradi római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. Házaspárok őszi lelki napja Csíksomjon. Szeptember 26-án a csíksomjói Jakab Antal házban házaspárok részére tartanak lelki napot, amelynek mottója: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Az előadók Fülöp László, nagykászoni plébános, Kertész Mária és Tibor. Tanúságot tesz majd Falkas Antal András és Kinga. A részvételi díj 140 lej per pár. Jelentkezni 18-áig lehet a családpásztor.com oldalon keresztül. Hanguló Nagyváradon. Szeptember 14-én délután 6 órától ismét hanguló beszélgetésre várják az érdeklődőket az Ad Lucem zarándokházba.
Az est vendége Rácz Borbála, skolasztika, szociális testvér, gyógypedagógus és humán ökológus, az ELTE társadalomtudományi karának doktorandusza lesz, aki ökoszociális kezdeményezésekkel is foglalkozik. Az, ami rám van bízva, női identitás, értékek, teremtésvédelem témájú találkozón, arról gondolkodnak közösen, mit jelent számunkra a teremtett világ, és milyen felelősséggel tartozunk érte. A beszélgetés arra is keresi a választ, hogyan válhat a teremtés iránti gondoskodás mindennapi életünk és döntéseink természetes részévé. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, a Trajan Nerezku utca egy szám alatt található Ádlucen zarándokházban.

Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Az OMS szerint elsőfokú sága jelzésű hőségriasztást adtak ki mára is, a rendkívüli meleg miatt 12 és 18 óra között a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-34 fok között alakul. A következő megyékre terjedt ki Fehér, Szeben, Hunyad, Krassó-Szörény, Meherinc és Dolzs megyék. Egy hidegfront hatására egyre több fele lesz majd fölöttünk felhő, de csak kevés helyen várható sajnos eső vagy zápor, a szél északnyugatira, északira fordul. Végezetül nézzük a ma reggel 7 órakor mért adatokat. Ezek szerint 17 fok van Herkulesfürdön, 18 fok Resicabányán, 19 fok Aradon, Máriaradnán és Temesváron, 15 fok Déván és Vajdahunyadon, 20 fokot mértek itt Nagyváradon, valamint Nagyszalontán, 21 fok van Szentjobon és Mihályfalván, 19 fok Zilahon és Szilágysomlyon, 17 fok Tasnádon, 19 fok a reggeli adat Nagykárolyból, valamint Szatmárnémetiből és Halmiból, 14 fok van Máramoros-szigeten, 19 fok Nagybányán és Felsőbányán, 10 fok Désen és Boncidán, 13 fok Kolozsváron, 15 fokot jelentettek Nagyenyedről és Tordáról, szintén 15 fok van Gyulafehérváron is, 10 fokot mértek Segesváron és Medgyesen, 14 fok van Nagyszebenben, 7 fok a reggeli adat Fogarasról, 10 fok van Sepsiszentgyörgyön, Baróton, valamint Brassóban, 11 fok Beleckben, Kézdivásárhelyen és Kovásznán, 5 fok a reggeli adat Tusnádfürdőről, Csíksomjóról, Balánbányáról és Gyimesbükből, 7 fok van ma reggel Gyergyószentmiklóson, valamint Borzonton és Ditróban, 6 fok a Gyilkostónál, valamint Maroshévízen és Borszéken, 12 fokot jelentettek Székelyudvarhelyről és Székelykeresztúrról, 11 fok van Szentegyházán, Farkaslakán, valamint Szovátán, szintén 11 fokot mértek Marosvásárhelyen is, 14 fok van Szászszégenben, Besztercén 12 fokot jelentettek, 15 fok van Bákóban, Bukarestben ma reggel kedves hallgatóink 14-16 fokra ébredhetnek. Nézzünk nyugatabbra egy kicsit, Budapesten 16-17 fok van ma reggel, Miskolcon 22, Debrecenben 21, Szegeden és Pécsett 19, Szombathelyen, ott van a hidegfront, ugye elérte a Magyarország keleti részét, 15 fok van csak. A gyönyörű fölvidéken Pozsonyban 16, még a keleti végen még jó meleg van, 20 fok van, 18 fokot jelentettek Beregszászról, 20 fok van Ungváron, és végezetül a délvidéken 20 fok van Eszéken, 19 fok Szabadkán és Kikindán, és végezetül a legmelegebb most Újvidéken van, ott már 23 fok van a reggeli 7 ottani 6 órakor mért adat szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, én köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a ma reggeli szentmisét közvetítjük majd 7:30-tól a csíksomlyói kegytemplomból. Tartsanak velünk!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
1: Nagy szeretettel köszöntjük a rádió minden kedves hallgatóját. A következő bő fél órában szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét ma reggel Tímás Sándor asszikatya celebrálja, a kántori szolgálatot pedig Bíró János, a Kegytemplom kántor karnagya látja el. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt.
2: Isteni szent
3: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
4: És a te lelkeddel.
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A szent misét elhunyt Mária, Sándor és Dénes lelki üdvét mutatom be. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

bennünket, tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségben. A mi Urunk Jézus Krisztus a

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a tudás könnyen felfúvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít. Aki tetszelek tudásában, az még nem ismerte föl, hogy mi a helyes ismeret. Aki azonban szereti Istent, azt Isten is magáinak tudja. Ami a bálványoknak áldozott hús fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincsenek bálványistenek a világon, hanem csak egy Isten van. Igaz, a pogányok égi és földi istenekről beszélnek, mivel sok istenük is uruk van, nekünk azonban egy Istenünk van, az Atya, akitől minden származik, és mi is ő érte vagyunk. Egy Urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is ő általa vagyunk. De nincs meg mindenkiben ez a tudás. A bálványokkal kapcsolatban némelyek még most is a régi meggyőződésben élnek, és úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt. Mivel lelkiismeretük téves, beszennyeződnek. Ha viszont te annak tudatában, hogy nincsenek bálványok, megeszed az áldozati húst, de bizonytalankodó testvéred csak azt látja, hogy a bálványoknak áldozott húst eszel, az szintén eszik belőle, akkor a te tudásod miatt követel bűnt, pedig Krisztus érte is meghalt. Ezért, amikor testvéred ellen vétkezel, mert megsérted bizonytalankodó lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Ha tehát az étkezésem a testvéremnek lelki romlására vezet, inkább sohasem eszem húst, csak hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálom.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tarts oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültek, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és rulcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéim.

Kedves testvéreim, a mai evangéliumnak minden mondatáról egy prédikációt lehetne mondani, írni. Én ma egy mondat köré felépíteni, bocsássatok meg, és akkor nektek is megbocsátanak. Mit jelent a megbocsátás? Szent Pál azt mondja az Efezusiakhoz írt levélben, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Vagy ezt mondja Jézus a szolgának, neked is kegyelmet kellett volna gyakorlanod, amint én is tettem. Jézus így tanít imádkozni, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ha azt szeretnénk tudni, hogy mit jelent a megbocsátás, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy mit tett Isten velünk. A megbocsátás nem érzés, hanem szeretetből fakadó tudatos hozzáállás, viszonyulás a másikhoz, amely a cselekedeteinket, szavainkat mozgatja. Isten nem azt parancsolja, hogy táplálj jó érzéseket afelé, aki megbántott. Ő azt mondja, hogy a hozzáállásodat változtasd meg, engedelmeskedve neki. Megtörténhet, hogy engedelmes lépésed után Isten kegyelméből még az érzéseid is megváltoznak, de a szeretet és a megbocsátás nem érzés, hanem döntés kérdése. Hogyan bocsát meg Isten? Elutasítja a bűnt, de szereti a bűnös embert. Sokan azt hozzák fel ellenérvnek a megbocsátás ellen, hogy felborul a világ rendje, ha a rosszat nem mondjuk rossznak. Csak hogy a megbocsátás nem ezt jelenti. A mi embervilágunk kétféle rossz megoldást tud a bűnre, az egyik a vád, a megtorlás, a másik az elnézés. Isten gyógyszere a bűnre, különbséget tesz a bűn és a bűnös ember között. A bűnnel nem köt alkut, azt következetesen elutasítja, elítéli. A bűnöst azonban szereti, meg akarja menteni, és ez a bocsánat. Isten következetessége ebben Jézus Krisztus keresztje, ahol megalkuvás nélkül érvényszered az igazságnak, és elítéli a korrupciót, a hazugságot, az önzést, a hűtlenséget, minden bűnt. És szíve teljes szeretetével magához öleli a bűnös embert, hiszen magára veszi az ítéletet és büntetést értünk. És testvéreim, mi ezen az alapon állhatunk. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondod, hogy nem történt semmi. Nagyon sokszor az a baj, hogy képmutatással, gyávaságból úgy teszünk, mintha nem lenne baj, és ezzel nem adjuk meg a lehetőséget sem a másiknak, hogy bocsánatot kérhessen. Semmi baj, de közben őrizgetjük a sérelmeket. Mondhatod, hogy fáj, a bűnt el kell utasítani, de a vétkes személyét továbbra is elfogadod, azt nem utasítod el. Ez a bocsánat. Az adós példázat az adósság elengedéséről. Aki elengedi az adósságot, az nem mondja, hogy nem volt adósság. Volt, de elengedi azt szabad döntésből. Amikor Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg, akkor ezt mondja, hogy megbántott, megbántott. Tartozik, tartozik. Aljasan viselkedett, igen. Hát engedd el a tartozását. Hogyan bocsát meg Isten? Hallottuk sokszor és halljuk az evangéliumban, hogy 70-szer, 7-szer kell. És ez azt jelenti, hogy teljesen, tökéletesen. Jézus arról beszél Péternek, hogy ha Isten teljesen elengedte a tartozásunkat, akkor
mi se számolgassunk, számoltassunk el, hanem ebből a keretből legyünk készek teljesen elengedni a tartozást. Mit jelent ez a gyakorlatban? A teljes megbocsátás. Nem hozza elé többé a bűnt. Azt olvashatjuk Izaiás prófétánál, eltörlöm álnokságodat önmagadért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Feledékeny az Isten? Nem. De többé nem hozza elő. Mi lenne?

0: Bátorítsd a hívőket, hogy Isten határtalan szeretetét tudják utánozni.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vezesd a népeket parancsolatait és törvényeid útján.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Enyhítsd a betegek szenvedését, és könnyítsd meg a szegények szükségét.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Tégy bennünket irgalmasokká, hogy mi is irgalmasságot nyerjünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Engedd, hogy elhunytjaink, köztük Mária, Sándor és Dénes testvéreink mindörökké nálad lakjanak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Jóságos Istenünk, tölts el minket szeretetet szent lelkével, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsőjére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész a Szent Egyház javára.
0: Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozatot

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus,

Krisztus teste és véle legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Várd az hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásra, amíg eljönnélsz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhűnt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: Béke veled.
4: És a te lelkeddel.
3: Béke veled.

0: adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Istenünk, te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet, add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékok,

Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáró helye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kesszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kesszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kesszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők: Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben, és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferences jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentélytől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei: Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ord időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével. Idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegy templomban a kegy szobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegy templom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, szeptember 10-én, ahogy hallják a háttér zenében, az esemény naptárovata következik. A mai napon a honorok, a Nikolettek, Ciprián, Erik, Miklós, Noémi, Tardos és Zalán ülik a névnapjukat. A Jóisten éltesse mindazokat, akik ezeket a neveket viselik. Nézzük meg a nevek eredetét. Honor a középkori eredet mondából, a csoda szarvast üldöző Honor és Magó történetéből származó név. Nikoletta görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név, francia eredetű női változata. A Ciprián latin eredetű név, jelentése Ciprus szigetéről származó férfi. Erik germán eredetű név, jelentése nagyra becsült, más magyarázat szerint jelentése egyedül. Ma ünneplik a Noémik is a névnapjukat, héber eredetű bibliai név, jelentése gyönyörűségem. És a Zalán is ma ünnepli a névnapját. A honfoglalás előtt a Duna Tisza közén uralkodó vezérneve Szalánusz volt. Ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Szalánkermén helység névből alkotta a krónika író. Vörös Marti Mihály Zalán futása című hős költeménye nyomán vált ismerté. Az erdélyi Zalán helység név szintén szláv eredetű, jelentése sós, patak, forrás. Nézzük meg, milyen kiemelt események történtek a mai nap folyamán, szeptember 10-én. 1989-ben Horn Gyula külügyminiszter bejelentette, hogy az NDK állampolgárai szabadon távozhatnak az NSK felé. 1935-ben először volt hallható a Popeye az NBC rádióban. 1898-ban Erzsébet sziszi osztrák császárné és magyar királyné a Genfi tó partján merénylet áldozatául esett. 1919-ben Ausztria aláírta a Saint-Germain-i békét, Nyugat-Magyarország egy része Burgenland osztrák terület lett. 1382-ben meghalt első Nagy Lajos magyar király, az első európai uralkodó, aki nagy győzelmet aratott a törökök felett. 1904-ben megszületett Somogyi Erzsi, kétszeres Kossuth díjas színésznő. 35-ben megszületett Mary Jane Oliver, Pulitzer díjas amerikai költőnő. 1973-ban megszületett Dragomán György, József Attila díjas író. 1990-ben Saddam Hussein iraki vezető olajat ajánlott fel azoknak az országoknak, akik támogatják őt az öböl háborúban. 1996-ban Michael Jackson hatalmas tömeg előtt adott koncertet a Budapesti Népstadionban. 2008-ban Svájc alatt megnyitották a nagy hadron ütköztető gyűrűt, röviden az elhászít. A 1716-ban Nagyenyeden meghalt pápai Páris Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. 1866-ban megszületett Georgia Douglas Johnson amerikai költő. 1913-ban elindult a forgalom az első fizetős autópályán. 1971-ben megszületett Huszári Kata színésznő, 1981-ben bemutatták Pablo Picasso Guernica című freskóját a Guernica városában. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezek az események történtek a mai nap folyamán. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Toletinói Szent Miklós, ágostonos szerzetes. Miklós a szerzetesi egyszerűség és irgalmas szeretet szentje. Szülei, akiknek sokáig nem született gyermekük, Mürai Szent Miklóshoz imádkoztak, és az ő közbenjárásának tulajdonították a gyermek születését. Miklós 1256-ban oblátusként került szülővárosa ágostonos kolostorába, majd belépett a rendbe. 1260-ban Szingzsinzióban novícius, majd Toletinóban és Csingolében tanult. 1269-ben pappá szentelték. Gyenge egészségére való tekintettel 1275-ben Toletinóba helyezték, ahol egy ideig novícius mester. Itt 1305. szeptember 10-én meghalt. Gyenge egészségére való tekintettel 1275-ben Toletinóba helyezték, ahol egy ideig novícius mester. Itt 1305. szeptember 10-én meghalt. 1365-ben felnyitották a sírját, éppen maradt két alsó karját leválasztották a testről, s ekkor a csonk vérezni kezdett. A 16. század végétől 11 alkalommal észlelték az erekje tartóban őrzött karok vérzését. Testének nyugvó helye feledésbe merült. 1926-ban találták meg ismét. 1446-ban avatták szenté. Tisztelete főleg az ágostonos rendben terjedt el. Az egyházban nem vált egyetemessé, de a barokk időkben Magyarországon is mindenütt virágzott, ahol az ágostonos rendnek temploma volt. Lékán 1655-ben Nádasdy Ferenc alapított templomot és kolostort. Ennek a két Szent Miklós, a Mürai és a Toletinói volt a patrónusa. Lébény temetőjének kápolnáját 1779-ben Szent Miklós tiszteletére szenteltették. Kultuszában a Szent Miklós kenyere emlékeztet a szegények szeretetére. Legendája elmondja, hogy amikor betegen feküdt, Szűz Mária meglátogatta, és meghagyta neki, hogy egy asszonytól kenyeret kérjen, és egyék belőle. Ettől meggyógyult. Ennek nyomán Miklóst is kenyérrel a kezében szokták ábrázolni.

0: Kedves hallgatóink, 8 óra 40 perc van, azon része érkezett el műsorunknak, mikor köszönhetik szeretteiket, ismerőseiket a már ismert elérhetőségek egyikén. Telefonszámaink a 0259 420 555-ös, illetve 0359 420 555-ös számok, SMS számunk pedig a 0758 420 555-ös. Nézzük a mai névnaposainkat. Névnapjukon köszönhetjük ma a Hunorokat és a Nikoletteket. A Hunor középkori eredet mondából a csodaszarvast üldöző Hunor és Magor történetből származó név, a Hun, latin Hunnus, népnév, kicsinyítő képzés, képzős származéka. A Nikolett pedig a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfinév, francia eredetű női változata. A kedves Hunorok, Nikolettek és születésnaposaink, a Jóisten éltessen titeket, önöket nagyon-nagyon sokáig. Első kedves telefonálónk már is a vonalban van. Haló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, Attila!
0: Szia, Misi!
1: Szeretném köszönteni kedves párodat, Gabikát, születésnapja alkalmából, sok erőt, egészséget, szeretetet kívánok neki, örömet a gyermekekben, és veled ez magától érthetődik, és a Mára Rádió minden hallgatóját szeretném köszönteni még, akik már ebben az órában velünk vannak.
0: Hát köszönjük szépen, Misi! Mi is köszöntünk titeket nagy-nagy szeretettel, és hát egy csodaszép napot kívánunk nektek is!
1: Köszönöm nektek is, viszont hallásra, látásra!
0: Szia, Misi! Hát a köszöntő rész végén szerettem volna köszönteni, akkor köszöntöm én is kedves feleségemet, Gabriellát, aki ugye rádiónak is munkatársa. Jóisten éltessen, Gabikat, igen, nagyon-nagyon sokáig köszönjük, hogy vagy nekünk, köszönjük, hogy a sok-sok rendetlenségünket mindig helyre rakod, helyre teszed, köszönjük a finom ételeket, és mindent, a mosolyodat, és hogy Jóisten éltessen, nagyon sokáig boldog születésnapot. Újabb telefonáló a vonalban, haló, haló!
2: Kétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Nagy meg tisztelettel köszöntöm a kedves családjával együtt, a Jóistenság ilyen egy a Mária Rádi összeg dolgozóját, a bácsiát. Megköszönjük a áldásos munkájukat, és köszöntöm a gyermekeimet, testvéreimet, unokáimot, kilenc unokámot, dédunokámot. Kívánok a Jóistentől, segítsék egy álmát minnyájunknak, egészséget a drága jó szüle, a szomszédjaimnak, mindenkinek, adjon a Jóisten, segítsék egy álmát továbbra is, Isten fizessé, meghallgatott a Jóisten segélyen meg mindenkit, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjel, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, csatlakozunk mi is a sok-sok jó kívánsághoz.

0: Kaptunk egy jó SMS, szerintem a kedves hallgató rossz helyre küldte, így szól az üzenet. Jani, hozzál kenyeret. Tehát megkérjük a János nevű hallgatóinkat itt Erdélyben mindenütt, hogy mindenki vigyen egy kenyeret haza. Nehogy valaki kenyér nélkül maradjon. 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Ezek az élőadás telefonszámai, és már is köszöntök egy kedves hallgatót. Halló, halló! Adjon Isten, jó napot!
1: Tiszteletem Attila, jó Isten áldjon benneteket. Legesztőbb akkor Gabikát és te nagy szeretett családodat. Csodálatosak vagytok. És szeretném köszönteni Palotán Sasvári Noémit, egy csodálatos kis feleség, anyuka, édesanyja, jó Isten, egy erőt, egészséget. Mindenki, aki a Mári Rádiót hallgatja, aki velünk van, és nagyon sokat vagyunk együtt, a rengeteg sok szentmise, szentségimádás, kimondhatatlanul szép dolgokat tudunk megtapasztalni az életünkben. Áldja meg a jó Isten világszerte mindenhol, ahol hallgatják a Mári Rádiót, mindenkit. Kívánok egy csodás napot mindenkinek, és Isten áldjon bennünket. Nagy tisztelettel voltam. Persze az én családomat is, de annyira szétszórtak vagyunk, hogy de még akkor is minden pillanatban együtt vagyunk, ezt elmondhatom.
0: Az a jó, az a jó.
1: Jó Isten áldjon és őrizzen gyermekeinket, iskolásainkat, unokáinkat, Gabikákat, feleségedet, hallottam, születésnapja van.
0: Bizony, bizony, meg kell húzom a fülét már.
1: A jó erőt, egészséget, és mindenkinek, aki velünk együtt van. Van az a László Margit néni, akkor volt ugye a Lajos bácsi, már szerintem Lajos bácsi elment.
0: Igen.
1: Ezek, akik betelefonálnak minden nap, olyan jó őket hallani. A jó Isten áldjon bennünket és őrizzen. Egy áldott hétvégét, és jönnek az a csodálatok. Búcsos ünnepek.
0: Jönnek, bizony. Köszönjük szépen, jó Isten tartson titeket és önöket is. Áldott szép napot, és hát jó együtt rádiózást.

0: Újabb telefonál a vonalban. Haló, haló.
1: Képességek,
0: én is küzdjük.
1: Nagy szeretettel köszöntöm kedves Attila önt, Gabikát feltétlenül a feleségét és a szép családját. Áldja meg a jóságos Jóisten minden jóval, főleg egészséggel, békességgel, minden szépet és minden jót kívánok a családjának. Köszöntöm az én kicsi családomat, Grapatakon, Gyimesvesről van szó, akkor köszöntöm az egész lelki testvéreimet, de kiemelném, aki most a legsúlyosabb beteg, Anna néni, az Ülkei Anna néni. Áldja meg a Jóisten minden jóval, és legyen meg a mindenható jóságos Jóistennek a hata, tehát ahogy ő akarja a nagy Úristen, de nagyon súlyos szegény. Nincs mit csinálni. Minden szépet, minden jót kívánok mindenkinek, aki, ahogy mondta az előző telefonáló, aki csak velünk van, az nincs ellenünk.
0: Ez így van.
1: És mindenkinek minden jót, minden szépet kívánok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Kicsi Attilám, hogy bejutottam. Egy áldott szép napot adjon a Jóisten mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök elmen, viszont kívánjuk mi is. Anna nénit pedig puszoljuk, öleljük, és természetesen imádkozunk az ő gyógyulásáért. Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma reggeli köszöntő részében a műsorunknak. Egy szép dallal köszöntjük az ünnepelteket, azután pedig a nap gondolatával folytatódik műsorunk. Maradjanak velünk!

Mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól így szól: mire volna jó nektek egy arannyal teli ház, ha senki sem tudná kinyitni az ajtót? Az égi kincse kulcsa a papnál van, ő nyit ajtót, ő a jóisten sáfárja, javainak kiosztója.

0: Kedves már a rádió hallgatók, a mai nap folyamának következő műsorokkal örvendeztetjük meg önöket, vagyis a mai délelőtt folyamán az igézőt hallhatják, majd 9 órától fogadjuk az önök ima szándékait, amelynek végén a világosság rózsafűzérét imádkozzuk Nagyváradról. 10 órától Takács Zoltán várja Isten érintések című műsorával, majd 10 óra 30 perctől Szilágyi László házunk táján Sepreget, 11 órától az életigét hallhatják, majd 11 óra 30 perctől Dávid Gyöngyi asztal terít nekünk, 12 órától pedig imádkozzuk közösen az úrangyala imádságát és a Zsolozs Malakfűzi imaóráját, azt követi majd a Déli Magazin, amelynek végén egy újabb műsor ismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Még nagyon régen, gimiskoromban vettem párig a kártyát az Egerszolóki Katolikus Ifjúsági Találkozón, és úgy éreztem, hogy ez az ige különösen megszólított engem. Nem csak azért, mert egy cica volt a kártyán, aki a kerítésről figyelte a világot, hanem valahogy nagy békével töltött el, akármikor elolvastam. Úgy éreztem, Isten mindig vigyáz rám, de amikor jelképesen az őrhelyemre állok, vagyis egy olyan állapotba kerülök, ahol csendben figyelek csak rá, akkor igazán közel kerülök hozzá, és igazán biztonságban vagyok. Az pedig, hogy figyelek, várva, mit szól hozzám, egy különös izgalmas várakozással töltött el, hogy hát, ha majd egyszer Isten majd nekem is mond valamit. De ez inkább olyan gyermeki álmodozás volt, és nem hittem, hogy a valóságban Isten tényleg szólna hozzám. Azt viszont tudtam, mert már sokszor megtapasztaltam, hogy amikor csendben ráfigyelek, akkor gyakran jó érzéseket küld felém, békét, örömöt érzek, mint amikor valaki csendben rámosolyog, vagy megölel, és szavak nélkül is érzem a szeretetét. De úgy gondoltam, hogy ez a maximum, amit Istenből megtapasztalhatok, és már ez is nagyon csodálatos. Nemrég viszont újra a kezembe került ez az ige kártya, aminek nagyon megörültem, és ugyanazt a békét és Isten biztonságot adó szeretetét éreztem, mint régen. De ma már sokkal többet jelent nekem ez a rész, mert amikor Istenhez fordulok, többször éreztem meg a vezetését, egészen kis dolgokban is. Például, hogy A vagy B opciót válaszom. Van, amikor a szívemben szól hozzám egy sugallatban, és már olykor meg is tudom különböztetni, amikor Istentől jövőnek érzek egy gondolatot, mert ez egy árnyalattal másabb, mint ami csak az én fejemben fogalmazódik meg. Például, amikor imádkoztam valakiért, és belül egyszer csak ezt hallottam, hogy meggyógyítom, és egy nagy belső nyugalmat éreztem, aztán minden rendben lesz érzést. És ha bár erre volt a kevesebb esély, tényleg meggyógyult az illető. Volt időszak, amikor nagyon szerettem volna Istentől választ kapni valamire, és többször kértem közbenjáróimát, de érdekes módon senki nem adott üzenetet Istentől. És annyira határozottan éreztem, hogy Isten most közvetlenül szeretne hozzám szólni, a kapcsolatot keresi velem. Úgyhogy igyekszem erre minden nap időt szánni, mert ez a legfontosabb.
1: Mizsei Editnek, az Emmanuel közösség tagjának gondolatait hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm a kedves hallgatókat, és a következő negyed órában fogadom az önök imakéréseiket, ima szándékaikat. A világosság rózsafüzérét fogjuk imádkozni, amelyet Nagyváradról fogunk közvetíteni. Előtte természetesen megoszthatják és felajánlhatják mindazt, amiért imát kérnek. Mi imádkozunk a háborúk megszűnéséért, azért, hogy valóban béke legyen a világban, valóban a szívekben legyen békesség, szeretet. Imádkozunk leópápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért, minden betegért, akár testi, lelki, vagy szenvedély betegségben vannak. Imádkozunk a magányosokért, ágyhoz, házhoz kötöttekért, minden kedves önkéntesünkért, támogatónkért, és minden fiatalért, hogy az iskola kezdés valóban a lelkük javára váljék. A szokott módon hívhatnak 0259 420 555 vagy 0359 420 555, bármelyik telefonszámot tárcsázhatják. Egy kis türelemmel, kitartással élőadásba juthatnak, és írhatnak nekünk a 0758 420 555-ös számra, vagy a www.mariaradio.ro címre, és ezen belül az ima szándék gombra kattintva. Van egy kedves hallgató, köszöntöm szeretettel. Halló? Élőadásban van, köszöntöm szeretettel. Halló, halló? Ön van a vonalban, hogyha hall engem, akkor megoszthatja ima kérését, ima szándékát. Sajnos én nem hallom a kedves telefonálót. Megkérem, próbálkozzon újra. Amíg sikerül, addig egy üzenetet osztok meg. Magam gyógyulásáért kérem az imát, egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Szeretettel köszöntöm, csak nem hallom. Ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani szerető páromért, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget neki, mindig legyen munkája, megélhetőségért, jó magam egészségéért, gerinc problémám gyógyulásáért. Magukkal együtt imádkozva minden nap a szent rózsafüzéreket, imákat felajánlom a családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, a betegekért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, testi-lelki gyógyulásomért, a szűzanya oltalmáért. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, Isten fizesse. Imáinkkal támogassuk Gyulafehérváron kezdő 9-es ifjakat. Isten áldása kísérje őket. Együtt imádkozunk önnel, önökkel. Ezt a rózsafüzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imréért, az ő gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Úgy látom, nem sikerül a telefonálókat élőadásba kapcsolni. Valamiért hiszem azt, hogy megoldódik. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. És próbálkozzunk egy telefonálóval. Nem sikerül. Bátorítom a kedves hallgatókat, hogy próbálkozzanak újra, és kicsit hagyják többet csengeni a telefont, hogy tudjam kapcsolni. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani a testvéremért, a családjukért, gyermekeimért, unokáimért, legyen meg köztük a szeretet, a békesség. Nagyváradról írta egy mindennapos hallgató. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató. Halló, halló?
1: Hogyha hall engem, akkor...
0: Megkérem szépen, hogy az ima szándékát ossza meg. Pedig itt van a vonalban a kedves telefonáló. De valamiért én nem hallom. Drága édesapánk emlékére, aki a héten ünnepelte volna 86. születésnapját, kérem a mai nap imáit, és kérem, hogy a Jóisten nyugtassa békében Gyergyó remetéről egy mindennapos hallgató, Isten fizesse. Köszönjük szépen, és újra van egy telefonáló. Haló?
2: Újra van itt.
0: Élőadásban mindörökké amen. De jó, hogy sikerült.
2: Én is fel szeretném ajánlani ezt a mai imát a szűzanya tiszteletére, és megköszönöm a sok kegyelmet, amit megadott, s máma is adja meg minden nap, és még felajánlom a Mária Rádió munkatársaiért, hogy tudja közvetíteni nekünk azt a szentmisét, és a rózsafűzéreket, és még felajánlom a békéért, a világbékéért, a szeretetért, a betegek, minden beteg és az én betegségem gyógyulásáért is, a családomért, és minden jó akaratú emberé, és önökkel imádkozok, mindig önökkel vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak, Isten tényleg áldott, szép napot.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, a Jóisten áldását kérjük mi is az ön életére. Istenem, bocsáss meg bűneimet, segíts meg a héten engemet, a munkahelyet, melyre nagy szükségem van, Jézusom, bízom benned, fogjad a kezem, ne engedd el. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Kétessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőt, és minden Mária Rádió hallgatót önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmet neki, családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családba. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, halottaim lelküdvéért, egészség, szeretet, békesség legyen, világ békéért, hitünk erősödéséért, ellenségeinkért, bűneink bocsánatáért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Visszítessék az Úr Jézus Krisztus szentnevét, Isten fizesse lehetőséget.
0: Nagyon szépen köszönjük, Berta mama, együtt fogunk imádkozni. A mai összes imád felajánlom az apatársam, Pap István lelke üdvéért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Arra kérem, hogy a rádiókészüléket... Mindörökké, amen.
4: Nagy szeretettel köszöntöm, drága Tündike, kedves. Én minden nap önökkel vagyok, mert ma 7 éve házhoz kötött beteg vagyok. Kérem a Jóistent, az a drága szűzanyát, enyítse fájdalmaimat, mert nagyon sok. Mindenem fáj erősen. Nagy szerencsém van, hogy így a Mária Rádióval lekötöm magam, hogy odafigyelek. Nem is tudom, mi lenne. S vigasztal.
0: Együtt imádkozunk önnel.
4: A családomot, a Jóistent kérem, hogy őrizze meg őket minden bajtól, betegségtől, minden hozzám tartozó elhunyt taimét. A Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Mindig önökkel imádkozok, mindig.
0: Nagyon szépen köszönjük. Ha jó Isten áldását kérem önre, és a fájdalmainak az enyhülését. Édesanyám halálának 7. évfordulója alkalmából imádkozom, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom az eddig kapott kegyelmekért, hálából, fiam családjáért, a gonosz távozzon a családból, a lányom családjáért, 4 unokám jó tanulásáért, betegeink gyógyulásáért, Isten fizesse mindenki imáját, Rózsika írta. Imádkozom, és én is imád kérek, a jó Isten adja vissza a hallásomat. Uram, hallgass meg kérésemet. Úgy legyen, hisszük, mert a Jézus nevére a süketek hallanak, a vakok látnak. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
5: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
5: amen. Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, a Jóisten áldását kérem önökre, mindig imádkozok önökkel együtt, és ezt a Szent Rózsafüzért és minden imád szeretném felajánlani. A drága kicsi családomét, az elhunyt halottaimét, az összesét, és mindenkiét, a betegekét, és minden elképzelhető jót előtt egészséget kívánok a Mária dolgozó, Mária Rádió dolgozójának. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse mindenkinek az imáját, Csíkból voltam egy édesanyja.
0: Nagyon-nagyon köszönjük a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Érkezett néhány e-mail, ezekből is felolvasok néhányat. Egy külföldi hallgató írja, felajánlom a mai nap imáit hálából, hiszem, hogy a közös ima segít házasságom megmentésében, új és jó barátokért, munkahelyi gondok megoldásában, és édesapám lelke üdvéért. Ildikó írja Nagy Károlyból, ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani, súlyos beteg fiam gyógyulásáért, és a családom minden tagjáért, Istenem, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom munkáért magamnak és férjemnek, családi békéért, egyetértésért, egészségért. Egy mindennapos hallgató írja. Kinga írja Szent Györgyről, kérlek, mennyei atyám, segíts az új helyzettel megbékélnem a gyermekemet a nyugalom otthonában tartanod, és testi-lelki épségét megóvnod, tanulmányi útjára áldást adnod, félelmeimtől távol tartanod, és óvd és őrizd meg most és mindörökké. Amen. Ildikó, illetve egy nagyváradi hallgató írja, imád kérek testvérem lelke üdvéért. Egy édesanyja írja, a rózsafűzért szentmiséket családom betegeinért, betegeiért ajánlom, és az én szemem gyógyulásáért, sajnos nem tudom kiolvasni, valamint Enikőért, Irénkéért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet. Köszönöm. A drága családomért ajánlom fel az imád jó magamért, elhunyt szeretteimért, az élőknek pedig jó gyógyulást kívánok, és az eltávozott halottaimnak nyugodalmat. Köszönöm, egy édesanyja írta. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívom önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, a világosság rózsafüzérét fogjuk imádkozni együtt a nagyváradi önkéntesekkel. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!
6: Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl, Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben és Jézus Krisztusban, az ő szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napig.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszony.

0: Mária, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak kérgalmadra.
2: Második szentitok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit fiam mond.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát. Az idő betelt, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Amen.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szent titok, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét, imádság közbe arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ötödik szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát, vette a kenyeret, hálát adott, se szavakkal adta nekik, ez az én testem, melyet értetek adok.
4: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Isten.

0: boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj
0: érettünk. Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Most pedig folytassuk imáinkat a Szent Rita litániával, amit felajánlunk világbékéért, családi békéért és mindannyiunk szándékára. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent József!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Ágoston!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Mónika!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita!
1: Könyörögj érettünk!
2: Kegyelemmel teljes Rózsa segítünk látszólag lehetetlen ügyekben!
1: Könyörögj érettünk!
2: Reménytelenségben vigaszunk!
1: Könyörögj érettünk!
2: Elhagyottak oltalmazója és menedéke!
1: Könyörögj érettünk!
2: Minden szükségben hűközben járunk!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szelídség és alázatosság példája!
1: Könyörögj érettünk!
2: Engedelmesség és lemondás példaképe.
1: Könyörögj érettünk!
2: Türelem és Istenben való megnyugvás tükre.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Ágoston rend dísze.
1: Könyörögj érettünk!
2: A megfeszített Krisztus kedvelője.
1: Könyörögj érettünk!
2: A szenvedő Jézus arája.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akinek a homlokát ez a sebékesítette.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, Jézusnál hatalmas közben járunk.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akit Isten sok csodával megdicsőített.
1: Könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akit Isten sokszor meghallgatott.
1: Könyörögj érettünk!
2: Hogy az önszeretetről lemondjunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy az alázatosságot gyakoroljuk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy keresztünket türelemmel viseljük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Istent mindenek fölött szeressük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Isten akaratát mindenkor teljesítsük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy fele barátainkat, mint önmagunkat szeressük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy az erényekben példádat kövessük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Minden kísértésben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.

0: Minden szenvedésben
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Minden szükségemben
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Minden szomorúságban és kellemetlenségben
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Szenvedésben és keresztviselésben
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Halálunk óráján
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk, Szent Rita!
1: Hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Úristen, aki végtelen jóságodban szolgálódnak Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál, és közben járására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérnie, légy könyörületes szorongattatásainkban és küld segítségedet szükségeinkben. Engedd, hogy ígyképpen mindnyájan elismerjük, miként jutalmazod az alázatosakat, oltalmadban veszed az elhagyottakat, és erősségvel benned bízóknak, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya!
2: Keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolisd az ellankattat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk kisdett háza Názáretnek legyen mása.
1: Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőtt szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével
1: taszítsd vissza a kárhozat helyére.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóinknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak, és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 10 óra.

az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán, és itt az Isteni Érintések következő adását hallják. A mai témánk Istennel az iskolapadban. Lassan véget ér a nyár, és elkezdődik az iskola. Mivel én is az iskolapadba kell visszamenjek, ezért úgy az Úr a szívemre helyezett gondolatokat, igéket, történéseket, amivel szeretném bátorítani a most iskolába induló fiatalokat, vagy az iskolába küldő szülőket, nagyszülőket. Szeretnék egy pár olyan igét felolvasni, ami bátorításul szolgálhat mindannyiunknak. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. Tehát láthatjuk, hogy Jézus is sokféleképpen növekedett. Volt egy lelki, szellemi növekedése, és volt egy földi, evilági dolgokban való növekedése. Jézusnak is volt mestersége. Ő is tette azt, amit talán mindannyiunknak kell tenni. Fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol szellemileg is, ahol tudományban, emberségben, hitben tudjunk növekedni. És hiszem, hogy az iskola az nem csak tudást ad, nem csak tananyagot holnapra, hanem értéket egy életre képes adni mindannyiunknak. A mai fiataloknak, vagy a kedves szülőknek, nagyszülőknek talán sok minden most a fejükbe ott lehet, milyen lesz ez a tanév, vajon sikeres lesz az én fiam, az én unokám, vajon ki fogja bírni azokat a próbákat, megterhelt időszakokat, ami a sikeres vizsgához, érettségihez, ehhez az időszakhoz kell. Lehet mindannyiunkban, diákokban, tanárokban, vagy szülőkben egy olyan kép, hogy vajon teljesíteni fognak, vajon ki fogják-e bírni, vajon helytállnak-e, vajon nem fog elfogyni az ő erejük. A Biblia azt mondja, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak is, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szágyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Isten a mi erőforrásunk. Ő ad lehetőséget nekünk. Ő a lehetetlen dolgoknak az Ura és Istene, és minden dolgoknak a forrása. Ezért kedves fiatalok, kedves szülők, nagyszülők, higgyük el, hogy nem lesznek egyedül a gyermekeik. Nem kell egyedül elinduljanak erre az útra. Isten velük lesz. Isten előttük jár. Ő lesz a biztos támaszuk, segítségük, mentoruk. Mert az Isten a legnagyobb pedagógus, a tanítók tanítója, az igazi mester. Ő az értelem, a bölcsesség, a tudás, az erő, az igazság, a jóság, a szeretet és a kegyelem forrása. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Dávid azt mondja a Zsoltárokban, hogy ő vele még a kőfalon is átugrok. Isten azt mondja mindannyiunknak ma, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Nagyon fontos tehát, hogy megértsük, ha nincs erőnk, ő ad. Ha nincs bölcsességünk, kérjük Istentől. Ha félünk, ő fog bátorítani. Ha nem tudjuk, merre menjünk, ő fog bennünket vezetni. Mert Jézus azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ma bátorítom a fiatalokat, a szülőket, nagyszülőket, hogy ebben az évben is, ebben a kezdődő tanévben is nyugodtan mondják el, Uram, elfáradtam, Uram, félek, Uram, nem értek mindent, Uram, kérlek, adj erőt nekem. Amikor Mózes meghalt, felment a Hórebre, és onnan már nem jött le, akkor Józsuére bízta a nép vezetését, egy óriási küldetés, óriási felelősség, és azt mondja
az Úr Józsuinak, hogy megparancsoltam néked, hogy légy erős és bátor, és ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Ugyanúgy, ahogy az Úr Mózes után Józsuéval volt, abban a feladatban, abban a küldetésben, hogy foglalják el az ígéret földjét, hogy vegyék be azt, amit be fognak venni 7 év alatt, és legyőznek 32 királyt. Úgy ma veled is veled tud lenni a mindennapokban, az iskola elkezdésekor. És bár igen, fogunk félni talán ebben az évben az új helyzetektől, a konfliktusoktól, talán egy vizsgától, talán egy el nem ért céltól, de ne engedjük, hogy a félelem leuralja majd a lelkünket, szellemünket. Mert a Biblia azt mondja 2 Timóteusban, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ebben az évben is lehet, hogy el fogunk bukni. Lehet, hogy lesznek kudarcaink, félelmeink, bizonytalanságaink, amikor kevés lesz a tudásunk, a bölcsességünk, a tapasztalatunk, de az Úr azt mondja, bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Fel kell emeljük a tekintetünket Istenre, fel kell emeljük a tekintetünket őre. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kedves fiatalok, kedves szülők, nem lesznek egyedül ebben a tanévben. Isten fog önökkel járni. Isten fog előttük járni. Ő fogja törni az utat. Ő biztos támasz, biztos segítség. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk is mindig biztos segítség a nyomorúságban. Lehet, hogy lesz időszak, amikor a gyermekük nem lesz elég jó. A tanulásban, talán a viselkedésben, talán lesznek problémák, anyagi problémák, viselkedési beilleszkedések. Lehet, hogy lesznek gondok az osztályban, diákokkal vagy a tanárokkal. Mert ahol ember van, ott adódik a konfliktus, adódik a meg nem értés talán. De az Úr azt ígéri, hogy nagyobb lesz a mi nyomorúságunknál, nagyobb lesz a mi problémáinknál, nagyobb lesz a mi konfliktusainknál. És a hívő ember erre néz, az Úrra néz, mert az Úrban megoldódnak a konfliktusok, az Úrban megoldódnak a lehetetlen helyzetek, az Úrban megoldódnak a szeretetlen állapotok. Hiszem, hogy a hívő embernek van mennyei GPS-e, és ez az Úrnak az igéje, az Úrnak az igéje. Feltetjük a kérdést, hogy hogyan álljunk meg keresztényként majd az iskolában, hogyan álljon meg az én fiam, az én lányom, az én unokám egy világi iskolában, vagy egy világi osztályban. A Biblia egy nagyon szép példával szemlélteti talán ezt az állapotot is, Dániel prófita példájával, Dánielt is, és több ezer zsidó előkelőt a babiloni király Babilonba hurcolja. Ő még fiatal volt, egy idegen országba került, idegen kultúra, idegen nyelv, idegen emberek vették körül. És az új emberek is közben minden arra ösztönözte talán, hogy alkalmazkodj, olvadj be, legyen olyan, mint mindenki más. Milyen ismerős ez az iskolában is, hogy gyere, illeszkedj be, kövess minket, gyere, csináld te is úgy, ahogy mi, hisz mindenki ezt csinálja. Hagyjad már a hitedet, ne legyen olyan vallásos, meg keresztényi. Hagyd azt abba, hagyd abba az Isten imádatodat. Dániel Babilonban élt, de nem Babilon értékei szerint élt. Dániel bár ott élt Babilonban, de Babilon nem élt Dániel szívében. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy Babilonban élt, de nem Babilon értékei szerint élt. Mert Dánielnek volt egy identitása, volt egy kipróbált hite, volt egy erős jelleme. Őt sokkal jobban érdekelte, mit mond az Isten, mint sem az, hogy mit mondnak az emberek, vagy mit mond Babilon királya. Mert Dániel elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be magát, hogy tiszta marad,
hogy hűséges magad elveihez, hitéhez, a Biblia Istenéhez. Bár Babilonban élt, Babilonban tanult, Babilonban dolgozott, de közben tisztán tartotta magát. Tisztán tartotta magát testileg, a szívét és a lelkét, mert ő Istenhez tartozott. Kedves hallgatóim, Isten azt szeretné, hogy mi is így gondolkodjunk, ezt az álláspontot képviseljünk, ez az identitás legyen mi bennünk, ez a Krisztus identitás, hogy az én gyermekem, hogy az én unokám a Krisztushoz tartozik. Hogy te, kedves fiatal, lány vagy fiú, te Krisztushoz tartozol, a te értéked ebben van. Nem az, hogy mit értél el, milyen versenyeken vettél részt, hogy sikerült a vizsgád, mennyire tudod az angolt vagy a mateket, hanem hogy szeretve vagy, hogy megváltva vagy, hogy valakinek a tulajdona vagy. Ezért nagyon fontos, hogy úgy neveljék önök, mint szülők, keresztszülők a gyermekeiket, úgy neveljük mi, mint tanárok, úgy tanítsuk, oktassuk, neveljük, hogy megőrizzik a keresztény identitásukat, a Krisztus identitásukat, a tiszta hitet, az ember szeretetet, a jó erkölcsöt, hogy a tudás mellé ragasszanak élő hitet és jó cselekedetet. Tudatosítanunk kell bennük, hogy milyen értékesek, hogy milyen nagy kincs a hit, a jó erkölcs, hogy milyen kincs az Isten gyermekének lenni. Ki kell mondjuk feléjük, mint pedagógusok, mint nevelők, hogy mi kölcsön kaptunk benneteket, hogy mi nem csak tananyagot holnapra, hanem egy értéket, egy életre akarunk nektek adni. Én az iskolában ezt képviselem, ezt próbálom képviselni, hogy ajándékként tekintek rájuk, Istentől kapott gyermekek, akiket ránk bízta, akiket rám is bízott. 20 éve tanítok a Váradi iskolákban, tanítottam az Eminescu-ban, pedagógiai liceumban, közgazdasági liceumban, Szalontán az Arany Jánosban, és idestva majdnem 20 éve a Lóránffy Református Gimnáziumban történelmet és földrajzt tanítok. Szívvel, hittel és lelkesedéssel. Emellett még tanítok holokauszt történelmét, kommunizmus történelmét, olyan identitás formáló tantárgyakat, amely a tudás mellett a hitet és az elkölcsöt is meg tudja szilárdítani. El szoktam mondani, drága gyermekeimnek, hogy feladatotok van, hogy küldetésetek van, az, hogy tanuljatok, az, hogy fejlődjetek, hogy legyetek szorgalmasok, hogy szeressetek, hogy segítsetek, hogy támogassátok a gyengét, karjátok fel az elhagyottat, vigasztaljatok, ragyogjatok, tiszteljétek szüleiteket, tanítóitokat, mert ez az Úr akarata, ez kedves ő neki. És el szoktam mondani nekik, hogy én sem értek mindent, én sem tudok mindent, én is hatalmasság alá vagyok vetve. Az Úr az én példaképem, a mentorom, a legnagyobb pszichológusom, tanítóm és támaszom. A Biblia azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki hűségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja, mondja Jakab levele. El szoktam mondani a fiataljaimnak, hogy kérjenek Istentől bölcsességet, hogy tudják megkülönböztetni, mi a jó és mi a rossz, mi a helytelen és mi a helyes. Hogy legyen egy bölcs szívük, egy erős, mindent kibígó hitük és Krisztus identitásuk. Dániel tehát Babilonban megtanulta Babilon tudományát, de nem részesült és nem tanulta meg Babilon bűneit. Tanulj az iskolába, légy kiváló az iskolába, használd az eszedet az iskolába, fejleszd a képességeidet az iskolába, legyél jó abban, amit csinálnod kell, de közben őrizd meg a szívedet. Ne vegyél részt olyanokban, amiben nem kell. Ne állj bele olyan konfliktusokban, amiben nem kell. Tudj hallgatni, amikor kell, és tudj beszélni, amikor kell. Valld meg a Krisztust, amikor olyan a helyzet, és tűr, amikor olyan a helyzet. Amikor Dániel nem hódol be a királynak, és nem imádja a királyt istenként, akkor oroszlánok közé dobják be. De Dánielnek volt hite. Volt hite, és tudta, hogy az Úr vele lesz. Hogy az Úr megmenti. Ez a cselekvő hit, ez a bátor hit, ez a bizalommal teli hit. Bár nem tudom hogyan, de tudom, hogy az Úr tudja.
Tudom, hogy az Úr velem lesz, és így lesz veletek ebben a tanévben, így lesz a kedves szülőkkel, nagyszülőkkel, gyermekekkel ebben az évben is. Nagyon szeretném kérni és hinni, mint pedagógus, hogy kedves szülők, nagyszülők, hogy imádkozó lélekkel engedjék őket az iskolába, hogy kiáltsunk értük az Úrhoz, a vizsgák előtt, az iskolai kirándulások előtt, a próbák előtt, az ott létük miatt. Kérjünk számukra bölcsességet, kérjük számukra erőt, kérjük számukra, hogy tudják megtenni azt, amit meg kell, hogy tegyenek, hogy dobják ki az életükből azt, ami megrabolja az idejüket, identitásukat, figyelmüket, és figyeljenek oda az értékes dolgokra, tanuljanak tudományt, figyeljenek a barátságra, figyeljenek az Isten igéire. És ezért nagy előny, hogy egy keresztény iskolába taníthatok, mert amikor bemegyek egy osztályba, akkor figyelek rájuk, hogy hogy vannak, próbálok érzékelni, mit akar az Úr tőlem. Mindig imádsággal kezdjük el, áldást kérünk és mondunk a napra, az induló tanévre. Ha látom, hogy szomorúak, megkérdem, hogy vannak, miért vannak abban, amiben. Próbálom bátorítani, megérteni, lehajolni hozzájuk. És amikor már látom, hogy ez megvan, akkor úgy érzem, hogy el lehet kezdeni a tanítást, a mesélést, a magyarázatot. Fontosnak tartom, hogy felemeljük őket, hogy kiemeljük az értékeiket. Mindig elmondom nekik, hogy kincsek vagytok, hogy értékek vagytok, hogy szépek vagytok, hogy az Úr áldott gyermekei vagytok, hogy ő a ti teremtőtök, ő a legnagyobb pedagógus, ő az én példaképem, és szeretném, ha őt megismernétek az óráimon, az életben, a kapcsolataitokban, az életetek döntéseiben behoznátok a hitet az életetekbe. Hiszem azt, hogy pedagógusként, keresztény pedagógusként kötelességem, kötelességünk, hogy öntudatos, krisztusi identitással bírgó, emberszerető magyar fiatalokat neveljünk ki, akik bízzanak magukban, képességeikben, de mindenképpen bízzanak az Úrban, hogy higgyék el, és tudják, ismerjék föl, mire képesek, de ismerjék helyesen föl a saját korlátaikat is. Mert lesznek olyan dolgok, amiket talán nem érsz el, nem érsz el olyan hamar, vagy nem pont azt kell elérd, de ez nem azt jelenti, hogy kevés vagy, vagy kevesebb vagy, csak tudod a te korlátaidat, hogy józanul gondolkodol, de abban, amit meg tudsz tenni, azt tedd meg mindenestől. Tedd meg, ami rajtad áll, hogy Isten is megtegye, ami rajtál. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Nem kell mindenkinek megfelelni. Nem az osztályzat mutatja meg, hogy mennyit érsz. Az értéked az adja, hogy szeretve vagy, hogy az Úré vagy. Ez legyen a te identitásod, hogy Krisztus meghalt érted, hogy Krisztus megváltott téged, hogy te Krisztusé vagy, hogy te Istenhez tartozol. Lesznek időszakok, amikor talán el fogsz bukni, amikor meg fogsz rendülni, amikor meg leszel bántva, amikor félni fogsz, amikor nehezebb lesz, amikor úgy érzed, hogy nem vagy az emberektől, vagy osztálytársaktól, vagy akár a tanáritól megértve, amikor könny csordul le majd a szemeiden. De tudd, hogy az Úr ért, tudd, hogy az Úr lát, tudd, hogy az Úr tud rólad, és melléd áll, és melletted van, és az Úr megtámogat, mert az Úr a te kősziklád, mert az Úr a te pajzsod, mert az Úr a te védelmeződ. Hiszem azt, hogy az Úr ott van a templomban, ott van az iskolapadban, és ott van benned, mert te a Szentlélek temploma vagy. Szólítsd meg az Urat, az iskolapadban, a szünetben, az órán, amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, valamit nem értesz, vagy szorongsz, vagy félelem van a szívedben, beszélj a Szentlélekhez, és ő az, aki megerősít, aki megvigasztal, aki melléd szegül és bátorítani fog. Az Úr ott lesz az első tanítási napon, ott lesz az első dolgozatnál, ott lesz az első konfliktusnál, ott lesz a napi döntéseidnél. Isten tudja a te utadat. És imádkozzátok, drágáim, drága fiatalok, kedves hallgatók, úgy, hogy Uram, ez a nap legyen a tiéd. Adj nekem a mai napon bölcsességet.
Adj a mai napom nekem erőt. Adj a mai napon nekem bátorságot. Segíts, hogy áldás lehessek másoknak. Az én hitvallásom az, hogy nem csak tananyagot holnapra, hanem értéket egy életre. Pécsi Ritától hallottam ezt az idézetet, amit évek óta én is élek. Történetet földről ezt tanítok, ahogy mondtam, és megpróbálom becsempészni az evangéliumot is. Hisz olyan tantárgyakat tanítok, olyan leckéket tanítok, ahol nagyon-nagyon áldottan be lehet tenni a hitet. Akkor beszélek Rómáról, a keresztény üldözésről, az első századbeli keresztények hitéről, akkor kiválasztott nép történelmét a zsidókról, vagy amikor középkori egyház történelmet, vagy az egyház létrejöttéről, vagy amikor a 20. század szörnyűségéről beszélek, a nácizmus, fasizmus, vagy a kommunizmus bűneiről, mindig elmondom a fiataloknak, hogy hova jut az ember az Isten nélkül, hogy Isten nélkül az ember a legnagyobb vadállat, ahogy Dostojevszki mondta, hogy a gonosz diadalához elég csak annyi, hogy a jók tétlenek maradjanak, hogy Edmund Burke mondta. És ezekkel a tantárgyakkal megpróbálom a történelmi eseményeket még hitelesebben bemutatni. Azért szoktam kiándulásokat szervezni Auschwitzba, Recsbe, börtönökbe, vagy olyan helyekre, ahol az emberek, ezek a drága fiatalok megilletődnek, úgy megrendülnek, úgy szembesülnek azzal, hogy hova vezet, amikor Isten helyett embert imádunk, amikor Isten kidobjuk az iskolákból, a társadalomból, egy ország életéből, és helyette személykultusz, egy zsarnoki rendszer jön be, hogy lássák, hogy van gonosz ebben a világban, hogy van gonosznak a pusztítás ebben a világban, hogy a 20. században több mint 100 millió ember halt meg a kommunizmusban, a nácizmus bűnei, szörnyű bűnei következtében. És amikor eljönnek Auschwitzba velem, akkor van, hogy úgy jönnek ki, hogy tanár úr, át kell értékeljem az életemet. Mert ott szembesülnek a szenvedés mértékével, ott szembesülnek a gonoszság mértékével. De ugyanakkor azt meglátják, hogy mennyi mindenük van. Hogy mennyi mindenért hálásak lehetnek, hogy van egy privát szobájuk, WC-jük, szabadságuk, vallásuk, nyugodt életük. Mert a szenvedést nem jó látni. De a szenvedés által Isten eszünkbe juttatja, mi az, amiért hálásak legyünk és lehetünk. Számomra ez egy küldetés, ez egy misszió, hogy felnyissam, hogy az Úr felnyiss ezeknek a gyermekeknek a szemét. Hogy milyen fontos, hogy úgy neveljük, hogy ne csak elméletileg, hanem elvigyük őket ilyen helyszínekre. Nem csak iskolapadba, hanem kivigyük őket a terepre. És a buszon imádkozók, bizonságok vannak, és megpróbálom összekötni a bibliai látásmódot azzal, ami történt a világban. Ne hagyjuk a templomot és az iskolát. Szeretnék kívánni egy nyugodt, egy áldott, egy Isten védelmében, békességében és szeretetében megáldott tanévet minden kedves diáknak, kedves szülőnek, és egy imádsággal szeretném befejezni. Uram, köszönöm, hogy velünk akarsz jönni az iskola kezdéskor, az iskola padokba. Köszönöm, hogy te vagy a legnagyobb pedagógus. Köszönöm, Uram, hogy ott leszel velünk, amikor mi félünk, amikor mi aggódunk, amikor mi elbukunk. Te fogsz felemelni, te fogsz vigasztalni, te fogsz bátorítani, megáldani a vizsgákon. Köszönöm, Uram, a szülőket, akik támogatják a gyermekeiket. Köszönöm az imáikat, az anyagi és más ráfordított erőfeszítéseket. Áld meg az ő életüket. Add tiszta, felemelt kezeket, hogy imádkozunk a mi fiataljainkért. Imádkozunk az iskolában tanuló és tanító diákokért és pedagógusokért, hogy neked tetsző módon tanítsunk, és tanulva legyenek a diákok. Kérlek, adj, Uram, mennyei bölcsességet, azt a tiszta tudást, azt a mennyei tisztánlátást, bölcsességet, emberszeretetet, hogy úgy tudjuk nevelni, tanítani őket, hogy az kedves legyen neked. Köszönöm, Uram, hogy velünk jössz ezen az úton, és köszönöm, hogy szeretve vagyunk a Krisztusban. Amen. Legyenek nagyon megáldva és szeretve. Búcsúzik Önöktől Takács Zoltán, itt az Isteni Érintések műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket a Csíksomlyói Kegytemplomból, illetve Kárásztelekről közvetítjük, és itt rögtön szeretném megköszönni a Csíksomlyói Kegytemplomban szolgáló ferences testvéreknek, papoknak, illetve Kárásztelki plébános atyának, hogy vállalták a közvetítéseket. Mindkét templomban búcsú van ezen a héten, ezért is esett a választás erre a két templomra. A hét további részében a szentmisék így alakulnak a mai napon, tehát csütörtökön este 6 órától lesz a szentmise Kárásztelekről, holnap pénteken reggel 7:30-tól lesz a szentmise a Csíksomlyói Kegytemplomból, majd szintén este 6 órától Kárásztelekről. Szombaton lesznek a búcsuk, délelőtt 10 óra 30 perctől lesz a Csíksomlyói Kegytemplom úgynevezett őszi búcsúja, Mária neve tiszteletére, a Szénégető István atya lesz a búcsús szónok. Utána délben 12 órától kezdődik a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt Kárásztelki templom búcsúja. Aznap este még 6 órától is lesz szentmise Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében, hiszen a hónap második szombatja van. A 13-án vasárnap 10 óra 30 perctől lesz a délelőtti szentmise a Csíksomlyói Kegytemplomból, hogy úgy értettem, hogy még az is gyakorlatilag az őszi búcsúnak számít, tehát még a vasárnapi. És annak előzményeként 9 óra 40 perctől a rózsafőzért is imádkozzák a helyszínen, ezt is közvetítjük Csíksomlyóról. Vasárnap este 6 órától lesz Kárásztelken a szentmise. Jövő héten a szentmiséket Nagyváradról fogjuk közvetíteni. A reggeli szentmiséket Tibor atya fogja tartani a Szent József templomból, ugye most amíg a váradi stúdió felújítás alatt áll, tehát itt a mellettünk levő templomból lesznek ezek a szentmisék reggel 8 órától hétfőtől péntekig. Az esti szentmisék pedig 6 órától lesznek a nagyváradi Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból, pénteket kivéve, amikor úgy nézem, hogy 7 órától lesz a szentmise, akkor lesz majd egy szentségimádás, egy virasztás is a másnapi papszentelésért. Ugyanis a lazaristák közül lesz egy papszentelés, tehát 19-én délelőtt 11 órától a nagyváradi Székesegyházban Gál Dávid diakónust, aki már lazarista szerzetes, fogja a püspökatyánk pappá szentelni. Másnap pedig vasárnap 10 órától lesz az első ünnepélyes szentmiséje, tehát primícia. Vasárnap 20-án 10 órától, előtte 9:25-től rózsafűzért is imádkoznak a Katalin telepi hívek. A délutáni szentmise pedig a megszokottól eltérően nem 6 órától lesz, hanem 4 órától. Ez a Bihar keresztesi, szintén Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templom búcsúja lesz Magyarországról. Ez itt Nagyváradról, ha épp átmegyünk a határon, itt van Bihar keresztes, egy kisváros, és ennek a templomából lesz a búcsú közvetítve, tehát jövő vasárnap délután 4 órától, ottan idő szerint 3 órától. Szeptember 21-től kezdődő héten az egyik helyszín Marosvásárhelyen a Szent Kozma és Damián tiszteletére szentelt templom, a Csereai templom, a Tudor negyedi, más néven, ismertebb nevén talán, másik pedig a Temes megyei Ótelek temploma lesz. Itt is lesz búcsús szentmise, mármint Marosvásárhelyen Szent Kozma és Damián tiszteletére, majd azon a szombaton 26-án Tamás József nyugalmazott püspökatya lesz a búcsú főcelebránsa és szónoka itt Marosvásárhelyen. Azt követő héten pedig a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia templomra esett a választás, hiszen ott elsején lesz a búcsús szentmise, majd előtte trédumot is tartanak,
Érdekes, hogy a kis Szent Teréz búcsút is Tamás József püspök atya fogja főcelebrálni, és ő lesz a szónok, és előtte, mint mondtam, tridumot tartanak, Asztrik atya lesz a Csíksomlyói kegytemplomból. Azon a héten itt a másik helyszínnel kapcsolatban még lehet, hogy lesznek változások, ezért még nem mondom el, mert nem végleges a dolog. És akkor október további részében itt még csak részletek vannak. Erdőszentgyörgy lesz az egyik helyszínünk október 5-től kezdődő héten. Aztán itt még több minden kérdőjeles, október 19-től kezdődő héten pedig Kisdengeleg lesz, ott is búcsú lesz, ott Szent Vendel tiszteletére, Erdőszentgyörgyön magyarok nagyasszonya tiszteletére, és itt még néhány dolog akkor kérdője. Minden esetre októberre még keresek helyszíneket, tehát nincs még kialakulva gyakorlatilag egyik hét sem. Úgyhogy ha van olyan plébános atya, aki október 5-től arrafelé vállalna egy hét közvetítést, akkor kérem szépen jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. Most a napokban befejeztük a cikkek megírását a következő újsággal kapcsolatban, ezután következik a folyamat további része, a javítás, tördelés, újabb korrektúra, stb. És előkészítése a nyomdába való menetelnek. Én bízom benne, hogy a hónap végére megjelenik majd az újság, tehát szeptember végére, és aztán október elején lesznek az önkéntes találkozók, ezeket még nem tudom pontosan megmondani, még nem terveztem be őket. Talán már látszik a fény az alagút végén a naptár elkészülésével kapcsolatban is. Én bízom benne, hogy azzal is a belátható közeljövőben nyomdába tudunk menni, az egy hosszabb folyamat a naptárak kinyomtatása. Hát nem tudok ígérni semmit, hogy mikorra lesznek kész. Én nagyon bízom benne, hogy az önkéntes találkozókra legalább valamennyi kész lesz a naptárakból is, hogy az önkéntes találkozókra már tudjuk vinni. Ezért talán a hallgatók imája is jó jönne, hogy sikerüljön, időben elkészüljön a naptár. Az elmúlt vasárnap Kárásztelekre látogattam. Nyilván a mobil stúdiót vittem felszerelni az eheti közvetítésekhez, de mivel jelen tudtam lenni vasárnap a Szentmisén, a közösség vasárnapi Szentmiséjén, kihasználtam az alkalmat, és beszéltem egy kicsit a rádióról. Vittem magammal Mária Rádiós tárgyakat, különösen ajánlottam a születésnap alkalmából megjelent tárgyakat, ez a 20 éve együtt feliratos gyertya, kulcstartó, hűtőmágnes, golyóstól, csésze, ezek a mondjuk így a jubileumi tárgyak. Hát nagyon kellemes meglepetésben részesültem. Kinn a templom elé állítottuk fel az asztalt, és hosszú sorban álltak a kedves hallgatók, hogy megnézzék és vigyenek magukkal emlékbe ilyen Mária Rádiós tárgyakat. Szépen gyűltek az adományok is, én meg kihasználtam a lehetőséget, ugye, hogy beszélgessek a kedves hallgatókkal, akik éppen sorba álltak, úgyhogy tudtam többekkel beszélni. Sokan mondták, hogy igen, hallgatják, szeretik, sokat jelent nekik. Kérdeztem, hogy ki hogy hallgatja, hát azt hiszem a többség a kábel tévén keresztül hallgatja Kárásztelken a Mária Rádiót, ott nincs lefedettségünk rádió frekvencián. Vannak, akik interneten hallgatják, és voltak, akik ismerték már az applikációt, volt, akinek ajánlottam. Valaki épp egy Huawei telefonnal jött oda, hát arra sajnos nem, azzal nem kompatibilis az applikációnk. Az az egy kivétel, tehát a többi fajta telefonra, gyakorlatilag mindegy iPhone-ra is, és az androidos telefonokra is telepíthető az applikációnk, amelyik nagyon praktikus. Igen, ezzel kapcsolatban a múlt héten voltak ilyen visszajelzések, hát én amerre járok, én mutatom, ahol már ismerik az applikációt, ott szoktam mutatni, hogy az az applikáció nem csak arra jó, hogy hallgassa az ember a rádiót rajta, hanem van egy menü is, ahol például a műsorra kattintva, akkor az egész napi program ott van, tehát 0 órától 24 óráig ott van az egész napi műsor, hogy hány órától milyen műsorok vannak, és aki már ezt megtanulta használni, akkor ezt
használni is szokta, és volt itt egy pár nap, azt hiszem a múlt héten, amikor ez nem működött, még az előtti hét végétől kezdődően, én is észrevettem. Hála Istennek, hogy azóta a probléma megoldódott. Örülök, hogy vannak ilyen visszajelzések, hogy vannak, akiknek hiányzik ez, hogy az pont nem ment a menüben a műsor, nem tudták megnézni. Örülök, hogy használják az applikációt, és ezzel az opcióval is élnek. Igen, tehát visszatérve Kárásztelekre beszélgettem a hallgatókkal, és nagyon kedves volt mindenki, és örülök, hogy tényleg sorba álltak, hosszú ideig álltak sorba, jó idő volt, szépen sütött a nap, Istennek legyen hála, úgyhogy tökéletes időjárás volt arra is, hogy beszerezzenek Mária Rádiós tárgyakat, számomra pedig, hogy beszélgetni tudjak egy kicsit a hallgatókkal, úgyhogy nagyon jó élményeim voltak Kárásztereken. Azt tervezem, hogy vasárnap a 6 órás szentmisére visszamegyek, és utána fogom leszerelni és hazahozni a mobil stúdiót. Igen, tehát ezt tervezem a következő vasárnapra, akkor persze majd átveszem az adományokat, amit még gyűjt az önkéntesünk. Egyébként több önkéntesünk is van, nagyon hálás vagyok nekik, értük, a Jóisten áldja meg őket. A templomban is van persejünk, köszönjük szépen a plébános atyának a lehetőséget. Akkor ezen az utolsó szentmisén, akkor majd mise után majd templom perseit is, mármint a Mária Rádiós perseit is bontani fogjuk, és akkor átveszek majd mindent, és következő jelenünk és jövünk műsorban majd beszámolok erről is. És utána még, ami fontos a Mária Rádió aktualitásaival kapcsolatban, 18-án fogjuk megünnepelni Kolozsváron a Mária Rádió 20. születésnapját. Ugye ezt ilyen jubileumi évnek nyilvánítottuk, és már sikerült megünnepelni több helyszínen is a rádió születésnapját, minden olyan helyen, ahol stúdiónk van. Még nem jutottunk a végére a stúdióknak. A Kolozsvárit nem sikerült a stúdió születésnapjával összehangolni, de ami késik, nem múlik, tehát most szeptember 18-án fogjuk a születésnapot megünnepelni. 5 órától kezdődik majd az ünnepség, rózsafűzérrel, aztán a 6 órától kezdődő szentmise keretében adunk hálát, és oda várjuk akkor kolozsvári és környékbeli, vagy bárhonnan érkező hallgatókat, önkénteseket, érdeklődőket szeretettel, akik velünk együtt vágynak ünnepelni Kolozsváron, tehát szeptember 18, délután 5 órától Szent Mihály templomban, 6 órától lesz a szentmise az ünnepség keretében. Másnap pedig papszentelési szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Székesegyházból, azt követő napon 20-án pedig primíciás szentmise a nagyváradi Katalin telepi plébánia templomból. Hát ezek az újdonságok, aktualitások a Mária Rádió házatáján, úgyhogy így itt tartunk, továbbra akkor még egyszer elmondom, tehát ma és holnap este 6 órától lesznek a szentmisék Kárásztelekről, holnap reggel 7:30-kor kezdődik a szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból. Szombaton sűrű nap lesz, 3 szentmisénk lesz, 10:30-tól egy búcsús szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból, ez az úgynevezett őszi búcsú, a kegytemplom őszi búcsúja, Szénégető István atya lesz a szónok. Délben 12:00-tól Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére búcsú Kárásztelken, este 6 órától a Mária áhítat keretében lesz szentmise Marosvásárhelyről, vasárnap pedig 10:30-tól lesz, amíg szintén búcsús misének számító délelőtti szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból, majd a kárásztelki szentmise, amin tervezek részt venni és menni leszerelni, az este 6 órától kezdődik, és természetesen közvetítjük itt a rádióban. Jövő héten pedig a megszokott időpontban lesznek a hétköznapi szentmisék, reggel 8-tól és este 6-tól. A jövő péntek lesz a kivétel, amikor este 7-től lesz, ott készülnek a papszentelésre a lazarista szerzetesek. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Életige. A Fokolári Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Fokolári Lelkiség Életige műsor szeptemberi adásában. Mivel a szeptemberi életige a felebaráti szeretetre irányítja figyelmünket, most bevezetőként Chiara Lubichnak, a lelkiség alapítójának egy 1987-ben elhangzott tanítását szeretnénk közösbe tenni, mely ugyancsak a felebaráti testvéri szeretetről szól. Ebben a tanításban elhangzik, talán sokak számára ismeretlen, de a mozgalomban használatos kifejezés, a mennyei Máriapoli, mely a másik életre, a mennyországra vonatkozik. Ez a kifejezés a Máriapoli szóból származik, amely Mária városát jelenti. Így hívják a mozgalom városkáit, valamint a tipikus nyári találkozóit, melynek egyetlen törvénye a kölcsönös szeretet. És akkor hallgassuk meg, mit is tanulhatunk a testvéri szeretetről. Mit kíván a testvéri szeretet? A felebarát szeretete rendkívül fontos számunkra, elsőrendűen fontos. Nem ismételhetjük elégszer, mi a felebarát szeretetén keresztül jutunk el Istenhez, mi akkor találkozunk Istennel, akkor növeljük egységünket Istennel, ha odaadóan szeretjük felebarátunkat. Ennél fogva életünk szent utazása sem hozhat gyümölcsöt, ha nem koncentrálunk mindig a felebaráti szeretetre. De hogyan kell szeretnünk felebarátainkat? Úgy szerethetjük a felebarátunkat, ha egyé válunk vele, ha magunkban éljük az ő életét, és ellátjuk őt azzal, amire szüksége van. Éhezővé kell válni az éhező felebaráttal, és enni kell adni neki. Tanácstalanná kell válni vele úgy, hogy tanácsot adunk neki. Gyengévé kell válnunk vele, és bátorságot kell öntenünk bele, és így tovább. Igen, a felebarát szeretete mindezt magába foglalja, de nem csak ezt. Ha Jézusra tekintünk, akkor látjuk, hogy ő szerette felebarátait, jól lakatta őket, meggyógyította őket, megbocsájtott nekik, stb. De nem csak ezt tette, hogy tökéletesen és teljesen szeresse őket, szenvedett értük, és odaadta értük életét. Jézus magatartása számunkra is fény. Arra kell következtetnünk belőle, hogy a felebaráti szeretet a mi esetünkben sem korlátozhat a felebaráttal való egyéválásra. Hozzá kell tennünk még valami mást is. Ennek a másnak van egy neve. Szenvedés. Kedveseim! Földi életünkben kétségtelenül ott vannak az örömök, az a mély elégedettség, melyet például Isten országának, az ideálnak terjedése okoz. Nem tagadhatjuk azonban, hogy életünkben ott van a fájdalom is, a betegségek, kísértések, aggodalmak, gyötrelmek, szerencsétlenségek, a meg nem értettség, életünk váratlan fájdalmas fordulatai. Mi a jelentősége a fájdalom e megnyilvánulásainak? Miért engedi meg ezeket a szeretet Isten? Tudjuk, hogy a fájdalom az elhagyott Jézus egy arca, és átöleljük őt, de gyakran nem kérdezzünk rá a fájdalom miértjére. A mindent javunkra fordító Isten számára azonban minden bennünket érő fájdalomnak meghatározott oka van. Isten azért akarja, vagy azért engedi meg a fájdalmakat, hogy általuk megtisztuljunk, vagy hogy a többiek javára váljon. Szolgálja megtérésüket, lelki újjászületésüket, vagy előrehaladásukat Isten felé. Igen, mindennek mindig megvan a miértje. Az arciplébános megfigyelte, hogy amikor egy nagy bűnös megtérésén fáradozott, akkor az előző nap súlyos harcokat kellett vívni a sátánnal, és ez nagy szenvedés volt számára. Jusson eszünkbe, ha kicsik vagyunk is, mi sem lehetünk a lelkek anyja és apja, ha nem vagyunk keresztre szegezve. Mit tegyünk tehát? Akik közülünk a mennyei Máriapoliba készülnek, a szenvedés hosszú óráiban spontán módon mindent a műért ajánlanak föl, ami azt jelenti, hogy a műben levő emberekért. Számukra nyilvánvaló, hogy a fájdalomnak értéke van, amit ki kell használni. Így kell tennünk nekünk is. Mindannyian foglalkozzunk azokkal, akik valamilyen módon ránk vannak bízva, akiket megismerünk a találkozónkon vagy a Máriapolikon. Ne szorítkozzunk csak arra, hogy külön-külön szeretjük őket. Ajánljunk fel értük Jézusnak életünk fájdalmas pillanatait. Csak így lesz termékeny a tevékenységünk. Ha így teszünk, akkor úgy fogunk szeretni, mint Jézus szeretett, és a szent utazás egy valóban gyümölcsöző szakaszát fogjuk megtenni.

0: Most hallgassuk meg a szeptemberi életigét, melynek mottóját Szent Pálnak a rómaiaknak írt leveléből választották, és a hozzáfűzött magyarázatot.
1: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.
2: Meg lehet parancsolni valakinek, hogy szeressen? Ha érzelemnek fogjuk föl a szeretetet, akkor ez természetesen lehetetlen. Ha viszont Isten ajándékának tekintjük, akkor más a helyzet. Pál a rómaiakhoz írt levelében, ahonnan ezt az életigét vettük, a törvény és a szeretet kapcsolatáról szól, azt állítja, hogy a szeretet a törvény beteljesítése. Röviddel előtte arról ír, hogy honnan is származik ez a szeretet. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. János első levelében ezt olvassuk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül.
1: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.
2: Egyikünk sem tudja odaadni, amilyen nincs. Jól megértette ezt Szent Ágoston, amikor így fordult Istenhez közvetlenül. Add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten felbecsülhetetlen szeretetét kaptuk ajándékba, és ő arra hív, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Nem csak címzettjei lehetünk Isten szeretetének, hanem az alanyai is. Isten szeret bennünket, és arra hív, hogy mi magunk is szeressünk, és így részesedjünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében, aki szeret, aki a szeretett, és aki a szeretet. Nem tartozunk senkinek semmi mással, állítja Pál apostol, csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.
1: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.
2: Az igazi szeretet a fele barát iránt, erősíti meg Járá Lubik, nem tesz semmi rosszat. Segít, hogy kivétel nélkül megéljük Isten parancsát, mert azoknak az elsődleges célja, hogy elkerüljük a rosszat minden formában, amit önmagunk és testvéreink iránt elkövethetnénk. Ha így értelmezzük a törvény parancsolatait, akkor nem kényszerítenek, hanem Isten szeretetének kifejeződései lesznek számunkra, így nem korlátozzák, hanem teljes mértékben felszabadítják a szeretetünket.
1: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.
2: Ahhoz, hogy eljussunk erre a teljességre, a fele barát iránti szeretetben az első lépés, hogy nem teszünk neki rosszat. Utána azonban találékonynak kell lennünk. Nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, emlékeztet bennünket Ferenc pápa, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket, hiszen benne találjuk meg az Istennek és az emberiségnek odaadott szeretet teljességét.
1: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.
2: Doris, skóciai lány, ő meséli. Rendszeresen járunk hajléktalanok melegedőjébe, és ott egész más világot találok, mint amihez hozzászoktam. Tudom, hogy nem az számít, mit érzek, hanem az, hogy szeressek. Egyik alkalommal láttam, hogy mély szomorúság áradt az egyik férfi tekintetéből, és el is mondta, hogy kész lenne végezni magával, szeretne meghalni. Egyszerűen csak meghallgattam, aztán együtt meguzsonáztunk. Láttam, hogy jelenlétem és figyelmem szeretetet fejezett ki iránta. Amikor hazaindultunk, átölelt, és mosollyal az arcán mondta, hogy mennyire fontos, amit csinálunk, fontos neki, de a többieknek is, akik ott vannak. A szeretet hihetetlen erejét tapasztaltam meg. Talán nem mentettem meg őt, de a hálája nagy örömmel töltött el, és ez nem akármilyen élmény.
1: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Az élet ige magyarázatban hallottuk. Nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket. A következő tapasztalatot megosztó fiatalok is erről a szeretetről tesznek tanúságot, egy ismeretlen, bajba jutott segítségére sietve.
1: Az eltévedt golyó. Éppen dél volt, amikor megérkeztem a város főterére. Nagy volt a tolongás. Az összeverődött emberek arcán elkeseredett megdöbbenés látszott. Az állandó szirénázásból arra lehetett következtetni, hogy valami súlyos eset történt, azért van ez a nagy pánik. A mi kis városunkba is vetette a lábát a szervezett bűnözés, ugyanis egy fegyveres bankrablási kísérletet hiúsítottak meg, ami nagy lövöldözéssel végződött. Egy eltévedt golyó megsebesített egy fiatal lányt, aki éppen ott ment el autóval. Megrendülten mentem haza, főleg az emberek megjegyzései keserítettek el, akik úgy látszik képtelenek elfogadni a helyzet súlyosságát, vagy ha megértik, akkor durva és közönséges megjegyzéseket fűznek hozzá. Ebéd után egy barátom állított be azzal, hogy a kórházban vérre van szükség. Azonnal tudtam, hogy a sebesült lányról lesz szó. Elég volt egy pillantást váltanunk, és ugyanarra gondoltunk. Itt az ideje, hogy cselekedjünk, és valóra váltsuk az igét, amelyet nemrég olvastunk. Legyetek egymásnak szolgálatára. A kórház felé megyünk. A tömegben ott látjuk néhány barátunkat, akik szintén azért jöttek ide, hogy segítsenek a sebesülten. A műtőből eközben hírül hozzák, hogy a lány nincs életveszélyben, de állapota súlyos. Közlik azt is, hogy pillanatnyilag nincs sürgős szükség vérre, mivel az első két véradó segítsége elegendő volt. Mindnyájan elmegyünk, hogy jelenlétünkkel ne zavarjuk a kórház rendjét. Minden esetre megadjuk címünket. Később talán még szükség lehet a mi vérünkre is, de lelki ajándékunkkal másképpen is a sebesült lány szolgálatára lehetünk. Imádkozhatunk érte. Este a misén imánkba kérjük, hogy a lány érezze meg, a szenvedésben Isten kopogtat az ajtón.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Sok tartalmas gondolat hangzott el az életige magyarázatban, hasznos lehet kissé összefoglalni. A szeretet nem érzelem, hanem Isten ajándéka. Isten szeret minket annyira, hogy Szent Fiában megtestesült, köztünk élt, tanított, példát adott számunkra, majd életét adta értünk kereszthalálával. Mérhetetlen szenvedésével kiengesztelte az emberiséget a Teremtő Istennel. Igen, mert nála ez a törvény, az isteni törvény teljessége. Ebben az értelemben lesz törvény a szeretet. Minden emberért jött, mindenkit az üdvösségre teremtett, minden embert meg akar menteni. De ez a folyamat már velünk, ma élő emberekkel együtt tud mind jobban és jobban valóra válni. Így számunkra is érvényes a szeretet törvénye, parancsa. Az összes parancsolatot ez az egy foglalja össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat, írja Pál apostol a római levélben. Azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk, nem tarthatjuk meg magunknak, hanem tovább kell adnunk. Annyiban lehetünk hiteles keresztények, amennyiben helyesen szeretjük fele barátainkat az Úr parancsai szerint. Ha szeretetben élünk, Isten országa már itt, a földi létünkben elkezdődik. Ha igyekszünk a rosszat elkerülni, melyre azért hajlamosak vagyunk, akkor a törvények nem korlátoznak, hanem éppen a szeretetünket szabadítják fel, mely Isten szeretetének a kifejezője leginkább. Nem csak ne tegyünk rosszat, hanem a szeretetet kell életünk középpontjába állítanunk, minden lehetőséget megragadva a konkrét szeretet megélésére. Ha a szeretetet élni akarjuk, a Szentlélek találékonnyá tesz bennünket, és kellő módon látókká, hogy mikor, hol és kivel, hogyan tudjuk ezt gyakorlattá váltani. Van, amikor csak egy szerető, elfogadó tekintetre, meghallgatásra van szüksége valakinek. Vagy éppen ez a magatartás jó, ha mindig kéznél van. Van, amikor anyagi szükségletekben vagyok a fele barát javára. Van, amikor ima hátteret biztosítok. Van, amikor virrasztanom kell a beteg ágy mellett, ápolnom kell, vagy egyszerűen jelen vagyok a fele barát számára, minden tőlem telhetőt megtéve. Van, amikor szenvedéseimet ajánlhatom fel másokért. Ez is a legtöbbször úgymond kéznél van. Gyakorlatilag az összes szenvedést okozó helyzetemet, a lelki szenvedéseket is beleértve, mindig felajánlhatom valakiért, akinek éppen szüksége van, vagy egyszerűen a lelkek megmentésére. Kérjük a Szent Lelket, vezessen minket a mindennapokban, hogy mindig lássuk meg, mi módon élhetjük meg és közvetíthetjük Krisztus szeretetét fele barátaink számára. Segítsen bennünket abban is, hogy a szeptemberre választott életigét megértsük és elmélyítsük a szívünkben, mely aztán láthatóvá is válik életünkön. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Az életige műsort hallották benne
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatók, Józsa Ferenc nevében is az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Még mindig a könnyű, hűsítő nyári ételek társaságában maradunk, egyik főszereplő a padlizsán, de szó lesz még a kukoricáról is, és tipikus nyári ételekről, amik a hideglevesek, grillételek, saláták, desszertek, amikor ilyenkor sülés nélkül szeretnénk elkészíteni, avagy sok-sok gyümölccsel. Általában ritkán, csak ha valami miatt felmerül a kérdés, akkor tűnődünk el rajta, mint például én egy alkalommal, amikor a gyömbért a gyümölcsök között kerestem, vagy amikor a kompótot főztem a rebarbarából, ami lényegében zöldség, igen, ritkán, de elgondolkodunk rajta, zöldsége vagy gyümölcs. Botanikai szempontból minden gyümölcs, ami virágból keletkezik. Ez szerint az avokádót, a paprikát, a paradicsomot, a padlizsánt a gyümölcsök közé kell számítani. A hétköznapi szóhasználatban azonban csak az édes ízű termékeket tartjuk gyümölcsöknek. Az a megkülönböztetés sem állja meg a helyét, hogy a gyümölcsöket lehetőleg nyersen, míg a zöldségeket főve fogyasztjuk. Pedig a paradicsomot legszívesebben nyersen fogyasztjuk, míg a padlizsánt megsütve nem is lehetne másképp. Végül azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az egynyári zöldségfélék terméseit a termés zöldségek közé soroljuk. És én ma innen emelem ki a padlizsánt, amit tojásgyümölcsnek is hívnak. Hiába különböző a színük, formájuk, ízben alig különböznek egymástól. A világ legnagyobb padlizsán termelő országai, Kína, India, Törökország, Európában pedig Olaszország, Spanyolország és Görögország. Kitűnő előétel, saláta, kirántva, rakottas, főzelék, töltve, körítésnek, padlizsánkrémnek is használhatjuk. Mindenképp, csak nem nyersen. A törökök és a görögök muszakát készítenek belőle. A franciák a ratatouille-t, román és az erdélyi magyarok vinetta, avagy vinete salátának használják leginkább, míg a szerbek ajvárt készítenek belőle. Tudjuk már, hogy elkészítésének a padlizsán krémen kívül rengeteg formája van. A padlizsánt Európával megismertető arabok szerint csak olyan lányt szabad elvenni, aki legalább 100 féleképpen tudja elkészíteni a padlizsánt. Egy anekdóta szerint egy imám új felesége olyan ízesen készítette el a padlizsánt, hogy ez a szellemi, erkölcsi vezért leterítette, az étel csodálatos íze és elájult. Ez a fogás azóta is kedvelt imám Bayildi, azaz ájul imám néven, ami egy töltött padlizsános étel. Ismerkedjünk mi is a receptjével. Fő hozzávalói: padlizsán, vöröshagyma, fokhagyma, paradicsom, olívaolaj. 4 darab közepes padlizsán kell hozzá egy adagnak az elkészítéséhez, 1 fél kiló paradicsom, 2 fej hagyma, 3 gereszt fokhagyma, 1 csokor petrezselyem zöldje, 2 marék mandula, só, bors, 1 kávéskanál fahéj, 1 kávéskanál majoránna. A hozzávalók 4 darab közepes padlizsán, 1 fél kiló paradicsom, 2 fej hagyma, 3 gereszt fokhagyma, 1 csokor petrezselyem zöld, 2 marék mandula, só, bors, 1 kávéskanál fahéj, innen lesz egy picit ázsiai ízű, és 1 kávéskanál majoránna. A padlizsánokat hámozatlanul ketté vágjuk, mélyen bekockázzuk, és 1/2 órára jól besózzuk, hogy kesernyés levük lefoljon, ha véletlenül lenne. Habár ezek a mostani padlizsánok
nem nagyon tartalmaznak kesernyésséget, de mindenképp, mivel hogy nagyon el tudja rontani a kesernyés íz az ételünket, be kell őket sózni, és hagyjuk, hogy a leve lefoljon. Eközben a paradicsomot meghámozzuk, magjaikat és levüket eltávolítjuk, csak a húsa maradjon. A padlizsánokat leöblítjük, óvatosan kinyomkodjuk, vágott felületükkel lefelé tepsibe fektetjük és puhára sütjük. Közben a felforrósodott olajon megfonyasztjuk a hagymát, amit előtte karikára vágtunk. Hozzáadjuk az áttört fokhagymát, a paradicsomot, az apróra vágott majorannát, kevés cukrot és fahéjat. Sózzuk, borsozzuk, 10 percig főzzük, majd elkeverjük benne a finomra vágott petrezselyem felét, és a zsíradék nélkül enyhén megpirított mandulát, amit durvára aprítunk előtte. Gondolom, hogy megjegyezték eddig, tehát félbevágjuk a padlizsánokat, jól bekockázzuk, és megsütjük. Közben felforrósítjuk az olajat, azon megfonnyasztjuk a hagymát, amit karikára vágunk, azért, hogy ez látványos lesz, és a szemnek is tetsző legyen. Hozzáadjuk az áttört fokhagymát, a paradicsomot, az apróra vágott majorannát, kevés cukrot is tegyünk, és az egy kávés kanál fahéjat is szórjuk hozzá. Aztán sózzuk, borsozzuk, és 10 percig főzzük, majd elkeverjük benne a finomra vágott petrezselyem felét, és a zsíradék nélkül megpirított mandulát, amit olyan gyönyörű szép szőkére pirítunk csak, és előtte olyan jó durvára megaprítjuk. Kivesszük a megsült padlizsánokat, megforgatjuk, 2-3 kanálnyit a húsából kikanalazzunk, amit villával megtörünk, és a paradicsomos masszához hozzákeverjük. A padlizsán csónakokat ezzel a masszával megtöltjük, kikent tepsibe visszahelyezzük, és 15-20 percig sütjük. 220 fokos sütőben lehet sütni. Aztán langyosra hűtjük, a tetejüket megszórjuk a maradék petrezselyemmel, így tálaljuk rizssel, de hidegen is varázslatos az íze. És az illata is. Valószínű, ezért is ájult el az imám, remélhetőleg nem fukarságában, hogy a drága fahéjat elhasználta a felesége. Hogy még spórlósabbak legyünk, a paradicsom eltávolított levét természetesen felhasználhatjuk egyéb ételek ízesítésére. Van, hogy a padlizsán keserű. Ez a természetéből ered, nem a hibája. Ezért kell besózni, így a levével a keserűsége is távozik. Érdemes a folyamaton végigmenni, mert tönkre teheti az egész ételt egyetlen keserű padlizsán. Babérlevelet és kapribogyót, hogyha tesszünk, akkor a kapribogyóból elég egy kanál, ezt is hozzáadhatjuk a szószhoz. Akár sajtot is reszelhetünk a tetejére, de akkor a petrezselyem alá. Itt az idő a kipróbálásához, most minden adott hozzá. Imént szó volt arról, hogy India is nagy padlizsán termelő, második a világon. Illő az, hogyha ismerünk onnan is egy receptet, ez a padlizsán körrit, lényegében a fűszerezése okán sorolnám én a etájhoz, a garam masala elengedhetetlen fűszere ennek a padlizsán salátának. A garam masala fűszerkeverék és rengeteg receptje van, ahány nagy család annyi recept. Összetevői általában fahéj, babérlevél, római kömény, koriander, kardamom, fekete bors, szegfűszeg és szerecsendió. Tehát, hogyha a padlizsán körit el akarjuk készíteni, akkor, hogyha nincs nekünk garam masala fűszerkeverékünk, akkor mindenképp kell beletennünk egy kis fahéjat, babérlevelet, római köményt, koriandert, kardamomt, fekete borsot és szegfűszeget, majd szerecsendiót is reszeljünk hozzá. Általában ezt a garam masalát húsokhoz és a csirkéhez adott hagyma alapú mártáshoz használják.
Az alaprecept kiegészülhet még szezámmaggal, mákkal, kókuszdióval, curry levéllel, cayenne borssal, kurkumával, csillagánizzsal, fokhagymával, gyömbérrel. A száraz hozzávalókat meg kell pirítani, kávédarálón vagy kézi mozsárral leűrőjük, és kész is van az indiai fűszerünk. Az indiai körik alapvető fűszere és remekül illik a joghurtos salátákhoz is, ez a garam masala. Így most már nyugodt lelkiismerettel készíthetjük a padlizsán körit, aminek a hozzávalói egy nagy padlizsán, négy paradicsom, egy nagy fej vöröshagyma, két gereszt fokhagyma, két deciliter joghurt, két teáskanál garam masala fűszer, amit nem mellesleg az üzletekben is árulnak. Tehát egy nagy padlizsán kell, négy paradicsom, egy nagy fej vöröshagyma, két gereszt fokhagyma, két deciliter joghurt, két teáskanál fűszer, és foghatunk neki a munkának. A hagymát, fokhagymát kevés olajon megdínszteljük, fűszerezzük a garam masalával, kicsit összepirítjuk, majd rátesszük a már apróbb kockára vágott padlizsánt és paradicsomot. Ne legyen se nagyobb, se kisebb egy kocka cukornál, lényegében ez az apróra vágott zöldség, a padlizsán és a paradicsom. Kis vizet csurgatunk alá, majd lefedve pároljuk jól össze. Amikor megpuhult, joghurttal átkeverjük, gyömbérrel és sóval ízesítjük, kuszkusszal, rizssel tálaljuk, de hidegen is igen ízes, pirítósra halmozzuk belőle, és friss paradicsomot vágjunk hozzá. Ez volt a második olyan padlizsános étel, az ájul imám után, ami hidegen és melegen is egyaránt fogyasztható. Természetesen van még kiváló recept a tarsolyomban, meg is osztom önökkel, de előtte tegyünk kedvükre azoknak is, akik a felhangzó dalt várják.

Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm mindannyiukat, azokat is, akik időközben kapcsolódtak be az Asztalterítünk műsorba. Tipikus nyári ételekről akartam beszélni, de úgy látom, a padlizsán megér egy műsort. Hogy gyümölcse vagy zöldség, már nem firtatom. Örülök a könnyen elkészíthetőségének, fűszerezési lehetőségei miatt az ízességének. A padlizsán jó fűszerpartnere a fokhagyma, kakukkfű, a zsája, bazsalikom, a curry, oregano, de szinte bármely fűszer. Kiváló társai a hagyma, paradicsom, paprika, a sült paprika is. Hogy még jobban felkeltsem érdeklődésüket, és mindannyian tovább lépjünk az oly finom, de néha már unott padlizsán krémen, el kell mondanom, hogy jótékonyan hat egészségünkre is. A padlizsánban található kálium, folsav, réz, mangán, magnézium, BC és K-vitamin, ezen felül nagy mennyiségű rost is van benne. Ha mindez nem lenne elég, nagy mennyiségű és fontosságú antioxidánst is tartalmaz, például a padlizsán lilás kékes héjában levő naszunin, amely a sejtek védelmében fejti ki hatását, segít megfékezni a rákos sejteket. A muszaka meg nem említése igen nagy hiba lenne, mivel a padlizsános ételek között rangja van. A muszaka vagy rakott padlizsán egy húsos főétel. A legtöbb változata, annak az alapja a pirított padlizsán és paradicsom, amit általában darált marhahús egészít ki. Besamelmártással borítanak helyenként, és úgy sütik meg. Érdekes mód, langyosan fogyasztják, akár az imán bajaildit, fűszere a fokhagyma, a fahéj, a szegfűbors és fekete bors. Néhol reszelt sajt vagy zsemlemorzsa is kerülhet a tetejére. Ahány népcsoport, annyi muszaka. A könnyű nyári fogások kapcsán kerül témába ma a padlizsán. Igazán az lesz a következő ötlet, amikor a padlizsánt a pizzatészta helyettesítőjeként használhatjuk. Egyszerűen tészta helyett padlizsánra pakoljuk a kiválasztott feltételeket. Ide nagyobb padlizsánt válasszunk, hámozás nélkül felkarikázzuk, majd minden padlizsán karikát megpakolunk, amivel szeretjük. Felvágott paradicsom, sajt, aztán a fűszerek közül a bazsalikom, oregano, és 15 perc alatt készre is süthetjük. A padlizsán krém a legelterjedtebb felhasználása mi felénk, ennek a zöldségnek. Sokféle mód és ízesítéssel. Egyben azonban megegyezik mindenki, a padlizsánt meg kell sütni. Sütik nyílt lángon, leerben egyaránt. Ha nem szeretnénk, hogy kellemetlenséget okozzon azzal, hogy szétfröcsköl, szurkáljuk meg a padlizsánt, mielőtt a sütőbe tesszük. Természetesen nem

mag, amitől ízzük, még kesernyés. Ha mindenre felkészültünk, akkor jöhet a padlizsán krém receptje, egy kicsit másképp a szokottnál. Most már nem csak a törökök készítik sült paprikával, egyre gyakrabban hallom az így való elkészítését. Örülök neki, így megunhatatlan lesz. A padlizsán sütésekor 2-3 paprikát is süssünk meg. Húsukat daraboljuk fel, olajon megdinszteljük a kisfej hagymát, 2 gereszt fokhagymát, majd darabosra mixeljük a padlizsánnal és a paprikával együtt. Ízesíthetjük ecettel, sőt, kell is néhány csepp ecet bele vagy citromlé, sóval, borssal, ilyenkor, amikor salátákat készítünk, akkor mindig válasszunk, hogy a borsot frissen őröljük rá, egészen más lesz az íze, és hogyha többféle borsot használunk, akkor még kiemelkedőbb ízérzést fogunk elérni. Tehát ízesítjük ecettel, sóval, borssal és pici cukorral. Mindenbe, amiben ecetet, citromot teszünk, abban tegyünk egy pici cukrot is. Ilyenkor, amikor frissen sütjük, nekem a legízesebb a padlizsán, ha csak olajjal, apróra vágott hagymával, ecettel, sóval, frissen őrölt borssal ízesítem. És kézzel, vinete vágóval aprítom, hogy a magok egyben maradjanak, lassan adagolva az olajat. És itt mindig tartok otthon olyan olajat, ami egy picit jobb minőségű, mint az, amit a főzésnél használok. A salátákhoz nyáron mindig igyekszem, hogy legyen otthon. Hogyha nem olívaolaj, akkor is legyen egy picivel jobb minőségű a salátákhoz használt olajunk. Tehát elkészítjük kézzel, vinetevágóval, megaprítjuk, hogy a magok egyben maradjanak, aztán nagyon lassan adagoljuk folytonos kevergetés mellett az olajat a padlizsán krémünkhöz. Langyosan, sok-sok paradicsomot vágunk mellé. De lehet úgy is elkészíteni, hogy csak fokhagymával ízesítjük. Az is nagyon finom. De akkor én például úgy szeretem, hogy télen a lefagyasztottat, akkor fokhagymával készítem és majonézet adok mellé. A műsor elején mondtam, hogy ha 100féleképpen nem tudta elkészíteni az arab lánya padlizsánt, akkor nem volt férjhez adható. Akár a székely lány, aki a pityókát nem tudja 100féleképpen elkészíteni. Törekedjünk arra, hogy mindkettőt megvalósítsuk, és arra is, hogy 100féleképpen legyünk Isten tetszésére. Ebben segítsen minket a szűzanya. Megtisztelő figyelmüket köszönve búcsúzom Józsa Ferenc nevében is a székelyudvarhelyi stúdióból. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai napon kivételesen a Szatmár Németi stúdióból köszöntöm Önöket, és vagyunk együtt itt ebben a mai déli imában. Kedves kolléganőmmel, Görkényi Tündével fogunk közösen imádkozni, és hívjuk Önöket is, hogy csatlakozzanak, hogy együtt imádkozzunk minden kérésért, minden szándékért, de imádkozzunk a Mária Rádióért, munkatársakért, önkéntesekért, és minden hallgatónkért, támogatónkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az égetest élőn.
2: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben.
1: Oltalmazó rejtek helyem vagy, és pajzsom, igédben nagyon reménykedem.
0: Orcátlan gonosztevők, távozatok tőlem. Istenem, parancsolatait megtartom.
1: Oltalmaz, amint ígérted, és élni fogok. Ne szégyeníts meg várakozásomban.
0: Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem.
1: Odavisz mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében.
0: Olcsó salaknak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem.
1: Oly félelmetes vagy, testem is remeg, ítéleteidtől reszketve félek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok.
1: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsáss meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, megalázták szent templomodat. Jeruzsálemet romba döntötték.
0: Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveit testét a föld vadjainak.
1: Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket.
0: Gyalázattál lettünk szomszédaink előtt, kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lévő lakók.
1: Meddig még, Uram? Vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz?
0: Atyáink vétkét ne tarts számon, irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk.
1: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk! Neved dicsőségéért szabadíts meg minket!
0: Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért!
1: Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáit kiontott vérét számon kért.
0: A rablácon sínylődők jelszava jusson eléd hatalmas karod erejével. Tartsd meg élet az életnek a halál fiait.
1: Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk.
0: Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsáss meg bűneinket.
0: Mindenható Istenünk, tekints le reánk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét.
1: Aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva. Efraim, Benjamin és Manasse törzse előtt.
0: Mutasd meg hatalmadat és nyőj, hogy megszabadíts minket.
1: Újíts meg minket, Istenünk! Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére?
1: Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk.
0: Szomszédaink előtt csúffá lettünk. Ellenségeink gúnyolódnak rajtunk.
1: Újíts meg minket, mindenható Isten! Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Népeket ősztél el, hogy eltüntethesd.
1: Helyét jól megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet.
0: Beborítja árnyéka a hegyeket. Ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál.
1: Indái a tengerig elértek. Hajtásai meg a folyamig.
0: Miért romboltad le kerítését, hogy akik arra járnak, nem leszüreteljék?
1: Elpusztította az erdei vadkan, és a magányos vad lelegelte.
0: Újíts meg minket, mindenható Isten! Tekints le reánk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt.
1: Védd meg, amit jobbod ültetett, és az ember fiát, akit magadhoz emeltél.
0: Tűzzel égetik és feldúlják, de arcod feddésétől elpusztulnak.
1: Jobbod embere fölé tárt ki kezedet, az ember fia fölé, akit magadhoz emeltél.
0: Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet.
1: Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt.
1: Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?
0: Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják.
1: Kérésüket meghallgatja.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel, hűségesen járjuk utadon, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, kedves kolléganőmnek, és köszönöm szépen, hogy itt volt és együtt imádkozhattunk. Biztatom önöket továbbra is arra, hogy tartsanak velünk, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból a mai Déli Magazinban. A mikrofonnál Szűcs Tímea. Műsorunk elején nem sokára híreinket hallgathatják meg, majd a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig egy ifjúsági fesztivált, az Ő az Út fesztivált szeretnénk ajánlani azok figyelmébe, akik Marosvásárhelyen vagy annak a környékén tartózkodnak. Nagyon szép programmal készülnek a szervezők, erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Tartsanak velünk!

Pontos idő 12 óra 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Képzőművészeti kiállítás nyílt Kolozsváron. 10. alkalommal nyitotta meg kapuit Kolozsváron az Üzenet a Szakrálisból képzőművészeti kiállítás, az Ars Sacra Collaudio Politana egyházművészeti kiállítótérben rendezett jubilómi tárlat, az idei Ars Sacra Fesztivál mottójához kapcsolódik, reményt és jövőt adok nektek. A 35 alkotó munkáit felvonultató tárlat mától várja az érdeklődőket a kolozsvári kiállító térben, ahol látogatók a kortárs szakrális művészet sokszínű megközelítéseivel találkozhatnak. Nagy Emőke muzeológus, a galéria vezető nyitotta meg a kiállítást. A megnyitó László Attila főesperes plébános üzenetét Ferenc Egon segédlelkész olvasta fel. A tárlatot Zilaim Nonó képzőművész méltatta. Beszédében hangsúlyozta, hogy az Ars Sacra Fesztivál immár 20 éve teremt párbeszédet hit, művészet és közösség között, miközben Kolozsváron és egy évtizedes múltra tekint vissza a kezdeményezés. Mint fogalmazott, a szakrális művészet nem csupán vallásos témák ábrázolását jelenti, hanem annak keresését, miként lehet a láthatón keresztül a láthatatlan, az isteni jelenlét érzékelhetővé tevése. Rendkívüli évad közi hangverseny. Holnap este 7 órától a Rock the Symphony című rendkívüli évadközi hangversenyre várják a nagy érdeműt a Marosvásárhelyi Kultúrparota nagy termében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vonószenekara, a Rolling Stones, a Deep Purple, a Garden Roses, a Nirvana, a Queen és más együttesek pop és rock slágereit játsza. Jegyek a Filharmónia jegypénztárában, vagy online az Eventbook oldalon kaphatók. Márton Áron konferencia Gyulafehérváron. Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából szombaton konferenciát rendeznek Gyulafehérváron. Az ünnepi program délelőtt 9 órakor szentmisével kezdődik a Székesegyházban. Majd 10:30-tól ismerjük meg a tiszteletre méltó püspököt címmel előadások hangzanak el. A rendezvény alkalmat kínál arra, hogy a résztvevők közelebbről is megismerjék Márton Áron püspök életét, lelkipásztori szolgálatát és máig ható szellemi örökségét. A konferencián részt vesz Böcskei László megyés püspök is. Szentmise és körmenet a fatimai Szent Szűz tiszteletére. A boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére a váradi esperesség papjai és hívei vasárnap délután 5 órakor rózsafűzért, 6 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi székesegyházban, ezt követően pedig körmenetet a Szent Szűz szobrával a püspöki palota kertjében. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök lesz. A nagyváradi római katolikus püspökség májustól októberig minden hónap 13-án zarándoklatot szervez a Székesegyházhoz a fatimai Szent Szűz köszöntésére. Írók hete Farkaslakán. Vajon miről beszélgetett Tamási Áron és Márton Áron, amikor egy asztalhoz ültek? Jövő héten zajlik a 6. Írók hete a Kotyogóban című tematikus esemény a Farkaslaki étteremben, ahol egy héten át Tamási Áron és Márton Áron kedvenc ételeit, hozzájuk köthető fogásokat kóstolhatnak a betérők.
megidézik a két Áron asztalának világát, előkerülnek régi székely ízek, és természetesen Tamási Áron regényhősei sem maradhatnak távol a kotyogótól. Az esemény részeként délutánonként könyvbemutatókra, előadásokra, irodalmi kvízekre is sor kerül.

60 plusz akadémia. Szeptembertől ismét megnyitja kapuit a 60 plusz akadémia, ahol az ősz folyamán 6 különleges előadás várja az érdeklődőket. Az idei őszi előadás sorozat új helyszínen, a Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom közösségi terében várja az érdeklődőket, ezért a férőhelyek száma korlátozott. Az előadások továbbra is ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni holnap estig lehet online a sepsi.sapientia.hu honlapon található űrlap kitöltésével, illetve a helyszínen a legelső előadás előtt, amennyiben maradnak szabad helyek. Az első előadás szeptember 15-én délután 5 órától lesz. Tódor Erika Mária egyetemi tanár, a Sapientia EMTE tanárképző intézetének igazgatója és a Csíkszeredai Kar Humántudományok tanszékének oktatója tart előadást, szavakkal edzett agy, a két vagy több nyelvű mindennapok örömei és kihívásai címmel.

Szóban az időjárásról, sárga és narancssárga hőségriasztást, valamint szeles, zivataros időre vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság csütörtökön és pénteken több térségben. 30-36 Celsius fok közötti csúcshőmérsékletre kell számítani. Hétvégén azonban fokozatosan romlik az idő. Csütörtökön 12 és 18 óra között sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben, a bánság déli részén, Oltenia nyugati és déli részén, Muntenia délnyugati térségében, Moldva északkeleti részén, valamint Erdély nagy részén. A legmagasabb nappali hőmérsékletek 30 és 35 fok között alakul, a legmelegebb a bánság déli részén lesz. Ma délben 12 óra kora következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a bánságban. Máramarosszigeten 23 fok van, Szatmárnémetiben 25, Nagybányán 26, Nagyvárodon 25, Zilahon 25, Désen 23, Kolozsváron 21, Tordán 22, Dicsőszentmártonban 23, Marosvásárhelyen 25, Gyulafehérváron 26, Déván 26, Aradon 26, Temesváron 26, Resicabányán 27, Nagyszebenben 26, Fogarason 24, Brassóban 23, Sepsiszentgyörgyön 24, Kézdivásárhelyen 24, Baróton 23, Székelyudvarhelyen 25, Csíkszeredában 21, Gyergyalfaluban 21 és Maroshévízen 21 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek hát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletek be. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Jézus az ellenség szeretetről beszél, akkor azt nem csak úgy általában teszi, mint valami szép keresztény eszméről, és nem is elvont etikai fejtegetésekkel. Egészen konkrét dolgokat mond. Igazi emberi helyzeteket hoz elénk. És elmondhatjuk, hogy egészen durva helyzeteket. Ahogy beszél, sórjáznak a szavak, és előttünk valóságosan is megjelenik egy ellenség, aki gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt, kér és újra csak elvesz, gyűlöl, átkoz, bántalmaz és újra elvesz. Tehát bizony nagyon közel tud jönni hozzánk ez a kép a saját fájdalmas megtapasztalásaink miatt. Talán fel is idéződnek bennünk arcok, szavak, tettek, amikor átéltük ezt. Amikor már éreztük mások haragját, rossz indulatát. Értek igaztalan vádak, és ha nem is tetlegesen, de viselkedéssel, szavakkal bántalmaztak. Megsértettek, de egy-egy megjegyzéssel jól odaszúrtak. Megítéltek és megvetettek, kértek és elvettek. Jöttek elvárások, számonkérések. Amikor ilyesmit élünk meg, az bennünk könnyen és érthetően okoz keserűséget, és gerjeszt haragot. A keserűség befele folytogat, a harag kifelé feszít. És a természetes emberi reakciónk, az ellenállás, a távolságtartás és elfordulás, talán a bosszú is, bár ezt jó keresztényként jobb esetben inkább kegyesen átutaljuk Istennek, hogy harcolj az én ellenségeimmel, az átok zsoltárok mintájára. Már az a szabadulásunk felé tett első lépés, ha Isten elé tudjuk vinni, előtte kiönteni az ilyen keserűséget és a haragot. Mert ahogy Jézus beszél, a szavai nyomán tulajdonképpen megjelenik itt egy erő. Az ellenségben egy sötét erő, amely gyűlöl, átkoz, bántalmaz, üt és elvesz. És ez az erő nem csak ebben a másikban, az ellenségben munkál, hanem elkezd bennünk is hatni. Leránt minket a földre, vagy éppenséggel beránt minket a ringbe, ahogy szokták mondani, felvenni a harcmodort, ezeket az eszközöket visszavágni, védekezni, belemerülve ebbe az erőtérbe. De, kedves hallgatók, ahogy Jézus beszél, megjelenik egy másik kép is. Valakiről, aki szeret, jót tesz, áldja a másikat és imádkozik érte. Oda tartja a másik arcát is. Ami nem egy idióta bárgyúságot vagy direkt áldozat szerepet jelent, hanem azt a képességet, hogy amikor bántás éri, nem fordít hátat, nem hagyja magára azt, akitől a fájdalmat kapta, hanem odafordulva tud maradni, közel marad, még közelebb megy. Megjelenik itt valaki, aki nem tagad meg, hanem ad, és amit adott, azt nem követeli vissza. Nem kereskedik a jóval, neki az nem árucikk, amiért fizetség jár, hanem csak szeret, jót tesz, áld, imádkozik, közel marad és ad. Tehát valami egészen más világ jelenik itt meg, mint az előbbinél. Egészen más, de ugyanúgy egy erő. És nem is akármilyen. Olyan valakit látunk itt Jézus szavai nyomán, akiben hatalmas erő van. Nem, ez nem egy balek. Tehát aki, mikor neki mennek és mosolyog, tehát olyan erős, hogy nem lehet bántani, olyan gazdag, hogy nem lehet tőle annyit elvenni, hogy megszegényedjen, hogy akárcsak megérezze. Tehát olyan boldog, akkora békessége van, hogy nem lehet megkeseríteni, sem megrendíteni. És ki ez a különleges lény? Emberileg ez lehetetlen. Gondoljuk, ha a saját esendő, a világ erőinek kiszolgáltatott gyenge voltunkra tekintünk. Hányszor próbáltunk már valóban feltétel nélkül mindig megbocsátva szeretni. Igyekeztünk tenni csak a jót, de ez igazán tökéletesen sosem sikerül. Elbukunk. Mert mindent azért nem lehet kibírni, mert egyszer azért elfogy a cérna, és azért mindennek van határa. Bennünk is, a hegyi beszéd emberileg mondva, tehát nem rólunk szól, de hozzánk. Hozzánk szól Jézus, mikor azt mondja, hogy ti, akik hallgattok engem, nektek mondom. Az a kérdés, amit Jézus újra feltesz, mi a jutalmatok, miben vagytok mások? Miben vagytok mások, mint a világ boldogság, koldus Isten nélkül magányban fagyaskodó fiai? Átélitek-e, hogy jutalmatok maga mennyei édesatya? Hogy az igazi erő és gazdagság megajándékozottjai vagytok? Az ő gazdagságából, az ő végtelen szeretetéből tehetem a jót azzal, aki gyűlöletével a szeretetnek a nincs telenje. Ne az legyen az első tépelődő kérdésünk, hogy tudom-e és hogyan szeretni azt, aki velem ellenséges, aki bántott, hanem hogy tudom-e szeretni Istent. A közelében vagyok-e igazán, ismerem-e szeretetét, hogy milyen gazdag vagyok, mert hozzá tartozom, és tudok-e az ő gazdagságából irgalmas lenni. Amen.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, és ahogyan ígértem önöknek a mai déli magazinunknak az elején, egy kedves vendéget köszöntök most itt a vonal túlsó végén, Berecki Zsoltot, az Ő az Út fesztiválnak a szervezőjét, az egyik szervezőjét, akinek nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy picit beszélgethetünk erről a fesztiválról, amely hamarosan kezdetét veszi majd Marosvásárhelyen. Köszöntünk nagy-nagy szeretettel!
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást!
1: Egy picit nézelődtem itt a honlapon, és egy kicsit így megnézem, ugyan már közel 12 éve szervezitek ezt a fesztivált. Mi motivált titeket abban, hogy évről évre megszervezzétek ezt?
2: Nagyon régóta, igen, szervezzük. Még annó a Marosparton kezdtük el ezt a rendezvényt, most már itt vagyunk Marosvásárhely szívében. A vágyunk az volt már az elejétől, hogy a fiataloknak megmutatni, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És ezt különböző formákban, ifi zenén keresztül, sátorprogramokon keresztül, beszélgetéseken keresztül legyen egy olyan lehetőség a fiatalnak, hogy elhívja ifis barátját, társát, és megmutassa, hogy igen, a kereszténység nem egy elmúlt dolog, hanem igenis Istennel való személyes kapcsolat, ami napjainkban is lehet élő és személyes.
1: Ugye közel, tehát nem is közel, mert egy egyhetes rendezvényről beszélünk, hétfőtől vasárnapig különböző programokkal várjátok a fiatalokat, és nem csak a fiatalokat, hiszen ugye bárki részt vehet ezen, akinek lehet, hogy valamelyik program pont éppen megtetszik, és szeretné ezt meghallgatni, vagy ebbe bekapcsolódni. Mesélnél akkor nekünk egy kicsit arról, hogy milyen programokkal várjátok az érdeklődőket a hét folyamán?
2: A hétfői nap a Teleki Házban lesz egy városi kincskeresés a fiataloknak, társasjátékest, és Berec András fog elhozni egy előadást az Isten bolondja címmel. Ezt ide nagyon szeretettel várjuk, nem a nagyon-nagyon fiatalokat is, akik már talán később születettek, van még pár helyünk. Kedden pedig Magyarországról kajakkenú világbajnok Kucsera Gábor is kedves felesége fog jönni beszélni a fiatalokkal, majd este egy szentségimádás lesz a keresztelő Szent János plébánián, Marosvásárhelyen, Marosvásárhely központjában, Light of Night címmel. Szerdán pedig szólj be a papnak az A3 kávézóban, Árt 3 kávézóban, Tuzson Attila atya és Lukács Lőrinc Csilla lelkészasszonynak lehet feltenni a kérdéseket, este pedig a párok párkeresésnek van az estéje, továbbá csütörtökön sportbajnokság, irodalmi, és akkor a péntek, szombaton pedig pénteken a Csereai Parkban, a Tudor negyedben, és szombaton pedig a Színház téren várják az ideérkezőket koncertek, sátorprogramok és helyi tehetségek, akik Istenről és Istennek fognak énekelni.
1: Te mivel bíztatnád a fiatalokat, a résztvevőket? Miért érdemes elmenni az ilyen programokra? Miért fontos az, hogy hát együtt legyünk ezekben a programokban? És ugye itt rengeteg minden van, gondolom mindenki megtalálhatja azt, ami hozzá közel áll, ami neki érdekesnek tűnik, de mégis miért fontosak ezek a közös együttlétek?
2: Hát én akár megcéloznám most mindegyik korosztályt is, az egészen fiatalokat, tiniket, kamaszokat arra hívnám meg, hogy jöjjenek és nézzék meg, hogy más fiatal miért jár ifiben, miért hisz Istenbe, és tegyék fel bátran neki kérdéseiket. Ugye 8 református ifjúsági csoport, 4 katolikus ifjúsági csoport, és más felekezetekből is jönnek ifik, akik bemutatják az ő hitüket, különösen a szombati expón, ahol ilyen ifi expó van. Továbbá a középkorosztályban, akiknek most van kisgyerekünk, Gyereksziggettel várjuk, a szülőket egy limonádéra várjuk, hogy megpihenhessenek a fesztiválon, tudjuk, hogy nagyon fáradtak, és a dicsőítő zenét lehet hallgatni. És az idősebbeket pedig arra hívjuk, hogy jöjjenek, találkozzanak, sok szülő fogja elhozni a gyerekét, és mindig jó találkozni egy ismerős arccal, aki ugyanúgy már régebb óta személyes Isten kapcsolatot ápol, és egymást bátoríthatják, találkozhatnak, beszélgethetnek.
1: Akkor mi is bíztatunk arra mindenkit, hogy aki szeretne, akkor vegyen részt ezen a fesztiválon, hiszen ahogy te is mondtad az elején, tényleg nagyon fontos az, hogy megtapasztaljuk, hogy Jézus számunkra az út, az igazság és az élet, ezért volt ez a zene is a beszélgetésünk előtt, hogy minél inkább megtapasztaljuk azt, hogy mennyire fontos is az, hogy beengedjük őt az életünkbe, és tényleg ő legyen a mi vezérünk, ő legyen a mi támaszunk. Ugye ez a rendezvény, itt mondtuk a napokat, de szeptember 14 és 20-a között lesz Marosvásárhelyen. A programot az őazút.ro honlapon megtalálják, ott pontosan megnézhetik, hogy mi, hány órától lesz, hol lesz, és ott láthatják különböző napoknak a programpontjait. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és egy picit beszélgethettünk erről, és hát sok kegyelmet kívánok nektek, és azt, hogy tényleg nagyon sok résztvevő legyen, és hát megtapasztalhassátok, milyen is az együttlét, meg a Jóistennek a szeretete.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és akkor találkozzunk Marosvásárhelyen pénteken, szombaton, vagy akár egész héten a kedves rádióhallgatókkal.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! Az előző percekben Bereczki Zsolttal beszélgettem, a rendezvény egyik szervezőivel. Köszönjük neki is, és köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak, és kérjük önöket továbbra is, hogy tartsanak a Mária Rádióval.

ima a békéért. 13:30-kor várom önöket a zenés köszöntővel, majd 14 órától Isten jelenlétében Varga László műsora. 14:30-től olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14:37-től a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14:40-től fogadjuk ima szándékaikat, majd az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15:15-kor kezdődik a koncertó, 16:00-tól pedig az ígézőt hallhatják, majd 16:05-től a nap katekézisét Tímás Sándor asztrikatyával. 16:40-től a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17:00-tól ima szándékaikat fogadjuk, és a Világosság rózsafűzérét fogjuk imádkozni. 18:00-tól Kárásztelekről fogunk szentmisét közvetíteni, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek, 19:00-kor pedig az Úrangyalát imádkozzuk, 19:05-től mélyülő hittel a Szent Misében Karácsony Tibor atya műsora, azután pedig majd egy újabb műsor ismertetőben az esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, köszönöm, hogy együtt lehettünk ebben a mai Béli magazinunkban. Jóisten áldását kérem önökre, és bíztatom arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom most a Szatmáni Medi stúdióból, Szűcs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: dicsőségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja újtsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretettüze oltsa a gyűlölettüzét az egész földön, s Jézus, a békefejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerde kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus ami Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmá Németi stúdióból, a mikrofonnál Szűcs Timea. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van a köszöntésre. Felköszönthetik a szeretteiket, az ismerőseiket, hiszen önök tudják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napnak a névnaposai a Hunor, a Nikolett és a Nikoletta. Ezúton kívánunk ezen nevű hallgatóinknak nagyon boldog névnapot, Jóisten áldásával szeretetét a mindennapjaikra. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, köszöntsenek, gondoljanak valakire, aki kedves önöknek. Elmondanám azt az öt dalt is, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van a Hálát adok Uram az életért. A második Csak engedem, hogy szeressen az Isten. A harmadik László Attilától a Halleluja. A negyedik a Magyar Continental Singers-től Vezest az életem. És az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak, küldhetik szeretteiknek, küldhetik ismerőseiknek. Én szeretettel várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket. És már is itt van egy telefonáló. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló, halló. Kedves telefonálót nem hallom, valami miatt bíztatom őt, hogy próbáljon minket visszahívni, és bízom benne, hogy akkor majd fogjuk hallani, hogy ő kit is szeretne köszönteni.

0: Van is egy telefonálónk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló, Mária Rádió.
0: Köszöntjük szeretettel. Igen, önt hallgatjuk, de ha ki tetszik kapcsolni a rádiót, akkor jobb lesz. Köszönjük szépen.
1: A leányomot Mária névnak alkalmából, a vajámét a 70 éves kortárs találkozó alkalmából. Szívem legnagyobb szeretetével, köszöntöm önöket is. Jó Isten, segélye még minden Mária Rádió, Diónak a dolgozóját, adjon egészséget, békességet, dicsészették a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk.

0: Újabb telefonáló van velünk. Haló, Mária Rádió.
1: Haló, mit érdezték az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Timeát és a stúdiónk a közösségét. Köszöntöm az én kicsi családomat. És a mai napon szeretném köszönteni a mai elhangzó összesdolgot, de különösen az Árcsivál, hogyha lehetséget, a mai nap ünnepeljeit. És szeretném köszönteni a Csíkszentdomokosi Egyházközség 80 éveseit, akiknek vasárnap lesz a hallandó szemmiséjük, hogy a Jóisten adjon nekik még egy kicsi egészséget az öreg idős napjaikra, adjon jó egészséget, hosszú életet nekik a családjaik körében. Kiemelném közülük György Magdolnát Pálosztogába, László Reginát a falu végén, kedves Zól Rózaliát Bánosba és Dobos Erzsébetet Ország utcába, de mindannyiukat sok szeretettel köszöntöm, adjon nekik, még egyszer mondom, a Jóisten jó egészséget a családjai körébe, és végül, de nem utolsó sorban, meg szeretnék emlékezni az elhunyt 80 évesekről, adjon nekik örök nyugodalmat a Jóisten, az örök világosság fényeskedjék nekik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép délutánt.
0: Mit
1: értették az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, viszont kívánunk önnek is egy áldott és szép délutánt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Miket drága, köszöntöm sok szeretettel a stúdióba mindkettőjüket, és kívánom, hogy boldogság öröm töltse el mindenkinek a szívét, aki szeretettel és ragaszkodással gondol mindenkire, családtagjaira, és az ifjúságra, tanárokra, a nagyon nehéz helyzetben lévő emberekre, magányosokra, öregekre, akik olyan nehezen tudják magukat elrendezni, de azért próbálkoznak. És mindenkinek a nagy szeretetével ölelem, szeretettel ölelek mindenki, csókolok, és Csíkszered a lakosságának is, és önöknél is az egész város lakosságát nagy szeretettel köszöntöm. László Attilának szeretném az ének számát, hallgatját.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit. Következzék akkor a mai zenés köszöntőnknek az első dala. Az előző kedves telefonáló kérte az első dalt. Hálát adok, Uram, az életért, hallgassák szeretettel.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus
0: szívét.
1: Köszöntöm ezen a szép napon, nem is sorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Én szeretném köszönteni Majoros Gabriellát születésnapja alkalmából. Elnézést, a hit remény szeretett jegyébe a kedves családjával együtt, a Csiksa, mely szüzanyat akarja bevédő palástjával. Ezt kívánom tiszta szívemből, Csíkszeredából. Az összes elhangzó dallal, ami még hátra van. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindröki amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötjét, mi is csatlakozunk ehhez, kedves Gabika. Isten éltesen nagyon sokáig boldog születésnapot kívánunk. Érkeztek üzeneteink. Kápolnás faluba Ádám Hunornak, Bót Hunornak, Benedek Hunornak, Csíki Hunornak névnapjukra erőt, egészséget, minden jót. Isten áldását kérem az életük minden napjára. Isten éltesse őket sokáig, családjukkal együtt a Benedek család írja, minden dalt küldenek nekik. A mai napon szeretettel köszöntöm Ferenc Hunort, a Jóisten áldását, a szűzanya vezessen minden utadon, hosszú boldog életet, éveket a családdal együtt. A már hangzó összes dallal szeretném köszönteni nagy szeretettel Márton Hunort, a Jóisten éltese nagyon sokáig és kísérje minden léptét, segítse, hogy nem sokára papjaink között köszönthessük sok szeretettel Ilonka néni és Piroska néni, köszönjük szépen, Isten éltesse a kedves köszöntötteket!

Szeretném köszönteni Kápolnásfalu Csíki Róbertet és Mónikát, sok boldog házassági évfordulót kívánok, erőben, egészségben, Isten éltessen sokáig titeket, családotokkal együtt, keresztüleitek, a Benedek család minden dalt küldenek. Isten éltesse a kedves köszöntötteket, boldog évfordulót kívánunk. És mivel üres a vonal, és nincsen jelenleg telefonálunk, ezért akkor jöjjön egy újabb dal, kérte a kedves hallgató, a László Attila dalt, ez következik most, hallgassák szeretettel!

Pár percünk van még a mai köszöntőnkből, használja ki a lehetőséget, és hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Köszöntsék fel a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket, vannak üzeneteink. Sok szeretettel köszöntöm minden Mária Rádió hallgatót és műsorvezetőt, témáját, akivel a tavaly együtt voltunk a Mládi Feszten, egy zarándok írja, hát a Jóisten éltesse a köszöntötteket, köszönöm a köszöntést, viszont kívánok egy szép délutánt. Szeretném köszönteni a lövétei származású Lázár Hunor segédlelkészt, aki Alfaluba szolgál névnapja alkalmából, köszönti őt a családja. Szentegyházán szeretném köszönteni Balázs Erzsébetet és családját, Isten áldását kérem életem minden napjára, Isten éltesse sokáig őket minden dallal, Erzsébet írta ezt az üzenetet.

Üresek a vonalak, üres a postaláda is, ezért akkor lezárom ezt a mai zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hét folyamán ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, legyen egy örömökben gazdag, nagyon szép napjuk, és tartsanak a mai napon is a Mária Rádióval. Búcsúzom most a zenés köszöntőből, Szűcs témáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az egyházban való békességteremtésről lesz szó a teljesség igénye nélkül. Ennél sokkal többet lehetne mondani, de időkeretek vannak, és ez engem is köt. Néhány forrást sorolnék. Az eszközként használt kereszténység, ez egy interjú volt az Élet és Irodalomban Thomas Halikkal, egy jezsuita, cseh jezsuita atyával. Ugyancsak tőle egy üzenet a jövő szövőből. Őt már többször idéztem, az egyházi élet a szekurális korszakban. Őt is már többször említettem, Naun kéznyújtások. Timothy Radcliffe, miért járunk szentmisére? Ő egy domonkos szerzetes. Egy jegyzet a Lacroix-ból, a rítusok háborúja és a katolicizmus vége. Ez ismerős nekem. A Tezii Prior Alois testvérnek a gondolatai erre az évre, hogyan válunk az egység hordozóivá, és Barsi Balázs atya Magasság és mélység című könyvéből egy idézet vagy egy részlet. Általános tapasztalat mindannyiunk számára az egyház megosztottsága, nem csak abban az értelemben, ami a kívülállók szemében botrány, hogy ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, ugyanabban a Krisztusban hiszünk, ugyanarra keresztekedtünk meg, és mégis megosztottak vagyunk. A keresztények között is vallásháborúk dúltak, és még ma is dúlnak. Ez a legnagyobb botrány Krisztus testében. És megosztottság tapasztalata van az egyházban a tradicionalisták és a modernisták között. És minden más teológiai irányzatokban és néha zenei irányzatokban kibékíthetetlen ellenség van a szakrális zene és a gitározene között. Úgy fogok meghalni, még mindig nem lesz egység ezen a területen. És már rég ment a vita, amikor én pap lettem ebben a megosztottságban. Amikor kiírtam a Facebookra ennek a lelkigyakorlatnak a címét és témáit, csak a témákat, ezt az öt témát, amiről elmélkedek, azonnal kaptam egy kommentet. Ez volt a komment. Maga egy modernista szabadkőműves, ki kellene önt közösíteni. Ez Győrből érkezett, nem tudom ki írta, én nem ismerem, de itt tartunk. Itt tartunk. Meg se kérdezte, hogy mit akartam én mondani a békességteremtés alatt. Azonnal kiközösített, ha tehette volna. A mosolygóst én tettem oda, nem ő. Barsi Balázs atyának a gondolata megdöbbentő tanulságot tár elénk az egyház 2000 éves történelme. Újra és újra fájdalmas szakadások támadnak az egyház testén, mert vezetői és tagjai között sokan vannak a megosztott szívek. Az egyház nagy megújulása, egységének helyreállítása, ami nem valósulhat meg másként, mint az osztatlan szívű pásztorok és az osztatlan szívű hívek közösségéből. Hogyan válhatunk az egység hordozóivá az egyházban? Alois testvér gondolatai, vagy abból néhány mondat. Az egyháznak vissza kell térnie az evangélium üzenetéhez. Ez sokszor nagyon zavaró, különösen ha a pápa mondja, különösen ha a püspökök mondják, vagy netán papok. Nem akarunk visszatérni Krisztushoz. Sokkal jobban ragaszkodunk a szokásainkhoz, mint az evangéliumhoz. És a szokásaink szűrőjén át próbáljuk megvizsgálni az evangéliumot, és ami nem illik bele a szokásainkba, azt kidobjuk, nem fordítva, nem vizsgáljuk meg a szokásainkat, vallásos szokásainkat az evangélium fényében. Akkor leszünk az egység hordozói, ha bizalomra épülő kapcsolatokat építünk. A gyanú mestere, a bizalmatlanság nagy mozgatója a sátán. Ő a diabolosz, a megosztó, az össze-vissza dobáló. És ahol megosztottság van a szívedben, ítélkezés és megosztottság, legalább gyanakodj, hogy az ellenséges ember műve az. Ő szórta be a konkolyt a szívedbe. És akkor el kell kezdeni a szellemi harcot. Mindig a félelmeinket használják fel ellenünk, és ezzel osztanak meg bennünket. Párbeszédet kell kezdenünk a másként gondolkozókkal, vagyis le kell tennünk az ítéleteinket és az előítéleteinket. Találkoznunk kell velük, és akkor előbbre jutunk. Nagyon kevés helyen találom meg ezt a szenvedélyt, a keresztények egysége iránti szenvedélyt. Úgy tűnik, hogy a fiatalok nagyon vágynak erre az egységre, és botránkoznak azon, hogy nincs egység közöttünk. Többször eljuthattam Tezébe, Franciaországba, ebbe a közösségbe, amelyik az egységnek a prófétai jele az egyházban. Érdemes lenne tanulni tőlük. Hogyan lehetnénk a testvériesség kovásza, ha fenntartjuk a benső megosztottságot? Amíg ítélkezem bárki fölött, megosztott a szívem, és gátat szabok az evangéliumnak és Isten szeretetének, akárki fölött ítélkezem, és akkor is, hogyha úgy érzem, hogy ez jogos. Ne ítélj, kéri Jézus, vagy parancsolja, az zavaró, inkább csak kérés. Az evangélium sürget minket, hogy az egység művészetét gyakoroljuk. A gonosz a megosztó, a Szentlélek pedig az egység lelke. A Szentlélek segítségével megtanulhatjuk az egység művészetét. Talán az elmélkedés végére többet tudhatunk arról, hogy mit jelent az egység művészete. A párbeszéd önmagában nem vezet el a látható egységig. Szükségünk van imára. Szentlélek nélkül, kegyelem nélkül nem tudunk az egység kovászai lenni. És hogyha imádkozunk, akkor megadjuk a lehetőséget, az esélyt a Szentléleknek, hogy meglepjen bennünket, hogy másképpen próbáljuk nézni a testvéreinket, mint ahogy eddig néztük. Amikor egy francia domonkos a II. Világháború után egy családi gyászszertartást végzett, azt látta, hogy a gyülekezet két részre szakadt. A templomhaja egyik oldalán helyezkedtek azok, akik részt vettek az ellenállásban, a másikon pedig, akik együttműködtek a nácikkal. Mindegyik keresztény volt, és egy templomba jártak. Ekkor a pap bejelentette, hogy addig nem kezdi meg a gyászmisét, amíg békecsókot nem váltanak. Fölborítva ezzel mind az anglikán, mind a katolikus liturgikus rendet. Ennek a falnak, a megosztottság falának le kell dőlni, hogy egyáltalán értelme legyen közösen imádkozniuk halott testvérük feltámadásáért. A megosztottsághoz ragaszkodni halálos. Ez olyan, mint patkánymérget inni, majd a patkány kimúlását várni. Mi fogunk kimúlni a gyűlölködéstől és a haragtól, nem a patkány. Ő nagyon élvezi, a diabolosz nagyon élvezi ezt. Minden szentmise ezzel kezdődik, békesség veletek. Ez a feltámadt Krisztusnak a köszöntése. Az Úr békéje legyen veletek, békesség nektek. A feltámadott át tud hatolni a zárt ajtókon és a falakon is. Ő az, akiben minden korlát, fal, megosztottság megszűnik. Létezik valami, ami nem szereti a falakat. A szeretet az, ami nem szereti a falakat. Mindig szeretné lebontani a közénk emelt megosztottság falait. De alázattal be kell vallanunk, hogy a szeretet az, ami falak, határok nélkül nem működik. Ezt volt a legnehezebb megtanulnom a mozgássérültekkel, illetve a fogyatékkal élő testvéreim szolgálatában, hogy határok nélkül nem működik a szeretetem. Ők tanítottak meg arra, hogy legyek őszinte és vállaljam föl a határaimat. Akkor megkérdezték először, amikor elkezdtem járni a Marcibányi térre Budapesten a mozgássérültekhez, akkor kérdezték, hogy mikor akarok jönni, és mondtam, hogy mindig. Én annyira szeretlek titeket mindig, csak nevettek meg, legyintettek. Újra kérdezték, és akkor a barátnőm, a Magdi, aki a legőszintébb és a legnyíltabb volt, azt mondta, hogy ne hazudj, ne játsz meg magad. És akkor ő mondta ki azt, hogy azt a minimumot mondd ki, amit akkor is meg fogsz tartani, ha minden bajod van, hogyha rossz idő van, ha fáradt vagy. Azt a minimumot, és azt tartsd meg. És akkor megalkuttunk, minden szombaton 2 órát leszek ott náluk. Ez már a realitáshoz tartozott, és aztán majdnem 20 évig sikerült. Mert ez a valóság. Akik nem vállalták fel a határokat, azok kikoptak, eltűntek, nem bírták. Ugyanezt a leszkét tanította a Szentlélek akkor, amikor befogadtam a Jóskát, aztán a Zozót, és akkor hordták oda a betegeket, és hát mindenkit be akartam fogadni, mert hát én vagyok az, aki mindenkit be tud fogadni. És akkor a félelem nagyon jól segített, elkezdtem félni, hogy mi lesz velem. És a félelmemben elmentem Franciaországban Jean Vanierhoz, a Bárka közösség alapítójához, hogy segítsen. És hát ő nagyon kiózanított, azt mondta, hogy 2-nél többet nem fogadhatsz be, mert 2 sérültet tudsz úgy segíteni, hogy az személyes marad, az szeretetben marad, a többit nem fogod tudni. Ez a határ, és én nagyon kiakadtam. Hogy nem lehet bárka, én nagyon szerettem volna bárkát alapítani Somogy-Sámsonba, azt mondta, hogy nem lehet, mert te plébános vagy, és nem ez a dolgod, meg az egyházközségi testület, meg a püspök, mindenki beleszólhat, és nem tehetjük ki veszélynek a fogyatékkal élőket. Én nagyon kiakadtam, ez mindig jó, ha kiakadok, mert akkor magamhoz térek, és akkor ott aszalódtam az Úr előtt, az oltári szentség előtt, és kínomban elkezdtem imádkozni, ez néha jót tesz. Persze nem tudtam mást imádkozni, elővettem a Zsolozsmát, hogy legalább múljon az idő. Meg akkor nyerek is egy kicsit, mert elvégzem a kötelezőt. És a Izaiás idézetet imádkoztam. Emlékszem rá, ez volt, vakokat járni késztetek, és olyan útra viszem, amit nem ismernek. A sivatagot előttük tóvá változtatom, az egyenetlen utat egyenessé. És akkor én telerettem békével. Nem az lett, amit szerettem volna, hanem valami egészen más. Én csak azt mondtam Jézusnak, hogy vak vagyok, fogd a kezemet és vedes. Kettőnél többet nem fogadtam be. De a Jóskát és az Zozót éveken keresztül tudtam szolgálni, és tudtam velük együtt élni. A szeretet falak nélkül nem működik. Ezt nagyon nehéz elfogadni. A szentmise azzal kezdődik, hogy békesség nektek, és azzal fejeződik be, hogy menjetek békével. Az egészet a feltámadott békéje keretezi. A küldetésünk a békességteremtés. Amikor Krisztus békéjét adjuk egymásnak, azt az alapigazságot fogadjuk el, amelyre az egységünk épül. Egyek vagyunk Krisztus békéjében. Nem azért vagyunk ott a Szentmisén, a templomban, mert jóban vagyunk egymással, mert élvezzük a baráti légkört, vagy azonos teológiai nézeteket vallunk. Nem ezért vagyunk együtt, hanem azért, mert csak ő benne van békességünk. Akármilyen gondolataink, teológiánk, liturgiánk, vagy bármink van. A békességteremtés és az egység olyan, mint a küllők és a kerékagy. Ha a kerékagy Krisztus, akkor minél közelebb vagyok a mozgok a küllők befele, a központ fele, annál közelebb kerülök a másik küllőhöz. Minél távolabb vagyok a kerékagytól, annál távolabb leszek majd a testvéremtől, a másiktól is. Ez számomra ilyen egyszerű. A békesség a bennünk élő Szentléleknek a gyümölcse. Nem a saját művünk. Egy kapcsolatnak a gyümölcse. A Szentlélekkel, az Úr Jézussal és a mennyei Atyával való kapcsolatnak a gyümölcse. Szent Pál a Galatákhoz írt levelében leírja a test cselekedeteit. Ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés. Burjánzik a templomainkban és a közösségeinkben. A test cselekedetei. A lélek gyümölcsei viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság. Ezek gyümölcsök. Nem mi izzadjuk ki, attól terem, vagy akkor kezd beérni, amikor rajta vagyunk a szőlőtövön, amikor mély egységben vagyunk Krisztussal, aki a mi békességünk. És ezek ellen nincs törvény. Minél szorosabban tartozunk Krisztus Jézushoz, annál inkább másokért, és másképpen fogunk élni. És választanunk kell, a lélek szerint életet éljük, vagy pedig a hív dicsőségvágyat gyakoroljuk. Ezek a test cselekedetei. Ahhoz, hogy békességteremtők legyünk az egyházban, ki kell nyújtanunk a kezünket Isten felé. Mert saját erőnkből nem tudjuk létrehozni az egységet. Ez a Szentlélek gyümölcse, Isten ajándéka.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az Imaórák liturgiája. Kompletórium következik.

tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyve 9. fejezet első 3 vers sorával, és a bűnbevallásnál hagytuk abba, hogy a következő külső jele az volt, hogy előálltak és bűneikről, tehát bűnbevallást tettek, és az atyáiknak a hamiságaikról. Tehát először is a bűneiket vallották be, amelyet hallhattak a többiek is, és ez tulajdonképpen elsősorban Istennek szólt. Amikor Dávid bűnbe esett, először eltitkolta a bűneit, és amikor rá nehezedett a bűn, akkor azt írja a Zsoltárban, hogy életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Bűnömet nem fedezem el többé, bűnömet bevallom az Úr előtt, és amikor elmondta az Úrnak, akkor elvette róla bűneinek a terhét. A bűnteher egy megtört szívű embernél nagyon sokszor akkor szakad le róla, amikor elmondja az Úrnak, és amikor az Úrnak elmondja, nagyon jó, ha vannak jelen olyanok, akik nem idegenek. Nem mindenki előtt lehet elmondani, de van egy-két olyan testvér, aki előtt el lehet mondani, hogy együtt tárják fel az Úr előtt, hogy jöjjön napvilágra, világosságra, hogy az Úr elveszi a bűnnek a terhét. Nem azért, mert bevalljuk, hanem azért, mert Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Krisztus vére törli el a bűnt, Krisztusért bocsát meg Isten, de ahhoz, hogy Krisztusnak a bűnbocsánata a miénk lehessen, hogy el tudjuk venni, ehhez igenis szükséges egy összetört szív. Dávid azt írja a Zsoltárban, hogy a bűnbánó megtört szívet, ó Isten, te nem veted meg. Azt írja Izaiás, magasságban és szentségben lakozom, de a megtört szívűvel is. Amikor előálltak és tanúságot tettek az ők bűneikről, ez így történt, ahogy a 3. versben olvastuk, megálltak a helyükön, olvastak az Úrnak, az ő Istenüknek törvénykönyvéből, és a nap negyed része alatt pedig leborultak az Úr előtt, és tanúságot tettek az ő Istenük előtt. Ebből azt lehet érteni, hogy a nap negyed része alatt, amíg olvasták, az ige újabb és újabb bűnöket fedett fel bennük. Nem tudja az ember, hogy mennyire bűnös, amíg Isten igéje rá nem világít az ő életére. Nagyon jónak tartatja magát az ember, amíg kevés igét ismer, vagy semmit nem ismer. Nemrég megjelent Watchman könyve, az a történet, amit ő leír, hogy volt egy helyen, ahol egy öreg kínai házaspár kapott egy szentírást, és a férj elkezdte olvasni. Egyszer csak azt mondja, hogy te asszony, ha ez így van, ahogy ebben a könyvben le van írva, akkor az emberek nagyon bűnösök. Aztán olvassa tovább, és egyszer csak azt mondja, hogy te asszony, ha ez így van, ahogy ide le van írva, akkor mi nagyon bűnösök vagyunk. Teltek a napok, hetek, olvasta tovább, egyszer csak azt mondja, te asszony, én nagyon bűnös vagyok. Hát kedves hallgatók, így van ez, minél többet ismerünk meg Isten igéjéből, Isten igéjének a fénye rávilágít az életünkre, és meglátjuk, hogy nem általában az emberek, nem mi általában, hanem én vagyok a bűnös. Az én szívemnek a mélységei, és hogy mik vannak ott. Most hadd kapcsoljam össze, hogy nem csak az ő bűneikről tettek ők beismerést, hanem az atyáik hamisságairól is, ami le van írva a törvényben. Az igében a zsidó nép története az ő atyáikról szólnak. És abban a történetben az látszik, hogy az atyáik milyen hamisak voltak, mennyire nem jártak igazán az Úr előtt. De amikor az ő atyáikat elfogadták atyának, atyuknak, ez azt jelenti, hogy magukat elfogadták azok gyermekének, és az, ahogy az ő gyermekeik, ez azt is jelenti, hogy mi is ugyanazok vagyunk. Egyszer az Úr Jézus beszélt a zsidóknak arról, hogy kimeszelik a sírokat, és azt mondják, ha a mi atyáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna részesek a proféták meggyilkolásában. Szóval ezzel elismerték, hogy a proféta gyilkosoknak a leszármazottjai vagytok, tehát ti is ugyanazok vagytok. Igen, az ember rádöbben arra is, hogy én bűnös vagyok, és én bűnt örököltem. Dávid is erre jött rá, bűnben születtem, bűnben melengetett az anyám. És egy idő múlva rájön az ember, hogy nem csak azért vagyok bűnös, mert bűnöket követtem el, így meg így jártam el,
ezt becsaptam, arra meg gonosz gondoltam, így csináltam, úgy csináltam, hanem rájön az ember, hogy nincs bennem jó, én a születésem óta bűnös vagyok, bűnben születtem, és bűnösnek születtem. Akkor még inkább ránehezik az emberre. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsértessék.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk ima szándékaikat, majd az érgalmasság rózsafűszerét fogjuk imádkozni kéréseinkért, szándékainkért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzeneteink érkeztek már. A mai imákat, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, édesanyám gyógyulásáért, családom egészségért és gondjaink megoldásáért. Szűz Mária, takarjon be védő palástjával, Jézuson bízom benned, egy mindennapos aggódó hallgató írja. Ezt a rózsafüzet felajánlom a fiamért, munkahelyen való jó teljesítésért, lányom családjáért és férjem egészségéért. Köszönöm. Telefonáló is itt van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló.
0: Köszöntjük.
1: Tetszik-e hallani?
0: Igen, hallgatjuk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretném felajánlani a rózsafűzét, a szentmiséket, a elhunyt drága szüleim, három testvérem, a drága fiatal menyem, a férjemé, hogy a jó Isten adjon nekik örök nyugodalmat.
0: Imádkozzunk együtt ezen szándékokért, és a jó Isten hallgassa meg kéréseit. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom test és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, Mári Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, Lajos írja a Svájcból. Ezt a rózsafűzért felajánlom a világ békéért, szeretetért, testi lelki gyógyulásért és halottaim lelke üdvéért, valamint fontos szándékért. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani egy társért. Édes Istenem, légy könyörületes hozzám, váltsd meg az életem, hogy forduljon jóra a becsületem, derüljön ki az igazság. Jézusom, segíts meg! Gyermekeimért és az élő hit kegyelmét is, hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjaim megoldásáért, fiam munkájai sikeréért ajánlom fel. Köszönöm. Egy hallgató írja, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a leányomnak a családjáért, és egy fontos ügy megoldásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg kérését. Kérem szépen az imákat édesanyám gyógyulásáért, aki 14 éve balfelére le van bénulva, és most nagyon beteg. Bízom a közös imának az erejében. Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjon segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottainknak a lelke üdvéért is. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzét felajánlom elhunyt szüleimért, Péter Józsefért és Ilonáért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Imádkozzunk együtt. Imád kérek a gyermekeimért és fontos szándékokért. Szeretném felajánlani a rózsafűzét és a hét minden imáját. Gyermekáldásért, családi békéért adjon a jó Isten egy munkát, és külön édesapám és nagytatám emlékére adjon Isten örök nyugodalmat nekik, imádkozzunk együtt.

Ezt a rózsafüzét felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleim nyugalmáért. Egy kis cégünk, a kis cégünkért, hogy legyen mindenkinek munkája. Imádkozzunk együtt. Gyermekeimért és családjaik egészségét, áldásért a munkájukra imádkozom a rózsafűzért. Mai nap minden imáját Ferenc Hunor névnapján a Jóisten és a Szűzanya áldását kérjük, vezérelje, őrize, kísérje, irányítsa minden útját szeretettel, írja ezt a család. Imádkozzunk együtt!

Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom a rózsafűzért, drága szűzanyám, légy velem. Gyimesből kérem Márton Áron püspök közbenjárását a betegségem jobbulásáért, az elhalt papokért, II. János pápa közbenjárását kérem a betegek gyógyulásáért. Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok megjavulásáért és fontos szándékokért imádkozom. Halló, Mária Rádió! Mindrökjemmel! Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. Felajánljuk a rózsafűzért Német Attila simonyi falvi fiatalember gyógyulásáért, aki motorbalesetet szenvedett és súlyos állapotban van, imádkozzunk érte, valamint felajánljuk még a kis minisztránsokért, Ani és Bálint gyógyulásáért, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánljuk munkai gondok megoldásáért, és azért, hogy jóra forduljanak a problémák. Imádkozzunk együtt egy műtét sikeréért, és azután sikeres gyógyulásért. Mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlom gyógyulásomért, férjem egészségért, és hogy alakuljon jól a fiam élete, találja meg a hozzá illő társat, egy édesanya írja. Rózsafűzét felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzét felajánlom családi békéért, feleségem hitéért és gyermekeimért. Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafűzét az unokkámért, drága Jézusom. Áld meg őket, add kegyelmed, vezesd őket a te utadon és ösvényeden. Felajánlom a háború megszűnéséért, az úton lévőkért és fontos szándékokért.

0: Unokám egészségéért boldog születésnapot kívánok neki, kérem a szűzanya oltalmát. Ezt a rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért és egy rossz szokás elhagyásáért. Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért minden demenciával küzdő betegért és hozzátartozóért. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai szent olvasókat és szemmiséget felajánlom halálból a kapott kegyelmekért a Jóistennek. Tovább a imád kérek több fontos szándékét. Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működését, a világ békét, a háborúk megszűnéséért, az élettel, a lélekben való ima csoportokét, egy jó munkahelyért Svájcban, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért és minden szükségünkért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, azért, hogy ellen tudjunk állni minden rossz kísértésnek, hidegségről írta egy hallgató.

Az irgalmasság rózsafűzélét felajánlom a szüleimért, a férjemért, testvéremért, sógornőm és anyósom lelke üdvéért. Imádkozzunk együtt. Főtisztelendő Oládom okos lelke üdvéért imádkozom, Péter írt a szovátáról.

0: fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, a világ békéért, az önök munkájáért, az önök egészségéért. Köszönöm, hogy megtettettek hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg! Minden imád szentmisét, rózsafűzét felajánlok hálából családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást, Jézusom, bízom benned!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a szent olvasót te szeretnél felajánlni Csíkszentendrén Kolumbán Gárgály bácsiért és feleségéért, mert betegek, idősek, Jóisten adjon nekik sok erőt, kitartást. A lánya Ági kéri az imát. Továbbá felajánlom a drága szüleimért, akik ők is betegek és idősek, Jóisten adjon sok-sok türelmet és erőt, egészséget. Továbbá a Szent Imre egész falu közösségünk lelki megújulásáért, minden jó akarat emberét, a háború megszűnéséért, a Mária Rádió nagy családjáért, a szeretteimért, az élő és elhunyt szeretteimért. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Hálából minden kapott kegyelmemért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessük a Jézus Krisztus. További áldott szép napot adjon a Jóisten.
0: Mindrökjelmen imádkozzunk együtt. Jóisten hallgassa meg kérését.

Vásárolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzét, köszönöm szépen az imákat. Haló, Mária Rádió. Köszöntjük szeretettel, haló. Kedves hallgató letette a telefon, de imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Mit tettek a Jézus?
0: Mindörökké, amen.
1: Halló.
0: Köszöntjük, halló? Hallgatjuk.
1: Ja, ezt az ebben a hónapban minden szent tisztét olvasót szerzeltek állni. A testvérünknek a kihatalma is, ha elmúlt elment. És minden imádsa hallottál a férjem, szüleim, nagyszüleim, gyermekeim, testvéreimért. És saját magamért vágyba vagyok. Köszönöm szépen a gyermekeimet, takarja be, bárja parasztába. Három leányomat, hét unokám, hét dédókámat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzét a szemét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imátért, a lebén ugye,

0: gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, és az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a lelki-testi gyógyulásomért, az úton lévőkért, a befegyekért, minden jó akarató emberekért, a család békességért és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért és a két unokámért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus és a...
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kérését. Üresek a vonalak, üres a postaláda, és ezért lezárjuk most ezt az ima szándék fogadást. Jóisten meghallgatja ki mondott, ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Érgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Érgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Marc Antoine Charpentier, francia zeneszerző Te Deumából való közismert rondó részlet hangzott el. A nagyszerű dallam többek közt a már 53 éve évente rendszeresen megrendezett Eurovíziós Nemzetközi Dalfesztivál himnusza, az Európai Rádiótelevíziós Egyesület szignálzenéje, a bécsi újévi koncertek felvezető témája. A szerzemény több mint 300 éves, és azért került a mai koncertó klasszikus zenei adásunk elejére, mert zenetörténeti sorozatunkkal az 1600-as évek derekán és második felében alkotó zeneszerzőknél tartunk. Zenetörténeti sorozatunk mai szereplője Marc Antoine Charpentier, kitől a Les Arts Florissants című kamaraopera felvétele áll rendelkezésemre, az ismertetésre kerülő rövid élettörténetet az ebből vett részletekkel fogom színezni, mindenek előtt a zenemű nyitányával.

Marc-Antoine Charpentier Párizsban született tehetős családban 1643-ban és kitűnő oktatásban részesült. Zenét többek között Rómában tanult Carissimitől, akiről lesz még szó bővebben egy közelebbi műsorunkban. Miután innen hazatért, Marie de Lorraine hercegnő megbecsült udvari zenésze volt. A hercegnő és zeneigazgatója Monsieur Dubois is lelkesedtek az olasz zenéért. Charpentier, aki Rómában tanult, probléma nélkül kielégítette ezt az igényt. Az itt leszolgált 17 év alatt jelentős mennyiségű alkotása jelent meg az énekelt műfajban, az említett okok miatt sok közülük latin szöveggel, például himnuszok, magnifikátok, misék és oratóriumok. Az olaszos stílussal a hercegnő egyben kedvében járt a Párizsba látogató és udvarában is gyakran megforduló olasz főúri vendégeknek is.

Az 1670-es évek során Charpentier jellemzően trió formában komponált, ami azt jelenti, hogy három énekes adta elő a művet, melyből kettő női hang és egy férfi basszus volt. A trió két szoprán és egy basszus hangszerrel egészült ki. Amennyiben műveit férfi kolostor kápolnában kellett előadni, ahol csak férfiak énekelhettek, úgy a két női szoprán szólamot kontratenor helyettesítette. Molière és Lully, a királyi drámaíró és zeneigazgató súlyos összekülönbözése után, 1672-től kezdődően, Molière darabjaihoz Charpentier komponált színpadi zenét. Molière halála után író utódai számára is komponált, viszont szerzeményei meghaladták a királyi zeneigazgató Lully által engedélyezett színházi zenekari létszámot, az együttes ezt nem sokáig reszkírozta, így Charpentier színpadi zeneszerzői karrierje véget ért az említett színházzal kapcsolatosan.

Az 1680-as évekre Marie de Lorraine hercegnő zenei együttesét 6-ról 13 előadóra bővítette, plusz egy énektanár is részt vett az együttes tevékenységében. A hercegnő szolgálatában álló zeneszerző 14. Lajos első unokatestvérének, Madame de Guise-nek, továbbá a király fia számára is komponált. A magas szintű pártfogoltságnak köszönhető, hogy a múlt heti adásunk főszereplőjének, Jean-Baptiste Lully-nek zenei egyeduralma ellenére a királyi palotában előadásra kerülhettek Charpentier kamaraoperái. A király udvar téli szórakoztatására szánt operák és pásztorjátékok a hercegnő párizsi palotájában is elhangzottak, ahol hetente több alkalommal is sor került zenés előadásra.

1683-tól kezdődően zeneszerzőnk rendszeres királyi fizetésben is részesült, minek fejében zenét komponált a királyi udvar eseményeihez. 1687-ben elhunyt Lorrain hercegnő, zenészünk pedig a jezsuiták szolgálatába állt. A Louis le Grand jezsuita kollégium számára komponálta például a Dávid és Jonatást. A Saint-Louis templom zenei szolgálatát is ő látta el. Itt kitűnő zenei együttest vezethetett, többek közt a királyi opera fizetett énekesei is rendelkezésére álltak. Ezek mellett Fülöp herceg zenetanára volt. 1698-tól a párizsi Saint-Chapelle zenemestere volt. Itt hunyt el 1704-ben. A kápolna melletti temetőben állt régen a síremléke, de a temetőt időközben felszámolták.

Mivel a kápolna zenei állása a király adminisztrációhoz tartozott, ennek hivatalnokai mindent elkoboztak, amit a zeneszerző itteni szolgálat alatt komponált, ami később az enyészet áldozata lett. Így az 1690 és 1704 közti alkotásaiból sajnos majdnem semmi nem maradt fenn. Kivéve egyetlen zeneművet, szerencsére talán a leghíresebbet, mely ebben az időszakban született. Ezt ismeretlen megbízó felkérésére komponálta, a mű másolata a megbízó által maradt ránk. 1727-től Charpentier fennmaradt kéziratainak 28 kötetét a királyi könyvtár őrizte, ma a Francia Nemzeti Könyvtárban találhatóak. A zeneszerző által jól dokumentált művek megjelenési évei is fennmaradtak, továbbá azon események megnevezése is, melyek számára ezek íródtak.

Marc-Antoine Charpentier francia barokk zeneszerző rövid élettörténetét ismertettem. Eközben részletek hangzottak el a szerző egyik kamaróperájából. Az előadó együttest 1979-ben alapította William Christie csembalista karmester. A csapat korabeli eredeti hangszereken játszik, és Európa egyik legkiválóbb barokk zenét játszó együttese. Nevüket Charpentier egy kamaróperájának címéből illették, érdekességképp pont ebből a zeneműből hangzottak el részletek műsorunkban. Összefoglalva tehát a Les Arts Florissants együttese Charpentier Les Arts Florissants című szerzeményét játszotta. A zenemű 1685-ben íródott, az ismeretlen szövegkönyvíró az egyébként felületes történetet mitológiai elemek felhasználásával igyekezett elmélyíteni. A darab a jó és gonosz harcáról szól, jobban mondva a megszemélyesített béke és viszály összetűzéséről. Viszály a fúriákat hívja segítségül, míg béke Jupiter segítségéhez fordul. Végül a gonosz elnyeri méltó büntetését, Viszály és csapata az alvilágba üzettetik mennyei villámok kíséretében, és a béke újra hatalomra jut. Ez utóbbi utalás 14. Lajos politikai körülményeire is. Következzen egy részlet a zenemű zárótételéből is.

Charpentier után az elkövetkezendő Concerto klasszikus zenei adásaink zenetörténeti sorozatában folytatódik a barokk kor szerzőinek ismertetése. A mai műsorunk hátralevő részében pedig, hogy egy kissé kilépjünk a barokk keretei közül, Liszt Ferenc 12. magyar rapszódiáját lehet most meghallgatni.

0: Odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Még nagyon régen, gimis koromban vettem párig a kártyát az Egerszolóki Katolikus Ifjúsági Találkozón, és úgy éreztem, hogy ez az ige különösen megszólított engem. Nem csak azért, mert egy cica volt a kártyán, aki a kerítésről figyelte a világot, hanem valahogy nagy békével töltött el, akármikor elolvastam. Úgy éreztem, Isten mindig vigyáz rám, de amikor jelképesen az őrhelyemre állok, vagyis egy olyan állapotba kerülök, ahol csendben figyelek csak rá, akkor igazán közel kerülök hozzá, és igazán biztonságban vagyok. Az pedig, hogy figyelek, várva, mit szól hozzám, egy különös izgalmas várakozással töltött el, hogy hát, ha majd egyszer Isten majd nekem is mond valamit. De ez inkább olyan gyermeki álmodozás volt, és nem hittem, hogy a valóságban Isten tényleg szólna hozzám. Azt viszont tudtam, mert már sokszor megtapasztaltam, hogy amikor csendben ráfigyelek, akkor gyakran jó érzéseket küld felém, békét, örömöt érzek, mint amikor valaki csendben rámosolyog, vagy megölel, és szavak nélkül is érzem a szeretetét. De úgy gondoltam, hogy ez a maximum, amit Istenből megtapasztalhatok, és már ez is nagyon csodálatos. Nemrég viszont újra a kezembe került ez az ige kártya, aminek nagyon megörültem, és ugyanazt a békét és Isten biztonságot adó szeretetét éreztem, mint régen. De ma már sokkal többet jelent nekem ez a rész, mert amikor Istenhez fordulok, többször éreztem meg a vezetését, egészen kis dolgokban is. Például, hogy A vagy B opciót válasszam. Van, amikor a szívemben szól hozzám egy sugallatban, és már olykor meg is tudom különböztetni, amikor Istentől jövőnek érzek egy gondolatot, mert ez egy árnyalattal másabb, mint ami csak az én fejemben fogalmazódik meg. Például, amikor imádkoztam valakiért, és belül egyszer csak ezt hallottam, hogy meggyógyítom, és egy nagy belső nyugalmat éreztem, aztán minden rendben lesz érzést. És ha bár erre volt a kevesebb esély, tényleg meggyógyult az illető. Volt időszak, amikor nagyon szerettem volna Istentől választ kapni valamire, és többször kértem közbenjáróimát, de érdekes módon senki nem adott üzenetet Istentől. És annyira határozottan éreztem, hogy Isten most közvetlenül szeretne hozzám szólni, a kapcsolatot keresi velem. Úgyhogy igyekszem erre minden nap időt szánni, mert ez a legfontosabb.
1: Mizsei Editnek, az Emmanuel közösség tagjának gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Timás Sándor Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 24. fejezet következik. Értelmetlen és veszélyes, rendetlenkednünk a rendben, a címe. Két fejezeten keresztül hangoltuk hangszereinket, készülve a Szeretet Szimfóniájára. Megtanultuk, mit kell tennünk. De mi az, amit nem szabad csinálnunk? Más szóval, a hasonlatnál maradva, ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, mit nem tehet egy jó zenész. Szeretnék rámutatni, hogy mennyire nem érdemes, mennyire értelmetlen dolog szembefordulni a renddel. Különösképpen azoknak, akik egyszer már ráhangolódtak az alaphangra, vagy más szóval, akik már neki engedelmeskedtek. Sőt, hogy milyen veszélyes ez. A magyarázathoz Jónás próféta történetét hívom segítségül. Hogy Jónás a rend embere volt, azt már az első sor elárulja, így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitáj fiához. Ember volt az átöröklés minden nyomorúságával, Amitáj fia. Megnéztem a bibliai lexikonban, Amitáj nem volt rendkívüli ember, semmi feljegyzés nincs róla. Jónás nem volt angyalfi, vagy valami különleges lény, csak Amitáj fia. Hozzánk hasonló ember. De ugyanakkor a rendbe illeszkedett, ráhangolódott ember, mert az Úr szólt hozzá, és ő ezt a szót felfogta. Felfogta, tudomásul vette, és nem engedelmeskedett a kapott szónak, a parancsnak. Északra kellett volna mennie, ső nyugatra futott, a mai Spanyolország felé, Tarsisba. Elszaladt az Úr elől, el is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Jónás tehát hallja, érti, tudja, mit akar vele az Úr, de nem engedelmeskedik. Ehelyett talál egy hajót, amibe beszállhat. Jó, ha komolyan vesszük, hogy ez a hajó mindig kéznél van, és ez a népszerű neve kifogás. Jónás egy hajót talált, mi kifogásokat keresünk. Jó, komoly, értelmes kifogásokat, miért nem azt tesszük, amit az Úr mondott, parancsolt nekünk csendességünkben. Mindenki maga tudja, hogy mi van a hajója orrára pingálva, mi a neve. Házi munka, egy kis szőlő, az unokám, a betegségem, a férjem, és így tovább. Mert mi ilyen hajókba szoktunk beszállni az Úr elől. Jónás kifizette az úti költséget, tehát volt pénze, módja arra, hogy ne engedelmeskedjék. Besokszor éppen a pénz az, amivel vagy ami miatt beszállunk, beszállhatunk a hajónkba. Kifizetjük az úti költséget, de nagy árat fizetünk érte. Sokszor rámegy az egész életünk. Egy hívő lányra gondolok, mondja Gyökösi Endre, aki egyszer évekkel ezelőtt valóban hallotta az Úr hangját. És egészen világosan hallotta, merre kellene mennie. Hogy mi lett volna a szolgálata, élete. Felfogta az Úr szavát, tudomásul vette, de nem engedelmeskedett a kapott szónak, a parancsnak. Beszállt egy hajóba, egy úgynevezett, idézőjelben mondott jó házasságba, ahol még ki sem ejthette többé az Úr nevét. Az a hajó éppen kéznél volt, ő beszállt, s azt vélte, hogy majd menet közben a maga vizeire vitorlázik azzal a hajóval. Alaposan megfizette a hajóbért. Igen keservesen él szegényke azon a hajón, összeomlott lélekkel, idegekkel. Valahogy úgy, mint Jónás. Mert az a döbbenetes, hogy Jónás engedetlenségében is tudta, hogy rosszat tett, és alvásba menekül. Azt mondja Gyökösi Endre, mint lelki gondozó sokszor tapasztaltam, hogy a bajba került engedetlen hívő egyik menedékhelye az ágy és az álom.
aki gyakran menekül ágyba, zárójelben mondva betegségbe, és ezen belül alvásba, az Jónás útján jár. Már nem tud, vagy nincs ereje kiszállni a hajójából, nincs ereje irányt változtatni, hát menekül. A menekülésen belül újra menekül. Míg körülötte a pogányok erejüket megfeszítve dolgoznak, ő alszik. Ő tehetetlen, béna és beteg. Mint ma olyan sok hívő, engedetlen hívő, nem hívő családja körében. Nemrégen mondotta valaki egy templomba nem járó, de tevékeny, dolgos ember a feleségéről. Én nem tudom, hol a hite, meg azok a sokat prédikált erő, mert ha a legkisebb nehézség mutatkozik a családban, ő azonnal ágynak esik, és az orvosnak sem hiszi el, hogy nem beteg. Váltig állítja, hogy neki nagy baja van, csak a doktor nem érti a dolgát. És ha nem tud magától aludni, hát agyon nyugtatózza magát, hogy még csak ne is tudjon a családi nehézségekről. Nos, mondanom sem kell, nem nagy dicsősége az Úrnak az ilyen hívő. Mert ha már rossz hajóra szállt, s hozzáment egy Istent nem hívő emberhez, hát legalább ne tetézni a bajt. Legalább együtt harcolna, küzdene a családjával becsületesen, és ne nehezítené meg az életüket a menekülésével. Röviden, egyik engedetlenség szűli a másikat. Az csak természetes, hogy az engedetlenség után jön a vihar. És ez a második jel, amiből tudni lehet, hogy Jónás Isten embere volt. Egyszer láttam, hogy egy gyerek szaladt az utcán, majdnem egy villamos alá futott. Egy férfi utánugrott, elkapta, elrántotta, s ott azon helyt nyomban megpofozta. Azonnal tudtam, hogy ő az apja. Mint ahogy meg is győződtem róla, amikor közelükbe értem. Ha nem lett volna az apja, csak megmentette volna. De mert az apja volt, meg is nyakalta, megbüntette, hogy nevelje. Nos, így nyúlt Jónás után viharosan az Úr. Nem a pogány sors hívők miatt került viharba a hajó, hanem a kétszeresen engedetlen egyszem hívő miatt. S ha egy családban vihar van, s be sok helyütt van vihar, majd mindig ez a helyzet. Az engedetlen hívő miatt van vihar, és bajba sodorja a többieket is. Van-e bennünk ilyenkor annyi becsület, őszinteség, hogy legalább bevalljuk, mint Jónás, mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Azonban sajnos az a tapasztalatom, hogy mi legtöbbször Jónás vallomásának csak az első felét mondjuk el, a mellébeszélést. Prófétánk ugyanis először kegyes bizonyságtételt adott le önmagáról és Istenről, az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Ez csak jámbor prédikáció. Mi is milyen kegyes tanításokat tudunk adni Istenről, a viharban lévőknek, a miattunk viharba kerülőknek. És itt meg is állunk, és nem tudjuk, vagy nem merjük kimondani a vallomást, mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Én miattam. Az eredetiben az én akaratom, még pontosabban az én külön akaratom miatt van ez a nagy vihar rajtatok. Jó volna itt megállnunk olvasásban, 10 perces szünetet tartanunk és végig gondolnunk, hány és hány vihar tört ki körülöttünk már eddig, ami külön akaratunk miatt. És kérdezzük meg magunktól csendesen azt is, hogy érdemes-e, értelmes-e külön akarattal engedetlenkednünk, és szeretteinket is viharba taszítanunk. Jónás történetéből tehát láthattuk, hogy nem érdemes és nem értelmes kilépnünk a rendből.
Mert aki egyszer belekerült a rendbe, az már csak az Isten akarata szerint engedelmességben élhet jól. Neki már veszélyes dolog rendetlenkedni. De érdemes és értelmes engedelmeskednünk a halk és szelíd szónak. Engedelmeskedni a rendnek azt jelenti, feladom az én külön akaratomat. Nem csupán, hogy egy kicsit engedek magamból, hanem átengedem magam használatra. Engedem, hogy ott, akkor is úgy használjon az Isten, ahogy akar. Jézusnak azért engedtek még a szelek és a tengerek is, mert ő engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A mi engedelmességünket azt teszi könnyebbé, hogy olyan valakinek engedelmeskedhetünk, aki maga is engedelmes volt Jézus Krisztusnak, és ő segítségünkre is van lelke által. Hogy mit jelent a rendbe való belesimulás, ha tetszik Isten akaratának való engedelmesség, azt világosan mutatja be egy másik hajós története, Pálé. Az apostolok cselekedeteinek 27. fejezetéből olvassuk. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattuk, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vesz el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ezen a hajón, amikor mindenki hasal és jajgat, Pál feláll, és az elmulasztott engedelmességre figyelmezteti utastársait. Ám emellett továbbítja az Istentől kapott bátorítást és reménységet. Bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Íme egy engedetlen és egy engedelmes hajós párhuzama. Jónás külön akarata, engedetlensége miatt mindenki bajba kerül egy hajón. Pál engedelmessége miatt mindenki megmenekül. Ennyire nem magánügy az engedelmesség. És egy mai példa, annak idején az első űrhajókat a földről, alulról vezérelték, irányították. A benne utazó űrhajósok közreműködése csupán annyi volt, annyi lehetett, hogy illeszkedtek ebbe a vezérlésbe, ezen belül maradtak. Milyen katasztrófa lehetett volna, ha egyik vagy másik űrhajós arra használta volna az űrkabin berendezését, hogy bebizonyítsa, van neki külön akarata, külön elképzelése. Saját életét is az biztosította, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel az alulról irányított rendbe illeszkedjék bele. Nos, ilyen döntő kérdés, hogy mi is beleilleszkedjünk a felső irányításba, Isten vezérlésébe, hogy testünk, lelkünk, szellemünk, a világ legfinomabb műszer együttese rá legyen hangolva a rendre. Csak így állhatunk meg egyszer a rend ura előtt ezzel, Uram, a rám bízott parancsot végrehajtottam. És így hallhatjuk meg, jól van, jó és hű szolgám, mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Ketten és a harmadik a következő fejezetnek a címe. Könyvünk utolsó fejezeteiben az alaphangra ráhangolódott két, majd több ember egymáshoz való viszonyáról lesz szó. Így is mondhatnám a közösség kérdéséről. Ez lesz Szeretett Szimfóniánk utolsó három tétele, ugyanis az egy akaraton lévő két-három embert, közösséget maga Jézus mondja szimfóniának. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Azaz, az egy akarat ráhangolódás itt is, ő rá és egymásra. Mindenek előtt különbséget kell tennünk közösség és közösség között. Van organizált, szervezett közösség, és van organikus, szerves közösség. Organizált, szervezett közösségben élnek például a hangyák, a fekete vagy barna hangyák. Ha vándorlás közben elpusztítják is egy részüket, vagy a vezetőiket, a többi akkor is tovább él. De organikus, szerves egységben élnek például a termeszek. Ezek a fehér hangyák, akárhányan is élnek egy termeszbolyban, a várban, a sok százezer vagy millió hangya tulajdonképpen egy test. Ha valaki meg tudja ölni a királynőt, a lelküket, akitől csodálatos módon valamiféle rezgés hullámon a parancsokat kapják, meghalnak. Az egész boly elpusztul. Ha egy embernek a fejét levágják, elpusztul az egész ember, bármilyen épek is szervei és tagjai. Nos, éppen így van ez a közösséggel. Vannak szervezett, organizált közösségek, ahol minden tag külön individuum, egyéniség, külön-külön is életképesek, például egy hadsereg, vagy egy párt, vagy egy irodalmi társaság. De egy igazi közösség Krisztusban nem ilyen szervezett egység, hanem organikus, szerves egység. Pál apostol igen szemléletesen állítja elénk az egyház közösségét. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg, mert a test sem egy tagból van, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test részeje? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test részeje? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Azaz, egy igazi közösségben minden tag összefügg a fejjel Krisztussal, de egymással is. És nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Itt mindenki mindenkivel összefügg, és a fejtől függ. Az organizált közösséget a szervezettség tartja össze. Ám hogy milyen laza kapocs a szervezettség, azt mi sem mutatja jobban, mint egy olyan gyülekezet vagy közösség élete, ahol nem Jézus a fej, hanem csak egy örökölt külső rend, a féle szervezettség, és egy ember az összetartó erő vagy keret. Ott mindenki a maga alaphangján él, addig, amíg érdekei, vagy az örökölt hagyományok, vagy éppen a lustasága, tehetetlensége odaköti. De ott, ahol egyre többen és többen hangolódnak az alaphangra, Jézus Krisztusra,
és egyre többen jutnak így el az életből, az nagybetűs életbe, ott a szervezett közösségen belül szerves közösség alakulhat ki, élő test. És ez értelmet adhat a puszta szervezettségnek, élettel töltheti ki a keretet. Hogyan történhet meg ez? Hogyan lehet élővé egy szervezet, de haladó, vagy éppen csak vegetáló gyülekezet? A közösség minden egyes tagjának át és meg kell élnie mindazt, amiről eddig szó volt könyvünkben. Az alaphangra hangolódást, az életből az életbe jutást, és az értelmes és érdemes élet felismerését és megélését. Ezután növekedniük kell Krisztusban, tudva, hogy ő a fej. A tagoknak pedig egymás felé a derűs szeretet szolgálatát kell megvalósítaniuk. Most pedig lépésről lépés ennek a megvalósításnak a lehetőségeiről és fokozatairól szólunk majd, hogy ne csak egyéni, hanem közösségi, sőt gyülekezeti életünk is gyógyuljon. Mindenek előtt egy különös és mégis gyakori közösségi betegségre kell rámutatnom. Vannak, akik úgy akarnak egy közösséghez tartozni, hogy a közösségen belül nem tartoznak senkihez. Ez az, amire azt kell mondanom, lehetetlen. Így csak egy szervezet organizált keretbe tartoznak, de organikusan, szervesen nem tartozhatnak bele egy élő testbe. Tehát ők nem kéz, láb vagy egyéb testrész, amely szoros összeköttetésben áll a többi taggal, és így a fejjel is, hanem csak egy ruhadarab, mondjuk egy sál vagy egy kesztyű a testen. Nincs igazi közük a testhez, nem részei az éltető vérkeringésnek. Akármilyen furcsának és ellentétesnek is hat, abban a közösségben, ahova Isten behívogat, vagy már be is épített, erre a kérdésre kell megfelelnem. Ki az én fele barátom? Kinek van szüksége rám, és ki az, akivel együtt kell megvalósítanunk mindazt, amit mond nekünk az ige és a lélek? Nem jó az embernek egyedül lenni. Ez a közösségi életre is érvényes. Fontos, nagyon fontos, hogy legyen a közösségben egy olyan fele barát, aki barátunká is lett az Úrban. Miért olyan fontos ez? Mert vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, mondja a példabeszédek könyve. És ez azért is, mert Jézus két az ő nevében egybehangolódott léleknek ígérte a jelenlétét, bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise, az emberi méltóság, adomány és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kihallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökerezik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mind egyéni, mind közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Kassel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Kassel Gandolfó védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Kassel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápához.

0: Van az apostoli kamara, lefoglalta Hőbér birtokát, tudósít Rózmusz atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne. Hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, míg a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Míg azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domiciánus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
0: A II. Világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 ezer embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rózmusz atya a Vatikáni Rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a

0: Pius nevet vette fel.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják, és arra hívom önöket, ha tehetik, a következő 15 percben fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, és a rádió elérhetőségein ezeket közölhetik velünk. Hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk, de honlapunkról is írhatnak nekünk a www.mariaradio.ro honlapról az ima szándékfülecskére kattintva.

Általános ima kéréseink között a mai délutánon is imádkozunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jó segítségünkre, áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben, küldd el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen.

0: Telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Kérdezzék, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm, Ilita. Hogy jó Mária, segíljen, hogy áldásos munkájukért, és felajánlom a mai aztán is mindenekben. Imádkozva önökbe. Imádkozva, hogy feladom őt. Még gyermekét, még feladjuk őt. Kilántanok a mért. A kézunokámért, a drága jó szomszédjaimért, betegekért, öregekért, özvegyekért. Felajánlom a nép testvérem, az Istennek mindazatom élünk, az egész családjáért. Adjon nagyon Isten mindjájunknak egészséget, békességet, további jó egészséget. Isten fizesse, hogy megtetszettek hallgatni, további áldott szép napot kívánok.
0: Hasonlókat kívánok. Hasonlókat, mindörökké amen, hasonlókat kívánok én is önnek, és örülök annak, hogy a testvérek még mindannyian az élők között vannak. Adja Isten, hogy jó sokáig éljenek együtt, örüljenek egymásnak, és a Isten értese az unokákat, dédunokákat egyaránt. Gyermekeimért, az élőit kegyelmiért, ajánlom a rózsafűzért, és hogy rendeződjön az életük a Jóisten akarata szerint, írta egy édesanyja. A következő üzenet így hangzik, a rózsafűzért felajánlom szüleim lelkük üdvükért, családomért, testvéreimért, Attiláért, anyósomékért, egy mindennapos hallgató. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásért a családunkból, Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekeim Bálint műtét utáni felgyógyulásáért. Kérlek Istenem, adj neki erőt és gyógyulást. Drága szűzanyánk, segíts nekünk imádkozni, Isten fizesse mindenki imáját.

Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, a bűneink bocsánatáért, a tisztán látásért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva, Jézusommal bízom benned.

0: mai rózsafűzért felajánlom Ildikó és a Gyula mielőbbi felépüléséért. Köszönöm mindenki imáját. Telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértették Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafűzést és a Szent Misét szeretném ajánlni családom minden egyes tagjáért, gyermekeimért, unokáimért, gyógyulásunkért, a lányom gyógyulásáért, a kicsunokám gyógyulásáért, az én lábam gyógyulásáért, bűneim bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmetét, önökén a Mária Rádió megmaradásáért, a hozzám tartozó elhúnyt halottaimért, az úton levőkét, irányvékéért. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy velünk együtt rádiózik, mielőbbi felépülést kívánunk önnek. Csiszár Márton lelkiért és a család elhuntjaiért ajánljuk fel, akit ma 8 éve temettünk el, a Isten nyugtassa békében. Őket Isten fizesse, írták a hozzátartozók. A mai nap minden imáját Ferenc Hunor névnapján felajánljuk. A Jóisten és a Szűzanya áldását kérjük. Vezérelje, őrizze, kísérje, irányítsa minden útját, szeretettel a család Isten fizesse. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Viszeltetik az Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért és az egész heti rózsafűzéreket imádkot is éket felajánlom önöké. A Mária Rádió minden dolgozójáért, a családom élő tagjaiért, az én betegségem gyógyulásáért. És felajánlom testvéremnek, máma 13 éve elküldözött az örök hazába, Jóisten adjon neki örök nyugdalmat, és az örök világosra fényeskedjék is, és minden hozzám tartozó halottainkért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szentelmében. Köszönöm szépen a bejutást.
0: Mi is. Mindörökké, amen, köszönjük, hogy a Mária Rádiót válaszol mai délutánon is. Ha teheti, akkor az imában is maradjon velünk. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink javulásáért, a gonosz távozásáért családunkból, Isten fizesse hidegségről, írták az üzenetet. Imád kérek unokámnak egy probléma megoldásáért és egy jó társért. Köszönöm szépen mindenki imáját. Ezt a rózsafűzét felajánlom lelki békéért, ugyanakkor a családomért Isten fizesse. Imád szeretnék felajánlani az unokámért, hogy sikerüljenek az életben céljaim, egy jó munkahelyért, Jézusom, bízom benned, egy aggódó nagymama írta az üzenetet. A mai nap összes imáit felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, a Szentlélek vezetésért, a helyes útra, családi békéért és egy fontos szándékra, egy édesanyja. Halló, halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imádkérni, hogy adjam nekem erőt egészségét. Szegélyemnek, hogy gyógyuljak. Kérem azt, hogy anyám, hogy hallgatom. A férjem egészségét, tetszünnek az egészségét. Két fiúknak az egészségét. Egy idegenben dolgozik, hogy tudjuk, törözze meg jól. Kérem azt, hogy anyám, hogy védjem, hogy szóvjam mindenit. A húgom egészségét, hogy a szüzanya védjem, hogy minden gondolom. És a gonosz élet tartásáért kérem a szüzanya, hallgattam a kérésem, Isten fizette, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott bennünket. Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak. A mai nap összes imáját és rózsafűzét felajánlom minden nap kért kéréseimért. Drága kicsi unokám, egészségért és három nagyon fontos szándékért. Bízom benned, drága Csíksomlyói csodatevő Szűz Mária, egy mindennapos hallgató.

0: telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rozsafüzét felszeretném a Lőrinc Anna gyógyulásáért. A Jóisten adja meg a gyógyulás kegyelmét neki. Szent Királyról egy ismerőssel kéri az imát érte. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hallgatnak bennünket. Imádkozzunk együtt egymásért.

0: Újabb hallgató van velünk. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Kérdeztetem is.
0: Mindörökké, amen.
1: Azt a Szent Óvakót szeretnál Mártinak elajánlom. Tittem át, ami néhai Mártyás József sógromét, és Teréz sógrasszonyomét, az élő családjáért, unokákért, mindenkinek kívánok, hogy Istent ő. Egészséget, a halottaknak eredmény hudalmat, szintén Tittem Mártinon, Bocskós István sógromét, és Anna sógorasszonyemét, a Jóisten nekik is adjunk. Örök nyugodalmad. Hogy nyugodjanak békében az Úr Jézus Szent nevébe, és minden meghaltét az élőknek adjon segítség az álmát a halottaknak. Örök nyugodalmad. Isten tilássá, önök kell vagyok minden imába. Úgyhogy tesszük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket. Honlapunkra érkezett imakérések közül lapozom, ezt a rózsafüzért felajánlom férjem gyógyulásáért, írja egy hallgatónk. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyermekeimért és az unokáimért, hálából a sok-sok kegyelemért, amit minden nap tapasztalunk, köszönöm Gyimes Felsőlokról. Felajánlom a rózsafüzért és a nap minden imádságát egy gyermekem Bálint gyógyulásáért a nehéz műtéte után. Kérlek Istenem, adj neki erőt és a gyógyulást, drága szűzanya, segíts nekünk imádkozni, köszönöm.

0: asszonya és az őszent fia segítségét szeretném kérni a férjem gyógyulásaért felajánlva mindennapi irgalmaság rózsafűzérét és a szentmiséket. Uram, hallgass meg kérésemet, köszönöm. Kedves hallgatóink, az ima szándék fogadásának a végéhez érkezve helyezzük kimondott és ki nem mondott kéréseinket a Szűzanyja és az Úr Jézus lába elé, és imádkozzák velünk együtt a Világosság rózsafűzérét a Szent Kinga Nőszövetség tagjaival, a Szent Kereszt plébániáról, akiket szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönöm, hogy mai délutánon is a Mária Rádiót választották társukul, ha tehetik a továbbiakban is maradjanak velünk rózsafűzér után, szentmisét fogunk majd közvetíteni Kárásztelekről. Mindenkinek áldott és tartalmas szép délután kívánva búcsúzom, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság olvasójának első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből, mire megnyílt neki az ég, és látta, hogy Isten lelke galambképében ráereszkedik és rászáll. Akkor a mennyből ez a szózat hangzott: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság olvasójának második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnapra mennyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett rajta. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a mennyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: nincs már boruk. Jézus hozzáfordult: asszony, mi a gondunk? A mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám. Akkor az anyja figyelmeztette a szolgákat: tegyétek, amit mond.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság olvasójának harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Az idő betelt, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Az

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság olvasójának negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket fölvitte egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság olvasójának 5. titka. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta a tanítványainak. Vegyétek és egyétek, ez az én testem.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,

0: világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Szűzszülője Istennek,
0: engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bízz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennynek ékessége, kikérte még segélyedet hasztalanul,

sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária. Ó.

0: hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Kárasztelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Mahaj Duda János plébános. A kántori szolgálatot ellátja Szabó Gyöngyi. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Közösen vegyünk részt ebben a szentmisében, amelyet elhunyt Nagy Béla halálának 16. évfordulóján az ő lelküdvért mutatjuk be, mondatja felesége és a család. Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Györökünk, Istenünk, Te megváltottál és gyermekeidé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a tudás könnyen felfúvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít. Aki tetszeleg tudásban, az még nem ismerte föl, hogy mi a helyes ismeret. Aki azonban szereti Isten, az Isten is magáénak tudja. Ami a bálványoknak áldozott hús fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincsenek bálvány istenek a világon, hanem csak egy Isten van. Igaz a pogányok égi és földi istenekről beszélnek, mivel sok istenük és uruk van, nekünk azonban egy Istenünk van. Az Atya, akitől minden származik, és mi is ő érte vagyunk. Egy urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is ő általa vagyunk. De nincs meg mindenkiben ez a tudás. A bálványokkal kapcsolatban némelyek még most is a régi meggyőződésben élnek, és úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt. Mivel lelki ismeretük téves, beszennyeződnek. Ha viszont te annak tudatában, hogy nincsenek bálványok, megeszed az áldozati húst, de bizonytalankodó testvéred csak azt látja, hogy bálványoknak áldozott húst eszel, és szintén eszik belőle, akkor a te tudásod miatt követel bűnt. Pedig Krisztus érte is meghalt. Ezért, amikor testvéred ellen vétkezel, mert megsértett bizonytalankodó lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Ha tehát az étkezésem a testvéremnek lelki romlására vezet, inkább sosem eszem húst, csak hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj is, aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, és ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzás ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Nem mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó tömött megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, mai evangéliumban hallottuk összefoglalva, szeressük embertársainkat, sőt, az ellenségeinket is. Az önzetlen keresztény szeretetre az is jellemző, hogy nem méricskél. Nem kérdezi, hogy érdemes-e megtenni ezt vagy azt a jót. És a szeretet, és ez a szeretet nincs sem helyhez, sem időhöz, sem személyhez kötve. Nem nehéz szeretni azokat, akik minket segítenek, viszont szeretnek, talán szemünkben hízelegnek, vagy kedveskednek. De jaj, milyen nehéz szeretni azokat, akik okkal vagy ok nélkül haragszanak ránk, bántanak, gyűlölnek, vagy rágalmaznak. Megbocsájtani a sovinisztának vajon érdemes-e? Kedves testvérek, Jézus önuralmat kíván ma is minden őt követő gyermekétől, ahogy hallottuk az evangéliumban. Minden ember iránt. Még akkor is, ha ellenségeinkről van szó. Erre a nagy lelkűségre ő nem csak szavával, hanem élet példájával tanított minket. Bár mindenkivel jót tett, mindenkinek mindene volt, mégis az emberek közül sokan gyűlölték. Egy éjjel elfogták, és kereszt halálra ítélték. Mennyi sok kint és keservet szenvedett. Ott függ a kereszten 3 órán át. Ellenségei gúnyolják és káromolják. Akkor is az utolsó pillanatig szerette az embereket. Kereszten elmondott 7 szava egyike ez volt a mennyei atyához. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tudok-e így szeretni, megbocsájtani ellenségeimnek? Hol állunk mi Jézustól? Kedves testvérek, a keresztény vallásosság alapkövetelménye a fele baráti szeretet. Nekünk is irgalmasnak kell lennünk, mint ahogy mennyei atyánk is irgalmas. Nem személyválogató, felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. A keresztényt nem vezetheti a vérbosszú szelleme, szemet szemért, fogat fogért. Vannak, akik nem ezt mondják, hanem hogy ez bolondság, nem pedig boldogság. Lehet, hogy értelmetlennek látszik, de sohasem az. Mert amikor bántanak, arcul vernek, akkor talán ökölbe szorul a mi kezünk is. Elfeledjük oda tartani a másik arcunkat is. Pedig ha ilyenkor azt mondjuk, itt a másik arcom is, és tombold ki magadat, ameddig bele nem fáradsz embertelen viselkedésedbe. Inkább szenvedjen az arcom, mint a lelkem. Valóban bántasz, de nem kényszeríthetsz, hogy én is olyan durva és állati ember legyek, mint te, aki velem így viselkedsz. Nem kötelezhetsz arra, hogy rosszat tegyek én is, s magamat azzal mentegessem, hogy más is rosszat tett velem. Ütéssel viszonozni az ütést, bűnnel a bűnt, annyit jelent, mint elismerni, hogy én is olyan vagyok, mint az, aki ezt tette vele. De az ütést elfogadni, oda nyújtani keblemet annak, aki a vállamat megütötte, szeretni azt, aki talán arcomba köpött, még ha bolondságnak is látszik, nem lágy és elpuhult cselekedetnek számít, hanem igazi hőstetnek, olyan rendkívülinek, amely lefegyverzi varázsával az ellenfelet. Szeretnünk kell mindenkit, köztünk ellenségeinket is. A francia forradalom idején történt. Az egyik vezér alak irgalom nélkül gyilkolta nem csak a hithű franciákat, hanem a szerzeteseket, apácákat és papokat. Idők múltával neki is eljött a számadás órája. Ágyba került, legyengült és haldoklott. Szerettei papot hívtak hozzá. Amikor megpillantotta felordított, hogy takarodjon el. A pap nem mozdult. Akkor minden erejét összeszedve, felnyúlt a feje fölé akasztott fegyvere után, hogy megölje. De karja lehanyatlott, nem volt már ereje. Dühében ezt lihegte. Hát figyelj ide, te csuhás! Ezzel a 10 körömmel öltem meg 10 papot, takarodj innen! A pap csendesen csak ennyit mondott. Ön téved, csak 9-et. És azzal széthúzta mellén a reverendáját, és látszott a sebek helye. Isten megmentette a 10-et, hogy legyen valaki ilyen, aki haldokló ágyához elhozza az ő irgalmas szeretetét. Mindenki megdöbbent. Az egykori hóhér pedig, Istennel kibékülve, halt meg. Kedves testvérek, a megbocsájtó szeretet mindig meghozza gyümölcsét. Amen. Most pedig közösen imádkozzunk. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki test és lelki adományaival elhalmoz minket.
2: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért. Kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését. Kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy Isten és a felebbahát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket. Kérjük Urunkat!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy az irigységet és az önzést, a a harhagot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk. Kérjük Urunkat!
1: Kérjük, hallgass meg minket!
2: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon. Kérjük Urunkat!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: És add meg, Urunk, elhunyt Béla testvérünknek az igazak örök jutalmát. Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki ész és uralkodol mindörökkön, örökké.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyiunk és az egész, ami a szentet áldja.
0: Istenünk őszinte odaadás és békesség szerzője, hadd, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük bölségedet, s a szent áldozatban való részesedés forrassza egyrészt szívünket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedet.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságot teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadott, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, ő számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez amir értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Béla szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhűnt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörük érő mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön, örökké. Isten szeretete kiáll a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjunk bizalommal. Mi Atyánk,

0: Szabad is megtérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne bétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedet.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Hím az Isten bárány, mert elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék.

0: Boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Könyörögjünk! Istenünk, te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet, hadd, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és egy életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk,
1: lelke körül.

0: Amen. És szerzetesség imádásokat.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk Kárasztelekről a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott Mahagy Duda János plébános. A kántori szolgálatot ellátta Szabó Gyöngyi. A mikrofonnál Bájoki Tímeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksömői stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kárásztelket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A Szilágyfennsík dombos vidékén, Szilágy megye északnyugati részén, a Krasznai dombságon található Kárásztelek. Északon Bobota, keleten Hídvég, délen Ipp és nyugaton Kémér községekkel határos. Két falu tartozik hozzá, Kárásztelek a községközpont és Szilágy Domoszló. Kárásztelek 47 kilométerre helyezkedik el a megye központtól, Zila, és 18 kilométerre a legközelebbi várostól, Szilásomjótól. A község központjának neve 1241-ben jelenik meg először okiratokban Kalóztelek néven, míg Szilágy Domoszlót 1418-ban említik, mint Domozló. Kárásztelek, mivel a Szilágyfennsík dombos vidékén található, jól fejlett mezőgazdaságot mondhat magáinak. A tatárjárás idején feldúlták és leégették Erdély északi részét, valamint az átvonulása során Kárásztelek lakosságának nagy részét lemészárolták, vagy magukkal hurcolták. A falu 1679-ben kapta mai nevét, Karasztelek. A 18. század második felében Szekrényesi Péter legendás huszárkapitány vagyonát és birtokát az épülő helyi templomra hagyományozta 1783-ban. A település Szilágy megye egyetlen olyan helysége, ahol a falu 84%-a római katolikus. Jelentős népi építészeti hagyatéka van, házainak oromzata napsugaras, virágmotívumos kazettás díszítésű. 1650 körül Báthori Zsófia II. Rákóczi György neje templomot épített, a plébánosnak pedig saját kastélyát adta, hogy abban lakjék. 1706-tól vezetik az egyházi anyakönyvet. Egy igen régi kincse a templomnak a Szent Kereszt erekjéje, amelyet nagyajtai Cserei Farkas ajándékozott az egyháznak 1850 körül. A templom tönkrement, de 1777-ben Mária Terézia elrendelte egy új templom építését. A neoromán stílusú templom tervrajzát Bárdon Ferenc építész készítette el, a munkálatokat pedig Kadek István szabadkai építész vezette. A templom építését 1779-ben kezdték el, és 1782-ben fejezték be, amikor Tóth Pál, somjói pap és alesperes felszentelte. Alig telt el 25 év, és a templom földrengés vagy földcsúszamlás következtében összedőlt. 10 éven át a helybeli katolikusok egy szalmafedeli kunyhóban tartották az istentiszteleteket. Az egyházmegye költségein 1818-ban egészen újjáépült a templom. 1906. júniusában oly rohamosan kezdett repedezni, hogy a toronyból levették a harangokat, a tornyot lebontották. 1913-ban a templomhajót is teljesen lebontották, és 1915-ben elkészült az új templom. A templom szentelésre 1917. május 15-én került sor. A templomnak három oltára van, a fő, a Szent Kereszt oltár, a mellékoltárok egyike, a Szűz Mária oltár, a másik a Szent József oltár. Mindenütt uralkodik a félkörív. A bolthajtás, az ajtók, a díszítő ívek, a hosszúkás ablakok mind félkörívben végződnek. Ablakai színesek, nagy felületei vannak, amelyek alkalmasak a festésre. A torony nincs egybeépítve a templom hajójával, a templom külső falait 12 négyszögletű támasztó pillér tartja. A toronyban három harang van. Legrégebbi harangja 113 kg, a 14. századból való, e harangnak henger, mozsár alakja van. 2013-ban Tímár Sándor Asztrika kaplonyi ferences kolostor házfőnöke és plébánossa megáldotta a templomkertben felállított keresztútat, amelynek bronzöntvényeit Deák Árpád nagyváradi szobrászművész tervezte. Temploma felszentelésének 100. évfordulóját 2017. május 13 és 21 között tartotta a közösség. A templomkertben egy lurdi Szűz Mária barlangot helyeztek el, amit 2018. október 7-én áldottak meg. Egy turulszobor és katonai emlékmű is áll a templom közelében. A Karaszteleki plébánia a nagyváradi római katolikus egyházmegye, krasznai főesperesség Szilájsomlyói esperesi kerülethez tartozik, a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepnapja szeptember 14. Az ünnephez közeleső szombaton tartják az ünnepet, örökös szentségimádási nap november 4. vasárnapja. Filiája Sarmaság, a Krasznamente egyik nagy települése, a Kraszna és a Zilapatak találkozásánál fekszik. A legrégebbi tárgyi leletek Sarmaság környékéről Krisztus születése előtt az első évszázadból valók. 1941-ben Roska Márton régész ásatásokat végzett Sarmaság határában. A lelet egy része a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van, a többit a Kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum őrzi. Az 1991-ben épített kápolnát titulusa Szent Borbála. 1993. július 3-án Tenfli József nagyváradi megyés püspök szentelte fel. A falu búcsús ünnepét december 4-én tartják. Örökös szentségimádási nap augusztus első vasárnapja. Karaszteleki látjál oldalagosan Sejmesi Losvát, plébániáját 1870-ben alapították, korábban Szilájsomlyó szórványa volt, majd két esztendeig káplánságként működött. Templomát 1881-1882-ben építették, és Szent József a munkás tiszteletére szentelték fel. Búcsúját május 1-én az örökös szentségimádási napját április első vasárnapján tartják. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a Karaszteleki plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Mai műsorunkban Mélyülő hittel a Szent Misén című műsorunkban tovább folytatom a gondolataimat. A megújítani a hagyományt, ezzel a témával fejeztük be az elmúlt műsort, és ott hagytuk abba, hogy szükséges, hogy térden állva imádkozzunk. Teréz anya mindig térden állva imádkozott. Így fejeződik ki a teljes ráhagyatkozás az Atya Istenre, akinek teljesen át kell adnunk magunkat, készen arra, hogy meghallgassuk őt. Megállapíthatjuk, hogy a hívek azért nem képesek imádkozni, mivel a liturgia alatt ülnek vagy állnak, és ezek a testhelyzetek kevéssé kedveznek az imádságnak. A templomokból eltűntek a térdeplők, míg az ülés és az állás minden más összejövetel esetén elfogadott testhelyzet, de a térdelés az imádság alaphelyzete. A liturgia előírja, hogy térdeljünk az átváltoztatás alatt, sőt az egész eukarisztikus ima alatt, majd pedig a szent áldozás előtt. Ám ezt nem lehet végrehajtani, ha csak nem térdelünk a földre. Természetesen magától értetődő, hogy ezt meg kell tennünk a szentségimádások alatt és a bűnbánati jellegű alkalmakon. Azért térdel az ember, hogy alázatosan könyörögjön az Úrhoz, és imádja őt, mint teremtménye teremtőjét. Mint hogy ő maga van jelen az eukarisztiában, ez mindig megkövetelte magában is az imádást. Noha teljesen formájában, csak a középkorban bomlott ez ki, ez nem jelentett változást vagy romlást, sem mást, csak annak a végérvényes előtérbe kerülését, ami mindig is jelen volt benne. Aki manapság figyelemmel és szeretettel tekint Szent Gergely miséjére, nem a gyógyíthatatlan nosztalgia áldozata, elsősorban fiatalok kérik és mozdítják elő, mivel nem ismerte még ezt a misét, annál az egyszerű oknál fogva, hogy a 80-as, 90-es években jött létre legfeljebb 30 évvel ezelőtt. És vegyék észre, hogy azt a számos homlapot, amelyek ezzel a misével kapcsolatosak, nagyrészt csak is fiatalok szerkezhetik. Inkább arról mondhatjuk el, hogy a nosztalgiájának él csupán, aki miközben elismeri, hogy a régi ritusnak megvan a maga vonzereje, elveti azt, mint egy önként vállalt büntetésként gyűlölve saját életének ugye egy darabját. Nem igaz az sem, hogy azok a fiatalok, akik napjainkban a Szent Mise rendkívüli formájáért küzdenek, nem fogadták volna el a liturgikus reformot, mivel a zsinat után születtek. Inkább csak felteszik a kérdést, hogy a reformban valóban benne foglaltatott-e mindaz, ami már a gyakorlattá vált, vagyis a latin nyelv eltörlése, az állva történő szent áldozás. Hát elolvassák a liturgikus konstitúciót, és rádöbbennek, hogy az nem írt elő ilyesmit. A haladók azonban nem adják fel a vitát, és azt állítják, hogy az egyház mindig a mindennapi nyelv szavaival fordult az Istenhez. Aki viszont tényleg ismeri a történelmet, megmondhatja, hogy valójában ezek a szövegek a mindenkori hivatalos nyelven vannak megfogalmazva, eleinte görögül, aztán latinul, és bár soha nem vetették meg az evangelizált népek nyelvét sem, megőrizték a Jézus és az apostolok által használt legfontosabb szavak formáját, mint például az Amen, Alleluja vagy a Hozsanna, és úgy illesztették a szövegekbe, hogy az idő vasfoga se változtassa meg a jelentésüket. Az egyház Krisztus szavaival imádkozik, nem a hétköznapi emberek szavaival. Az isteni szavak a szentmise formulái és imádságai, és azért szentek ezek, mert Jézus ajkáról származnak. Vegyétek és egyétek, vagy a mi atyánk, vagy a béke legyen veletek. Tehát a papnak méltósággal és alázattal kell szolgálnia Istent és népét, és abban, ahogyan viselkedik és kiejti ajkán az isteni szavakat, meg kell mutatnia a hívek felé Krisztus élő jelenlétét. Ezt idéztem Nikolá Bux Mélyülő hittel című művéből, könyvéből. Most ugye a Szent Misét latinul vagy más nyelven végezzék, csak az egyházi jogszabályai szerint jóvá hagyott liturgikus szöveget szabad használni. Fenntartva, hogy a Szent Misét az egyházi hatóság által meghatározott időkben
és órákban a nép nyelvén kell bemutatni. A papok mindig és mindenütt misézhetnek latinul. Josef Ratzinger ezzel kapcsolatban a következőket jegyezte meg. Idézem, általánosságban azt gondolom, hogy jó dolog volt, hogy a beszélt nyelvekre lefordították a liturgiát, hiszen meg kell azt értenünk, részt kell abban vennünk értelmünkkel. Ugyanakkor bizonyos latin elemeknek a hangsúlyosabb jelenléte segíthetne benne, hogy kiemeljük a liturgia univerzális jellegét, és elérjük, hogy a világ minden részén kimondhassuk, ugyanannak az egyháznak vagyok a tagja. Eddig az idézet. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az, hogy helyre kell állítani a fegyelmet a szent zene területén. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk tehát. Megnézzük, hogy mit jelent a szent zene, hogyan kell a fegyelmet helyreállítani ennek a területén. Ha az imádság egyesülés Istennel, akkor a paradicsom ízét élvezhetjük benne előre. Ezért fel kell tennünk a kérdést. Az a zene és az a művészet, ami az utóbbi 40 évben megjelent a katolikus templomokban, vajon rendelkezik-e azzal a méltósággal, szépséggel és univerzalitással, amelyek elvezethetik a hívőket a szent és a vallás szférájába? Valóban szent megnyilvánulásokról van-e szó abban az értelemben, hogy az isteni jelenlét elé helyeznek bennünket, imára sarkalnak és felemelnek az égbe? 6. Pál figyelmeztetett azoknak a dallamoknak az inváziója kapcsán, amelyek elárasztották a liturgiát. Nem kell, hogy mindaz, ami a templomon kívül megállja a helyét, átlépje a küszöböt, az ének az egyház szerves egészére vonatkozik, és ezért szükséges, hogy megmutatkozzon benne alapvető szerkezete, ami általánosságban jelen van a szent liturgika, liturgia hierarchikus és közösségi jellegében. Az ének, imádság és gyakorta és szent a szerzője, gondoljunk csak Szent Bernát Jézu Dulcis memóriájára, Szent Tamás Pangelingvájára, vagy akár olyan népénekekre, mint Liguri Szent Alfonsz, Tus Csendi Dellesztelléjére, Csillagokból Szász Alá. Szent Ágoston mondja el, hogy sírt, amikor Milánóban, Szent Ambrus liturgiájában meghallotta a himnuszokat. Ő nagyon kifinomult zeneszerző volt, és azt állította, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. És akkor még nem szóltunk a keleti himnusz szerzőkről, a szíriai Efrémtől, Románosz Melodosz, a dicsőítő énekekben Nagy Szent Gergely szerint megnyílik egy út, amelyen Jézus megmutatkozhat, mert amikor a zsoltárok éneklése által valódi alázatot érzünk át, szívünk mélyébe jutunk le, és ott megleljük Jézust. Az ének révén megnyugszik a lélek, felemelkedik, kér és hálát ad, szemlélődik és örvendezik a személy teljességében, szinte magával emelve a testet, amely szinte rákényszerül, hogy elegáns tartást vegyen fel, hasonlót ahhoz, amelyet a lélek mondhat magáénak. A vallás tapasztalata ugyanis hasonlatos a szeretetéhez, amely bensőnkben születik, majd később megmutatkozik külsőnkben is, ahogyan Jacopo Nada Todi mondja, ahhoz azonban, hogy lelkünket felemeljük az ég felé úgy, ahogyan egy szédítően szép gótikus üvegablak vagy barokk oltár teszi ezt, az éneknek szentnek kell lennie. Örömtelinek, dicsőítőnek nem lehet szétszórt, hanem költői, és nemes kell, hogy legyen. Minden mesterkéltségről mentes, édes és lágy, amelyben nincsen affektálás és érzelgősség. Ahhoz, hogy valódi örömöt adjon a lelkünkbe, és ne csupán mullandó érzelmeket keltsen, egybe kell csengenie az ember természetével. Nem csak az érzékekhez kell szólnia, hanem minden képességünkhöz, azok hierarchiájának megfelelően. Ki kell fejeznie a hit erejét és látságát, ugyanakkor egyszerűségét és tisztaságát is. Meg kell mutatnia az isteni események történetiségét, és egyben misztérium jellegét, a közösségi tapasztalat egységét, és ugyanakkor az egyén lelkének egyediségét is. Érvényes és aktuális az a regula, amelyet még Szent 10. Pius szabott. Idézem, annál szentebb és liturgikusabb egy egyházi zenemű, minél inkább igazodik menetében, ihletében, jó ízében a gregórián zenéhez, és annál kevésbé méltó a templomhoz, minél inkább eltér ettől a magasztos mintától. Szent 10. Pius mondotta az Inter Solicitudines Motu Propriója 12. pontjában. Még ezt megelőzően a Divino Afflante kezdetű apostoli konstitúcióban azt állítja, hogy a zsoltárok tanítanak meg bennünket arra, hogyan kell dicsérnünk az Istent, mivel ezekben Isten maga mutatta meg, miként kell őt imádnunk nekünk embereknek. Ez Isten joga a szent zenében.
Ezeket az alapelveket, amelyeket megerősített 12. Pius is a Musicae Sacrae Disciplina című instrukciójában, nem írta fel a II. Vatikáni zsinatot, amely megállapította, hogy a zene, a liturgia valódi és tényleges jele, része a liturgia szentségi dimenziójának. Mindezek ellenére azt tapasztalhatjuk, hogy eltűnt ez a zenei repertoár, és olyan dalok kerültek a helyére, amelyek az evangéliummal nem összeegyeztethető világi kultúrából származnak. A zsinat előtt az opera irodalomból jövő beszüremkedéseknek engedtek gyakran, ma a könnyű zene vette át ezt a szerepet. Talán attól az illúziótól hajtva, hogy ez majd vonzani fogja a fiatalokat. Ebben a zenében a ritmus kerül előtérbe, az édeskés szavak, néhol a világi utópiák és a látásmód is. Nem olyanok ezek a dalok, amelyek a mindennapokat az örökké valóság keretébe helyezik, a jövőt a lét egészéhez mérik, és az ember nyomorúságát az Isten irgalma felől láttatják, hanem a dekadens kereszténység kifejeződései. 16. Benedek pápa, aki a szent zene és a zsinat utáni elhajlások jó ismerője, így fejezte ki, mit gondol erről. Vissza kell adni a katolikus liturgiának a nagy zenei hagyományt a Gregoriántól a polifóniáig, a székesegyházak és kolostorok zenéjét, a reneszánszot, a barokkot, egészen Brucknerig és azon túl. Éppen ezért, amikor látogatást tett a Szent Zene pápa intézetében, arra szólította fel a hallgatóságát, hogy elmélkedjen a zene és a liturgia kapcsolatáról, éberen őrködve a gyakorlaton és a kísérletezésen. Nem minden zenész és liturgiai szakértő ért vele egyet. Főként azok nem, akik a szentimentális, bizonyos mértékben New Age-es irányzat képviselői, amely jelenleg uralja a nemzeti egyházzenei repertoárokat, az óriási találkozóktól sok-sok plébániáig pedig. Nem Ratzinger volt az, aki a Graduale Soles Missi 1979-es kiadását szerkesztette, amely magába foglalja a zsinat előtti graduálé összes darabját, ezek minden alkalmas adaptációjával. Ma már Szoleszmétől, ahonnan kiindult a zenei szolgálatnak, mint a római katolikus liturgia támaszának a felfogása, egészen Westminsterig és Cameronig kezd kialakulni egy ellentétes tendencia. Azok a kultúrák tanítanak ma már bennünket az egyház hagyományos énekkincsének a szeretetére, amelyek csak nem régen bukkantak fel a katolikus egyház horizontján. Valentin Miserax Grau szerint a gregórián zene visszaállítása az újjászületés megfelelő iránya. A székes egyházakból és a kolostorokból kiindulva. Mindig is így történt ez a liturgia történetében, és meg lehet, hogy egyes egyházi mozgalmak is részesei lehetnének a változásnak, ha elhagynák jelenleg is spontán álláspontjukat. Nem nehéz elérni, hogy a hívek a szentmisén megtanulják a gregórián dallamok éneklését. Olykor túlzottan felértékeljük a híveket, amit előre lekezelően beszélünk képességeikről. Azok a fiatalok, akik latin nyelvű szentmisét szeretnének, az úgynevezett multikulturális társadalomban felnevelkedett fiatalok megmutatják, hogy a mai nemzedékek nem riadnak vissza tőle, hogy tanuljanak, még ha kényszerűen el is zárták őket a dolgoktól a régebbi nemzedékekhez képest. Ami mindenképpen elkerülendő, az a gyülekezeti szemlélet, amely azt hirdeti, hogy a liturgiában mindenkinek mindent el kell tudnia énekelni. A Sacramentum Caritatis kezdetű apostoli buzdítás azt kéri, hogy a leendő papokat a szemináriumi évektől kezdve készítsék fel arra, hogy értsék és végezni tudják a szentmisét latinul, továbbá, hogy használni tudják a latin szövegeket, és énekelni tudják a gregóriánt. Ami a római liturgiát jellemzi, az legfőképpen a gregórián ének. Gyakran beszélnek azokról a bibliai, patrológiai és liturgikus forrásokról, amelyek nélkül nem mehetett volna végbe a reform. Nos, a gregórián ének ezek közé tartozik teljes joggal, sőt része annak a lex orandinak,
amely majdnem 20 évszázad során alakult ki. A Gregorián nélkül a katolikus egyház kincstára torzó. A gyülekezet és a Scola Gregorián éneklése mellett, és talán még az előtt helyre kell állítani a miséző papok részéről a Gregoriánt, akik manapság szinte már nem éneklik a maguk részeit, noha a liturgikus konstitúció erre biztatja őket. Kedves hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessük Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma esti műsor kínálatunkat. Hamarosan esti mesével folytatjuk műsorunkat, ezt követi a Zsolozsmából az esti dicséret, majd minden napunk ajándék Istentől Veres Judit Mária tolmácsolásában néhány gondolatot fognak hallani. 20 órától a Lelki Atya válaszol címmel dr. Arvas Kozma József Esperes plébános úr lesz itt a stúdiónkban. 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 órától a béke rózsafűzérére hívjuk hallgatóinkat, majd imádkozzunk együtt a hivatásokért a kispapokkal. 21 óra 25 perctől a Medjugorje ifjúsági találkozóból a 12. részt fogják hallani. Ezt követi a Zsolozsmából a befejező kompletórium, majd 22 óra 10 perctől Szellő címmel Puskás Attila atya várja majd önöket. 22 óra 40 perctől Jelenünk és jövünk című keddi műsorunknak az ismétlését fogják hallani. 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió friss műsorával jelentkezünk. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, tartalmas, szép estét kívánva búcsúzom a Csíksomlyói stúdiónkból, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves gyerekek, Stekaton a csillamesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel a Jó Törődtek című meséjét.
1: Bendegúz, Gézengúz, hallatszik ki a szoba közepén lévő hatalmas kartondobozból. A kis Blanka kacagások közepette hajtogatta új jelmondatát, visszhangzik tőle az üres szoba. Amikor én voltam óvodás, villan át rajtam, nemigen ismertünk ilyen bonyolult szavakat, mint a gézengúz. Vajon bátyaitól tanulta? Netán valamelyik rajzfilmből? Bendegúz, gézengúz, hergeli bele magát egyre hangosabban Blanka. Nagyszerűen szórakoztatja magát az ártalmatlan gúnyolodással testvére róvására. Mindenki kedvence a kislány, azt csinál, amit csak akar. Fivérei tenyerükön hordozzák őt. Nevezett Bende, aki a fiúk közül a legkisebb, de már kisiskolás, szeliden mosolyog. Most én jövök, száj ki, noszogatja türelmesen kisugát. Vihaj van a tengelyen, nem tudok kiszájni, szűrődik ki a gömbölydett kuncogás. A kislány ide-oda himbálja magát dobozostól. Költözködik a nagy család, 5 gyerekkel. A 3 nagyobb fiú, Levi, Zsombi és Ákos, mindhárom kiskamasz, szorgalmasan pakol, cipekedik. Minden segítség jól jön ilyenkor. A srácok pedig örülnek, hogy hasznosak lehetnek. Kicsit talán versengenek is egymással, kis vitézek módjára vetékednek. Ki pakol ügyesebben, ki hordja a lifthez a dobozokat, pakkokat gyorsabban. Hamarosan indulhat a soron következő fuvar, az új helyre, mindjárt tele a családi furgon. Sűrűn alkonyodik már, én pedig a 2 kisebb testvérrel, a tündér királynő Blankával és a lovagias Bendével a játékokat próbálom összegyűjtögetni dobozokba. Ahogy az lenni szokott, a kicsi kezdeti lelkesedése hamar elmúlt. A kis szoba szétdobva, szerte-szét hevernek a macik, babák, kisautók, mesekönyvek, kifestősök, színes ceruzák, gyúrmabábok és képzelt lények szelít szörnyek. Az ember már abba is beleszédül, ha seregszemlét tartva körülnéz. Olyan sok mindent kell rendszerezni, felcsomagolni. A gyerekek megunták a pakolgatást. A nagy izgalom kifutott, minden mást inkább csinálnának. Külön cseleket kell kieszelni ahhoz, hogy ne hajoljon unatkozó bömbölésbe az este. Így kitalálom, hajókázzunk egyet és menekítsük ki a távoli szigetről a hajótörött babákat, macikat és egyéb bajba került lényeket. Szegényeknek elsüllyedt a hajójuk, valahogy kievickéltek egy távoli kis szigetre, ahol azonban semmi sincsen. Felparázslik a lelkesedés, kíváncsi várakozással fogadják javaslatomat. Hajókázzunk, gyorsan! Sürget harsányan a kis Blanka, aki eleddig leginkább anyukája telefonján nézte a rajzfilmeket a konyhaasztal alatt elheverve, míg a többiek szorgosan csomagoltak. Még most is ott van nyomokban a homlokán, a hűtőből kipakolt, s a konyhaasztalon lassan kiolvadó, fagyasztott eper, lecsöpögő leve. Letörlöm a kis Blanka arcát, és nosza, fogjuk meg a dolog végét. Összeeszkabálok septében egy hatalmas kartondobozt, amit játékokkal kellene telepakolni, de előbb menjünk 1-2 kört vele a tengeren. Blanka és Bende felváltva utaznak a dobozban, a hol viharos, hol szelít tengeren. Amikor Blanka ül a dobozban, Bendegúzzal húzzuk, toljuk őt. Amikor Bendén a sor, egyedül húzom, vonom őt, kínlódva a kartonládával. Most a hullámok dobálják ide-oda a kis hajótestét a viharos tengeren. De a doboz fedelét nem szabad egészen becsukni, erre ügyelünk. A félig becsukott dobozhajó azonban így is remekül kivédi az ágaskodó, tarajos hullámokat. Reménykedünk, hogy a viszontagságos utazás után szerencsésen rábukkanunk a kis szigetre, azaz a gyerek szobára, ahol a hajótörött babák és macik, meg mindenféle egyéb állatkák várják kétségbeesetten megmentőiket. A viharvált kis hajó a nappaliból a konyhába sodródik, a konyhából a fürdőszobába, onnan pedig vissza megint a konyhába, az előszobába, aztán ismét az üres nagyszobába úszik. Hú, rettenetes szél van, arcunkba csapkodja hideg sós tengeri vizet, de nem tágítunk. Hajózunk, hajózunk rendületlenül, a mentési akciót szem előtt tartva. Bő órája folyik a móka, rólam pedig a víz, de nem a trópusi eső miatt. Pompásan kihajózzuk magunkat a már felkapott nappaliban, ám lassacskán vissza kell térni a játékszedegetéshez, öregszik az este. Úgy tervezem, hogy hamarosan megtaláljuk a kis szigetet a szerencsétlenül járt hajótöröttekkel. Immár eleget hányódtunk a zúgó tengeren, a felbőszült hullámok hátán. Közben a dobozból csilingelő nevetés hallatszik. Bendegúz, gézengúz, kacagás. Bendegúz is mosolyog, ám bármilyen szelid. Ő sem rest immár megválaszolni. Blanka, bolyonka, felesel kedvesen, megtalálva megfelelő piszkálódási formát. Imádja kis sugát, szeretettel ívődnek jó testvérek módjára. Megékeztünk, felpattan a doboz, fedele, a virgonc kis Blanka harsán kiáltással ugrik ki belőle, egymaga eldöntve a játék folyamatát. Nekem már szinte semmit sem kell tennem. Ott vagyunk a rendetlen kis szoba küszöbén, és elkezdjük bedobálni válogatás nélkül az összes játékot az óriási kartonba mentő hajónkba. Közben a három nagyobbik fivér is éppen visszaérkezik a dugik pakolt kocsitól, és ámul hahotázik az ajtóban a trükkön, amíg a játékok felcsomagolására eszeltem ki. Mi pedig Blankával és Bendével egy-kettőre megmentjük a hajótörött babákat, kimenekítjük a macikat és a kis mosolygós szörnyeket.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Urunk, hatalmas Istenünk, Te mindazt, amit vízfogant, vagy mély örvénybe juttatod, vagy félmagasba emeled.
0: A vízi lényt habhoz kötöd, a szárnyasnak fennszabsz határt, hogy egy közös törzs sarjai sok-sok helyet betöltsenek.
1: Hű szolgáidnak adj erőt, akikre véret harmatoz, ne ismerjék meg a bukást, sem a halálos borzadást.
0: Vétkek senkit ne sújtsanak, senkit ne fütsön büszkeség, ne hújjon porba a bukó, s ki felkelt már ne essen el.
1: Ezt add meg kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Szentjeid ujjongjanak, Uram, amikor szent hajlékodba indulnak. Emlékezz meg Dávidról, Uram, és arról, hogy mennyit buzgolkodott.
1: Mert megesküdött az Úrnak, fogadalmat tett Jákob erős istenének.
0: Nem lépek addig házamba, és nem térek addig vetett ágyba nyugodni.
1: Nem engedem szunnyadni szememet, és szempillámat álomra nem hunyom.
0: Míg nem találok lakóhelyet az Úrnak, hajlékot Jákob erős istenének.
1: Íme azt hallottuk, hogy a Frigyláda Efratánban van, és megtaláltuk Jármezején.
0: Induljunk hát sátorába, boruljunk le lábának zsámolya előtt.
1: Kelj útra, Urunk, nyugalmat helyére, kelj útra Te és hatalmad ládája.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, és szentjeid újongjanak.
1: Szolgádnak Dávidnak kedvéért, fölkented arcát megnevest.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szentjeid újongjanak, Uram, amikor szent hajlékodba indulnak. Kiválasztotta az Úr magának Siont lakóhelyéül. Esküdtette az Úr Dávidnak, igaz esküt nem vonja vissza.
1: Véredből származó utódot ültetek majd trónodra.
0: Hogyha megtartják szövetségemet fiaid, és a parancsokat, amelyekre őket tanítom,
1: akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindörökké.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont, lakóhelyül kívánta.
1: Nyugalmam helye ez lesz örökre, itt akarok lakni, ez a kívánságom.
0: Eleséggel gazdagon megáldom, szegényeit jól tartom kenyérrel.
1: Papjaira az üdvösség palástját terítem, és szentjei újongva újonganak.
0: Dávidnak ott hatalmas sarjat támasztok, fényességet hintek fölkent királyomra.
1: Ellenségeit szégyennel borítom, az ő fején azonban korona ragyog.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Kiválasztotta az Úr magának Siont lakóhelyéül. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk,
1: aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letacították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz.
2: Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, sem a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Táplált minket az Úr a búza legjavából.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
2: És jól lakatott mézzel a sziklából.
1: A búza legjavából.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
2: Hatalmasokat ledöntött a trónról, és az alázatosokat felmagasztalta az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
2: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hatalmasokat ledöntött a trónról, és alázatosokat felmagasztalt az Úr.
2: Áhítatos lélekkel kérjük Krisztust, népének pásztorát, segítőjét és vigasztalóját.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Áldott vagy, Urunk, mert jóságosan meghívtál minket szent egyházadba, őrizz is meg abban állandóan.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Te bíztad valamennyi egyház gondját Leó pápánkra, adj neki fogyhatatlan hitet, élő reménységet és odaadó szeretetet.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Adj a bűnösöknek megtérést, az elesetteknek erőt, mindnyájunknak bűnbánatot és üdvösséget.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Te, aki megízlelted a számkivetés keserűségét, emlékezz azokra, akik családjuktól és hazájuktól távol élnek.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
2: Adj örök békességet azoknak, akik benned bízva haltak meg.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Hálaadásunkat hozzuk elér, Istenünk, az egész mai napunkért, és alázatosan esedezzünk, bocsásd meg jóságosan mindazt, amit testünk gyöngessége folytán magunkra vontunk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Másperes úr itt a stúdiónkban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma szeptember 10-én, csütörtök este, ma Szent Adorján, vagy másképpen Nikomédiai Adorján és Szent Natália napja van. A régi naptárba tolentinói Szent Miklós hitvalló, valamint Hunor Nikolett Nikoletta, és ez a tolentinói Szent Miklós nevének ugye női változata, a Nikolett Nikol. Hát Szent Adorján, vagy másképpen Nikomédiai Adorján, ő a kelet-római császárnak, Galerius Maximusnak, a személyes elit őrségének volt a tagja, az úgynevezett Herculean Pretorianus őrségnek. Keresztényé lett, és mikor megtudták ezt róla, megvallotta hitét, és mártír halált halt. Felesége, Szent Natália, férje halála után elmenekült Konstantinápolyba, ahol egy látomásban állítólag megjelent neki a férje, és ezt mondotta, hogy az Úr még ma az ő országába visz és találkozunk. És aznap meg is halt. Tolentinói Szent Miklós 1200-as évek közepén, közepetáján született, egy öregedő házas pár élt San Angelóban, és ez a kisfalu Közép-Olaszországban van, az Anconai tartományban. Hát sokat imádkoztak, és elmentek az egyik templomba, ahol Mirai Szent Miklós tiszteletére volt szentelve. Imádkoztak, és a Jóisten meghallgatta a kérésüket, egy év múlva fiú gyermekük született, és a Miklósnak nevezték, hiszen Szent Miklós közben járására kapták Istentől. A kiimádkozott fiú valóban a kegyelem gyermeke volt, szülői Istentől kapták, Istennek szánták, még születése előtt, s őt híven tájékoztatták. Alig volt 7 éves, amikor hallotta a legendából, hogy védőszentje, már csecsemő korában nem nyúlt hozzá a táplálékhoz szerdán és pénteken. Tehát bőjtölt. Mindjárt kész volt az elhatározása, hogy ő is ezeken a napokon bőjtöl. Testben járó angyalnak ismerték az emberek, a hagyomány azt tartja, hogy ennek jutalmául gyermekkorában egy úrfölmutatás alkalmával a kisdegy Jézus alakjában látta a Szentostjában az Urat, s hallotta szavát, az ártatlanok is igazak, hozzám ragaszkodnak, téged is várlak. És jó eszű ifjúvá serdült, szűkebb hazájában, Tolentino városkájába végezte magasabb tanulmányait, részint sikeres tanulása jutalmául, részint további iskolázása megkönnyítéséért egész fiatalom kanonoki javadalmat kapott az üdvözítévről nevezett tolentinói templomban. Abban az időben ez szokás volt a tanulmányaikat végző ifjaknál, s a mostani tanulmányi ösztöndíjnak felel meg. 17 éves volt, amikor egy lelkes ágostonos remete egyik szentbeszédjét hallgatta. A szerzetes a világ mulandóságáról beszélt, Szent János első levele alapján, hogy ne szeressétek a világot sem azokat, mik a világban vannak. Ez a beszéd belemarkolt az ifjú Miklós lelkébe, már jóval előtte elhatározta ugyan, hogy elhagyja a világot, de nem látta még világosan, hol kell cselekednie Isten akarata szerint. A beszédben Isten irányító ujját ismerte fel, és nagyon jó lehet annak a szerzetnek szelleme gondolta, amelynek egyik fia így beszél a világ elhagyásáról. Lemondott a kanonokságról, s a tolentinói ágostonosok közé lépett. Ez 1263 táján történt. Szelid és tiszta lelkülete a legmelegebb aitattal volt, a legméltóságosabb oltári szentség iránt. Emellett a legválogatottabb önmegtagadásokkal sanyargatta magát. Alig volt nap, mikor nem prédikált, s mindig meglátszott rajta, hogy a magasságok honából az eukarisztikus Krisztus mellő jő, s hogy semmi olyan követeléssel, szigorral nem lép mások elé, amit maga is meg nem tenne. Előbb ő gyakorolta, s utána ajánlotta. Buzgóságát jó akaró lelkek mérsékelni próbálták. Szelidem, de határozottan elintézte őket, nem azért lettem szerzetes pap, hogy a kényelemnek éljek. Hát, ha valami jót tett, mindig köszönettel voltak iránta, s ő ezt mondta, haszontalan szolgák vagyunk, ilyenkor a mi kötelességünk volt, csak azt cselekedtük. Férfi kora folyamán nagy események játszottak le az egyházban és a világpolitikában. Hát az Anzsuk foglalták el a Szicília és Nápolyi tront, és az utolsó keresztes hadjáratban odaveszett maga is a vezér, 9. Szent Lajos francia király. A német földön Habsburgi Rudolf lett a császár, 1274-i II. Lyoni zsinaton megtörtént a görögök kirészéletű egyesülése, a kelet és a nyugati egyház egyesülése. A II. Lyoni zsinat volt ez, 8. Bonifác pápa és 4. Szép Fülöp francia király között lezajlott a fájdalmas jelenetekbe bővelkedő nagy küzdelem, és az első avignoni pápa az egyház nagy párára francia földön koronáztatta meg magát. Ezeknek az eseményeknek szomorú mozzadantai voltak, és fájtak ezek Miklósnak is, de túltette magát rajtuk, élt Istennek, és azon dolgozott, hogy kevesebb legyen a baj és botrány az egyházban. Sokat betegeskedett, s a szigorú aszkézis, a sok törődés és munka aránylag korán 60 éves korába a sírba vitte, a haláltól nem félt 1306-ban. Lángoló Isten szeretete mindig a megsóvárgott kikötőt köszöntötte benne. Csak azért szeretem az életet, szokta mondani, mert gyorsan a halálba visz, a harmonikus volt élete, szép volt a halála, és fél éven át minden éjjel angyali énekszót hallott halála előtt. Mennyei öröm előíze volt ez, sokszor emlegette akkor az apostollal, kívánok feloszlani, és Krisztussal lenni, Tituszhoz írt levél. Halál előtt 4 nappal cellájába kérette társait, és a halálos ágyról a következő kérelmet intézte hozzájuk, lelkiismeretem ugyan semmiről sem vádul, mindamellett tudom, hogy nem vagyok tiszta Isten előtt. Kérlek, testvéreim, bocsássatok meg, ha valamelyiketeket megbántottam, hogy a ti vétkeitek is bocsánatot nyerjenek. Szavaira néma csend volt a felelet. A halál előtti napon elkérte azt a feszületet, amelyben az Úr Jézus keresztjének egy szilánkja volt, s amelyet valamikor ajándékba kapott. Ájítattal csókolgatta, simádkozta üdvözlés Szent Kereszt. Rajtad függött a világ üdvössége, rajtad ömlött megváltásunk vére, rajtad könyörült meg a latron az Úr, rajtad imádkozott az üdvözítő fölfeszítőjért, irgalmas Istenem, ments meg lelkemet. 1306. szeptember 10-én ment be lelke Ura örömébe. 11-én Teodóra, Jacint, Helga és Dengezik napja van. Szent Jacint Paflagóniában szenvedett vértanúságot 310 körül. Legendája szerint kivágta a szülővárosa közelébe lévő szilfát, amelynél bálványimádás folyt, s a felbőszült tömeg ezért elfogta, megkínoszta, s bíró elé hurcolta. A meggyötört test hamarosan fénybe öltözött, s Jacint egészségesnek érezte magát. Isten meghallgatta imádságát, a mindvégig való kitartás kegyelmét megadta, a börtönbe hunyt el. 12-én szombaton Szűz Mária szent neve. Mária neve héberül Mirjam, a Stella Maris, a tenger csillaga, vagy jelenthet, hogy keserűséget is, úrnőt is, hát a rabbik sokféleképpen magyarázták. A görög szentatyáknál főként három értelmezés szerepel: úrnő, megvilágosító, illetve tengernek mirhája. Szent Jeromos a tenger csillagának nevezte a szűzanyát. Mária nevenapja külön helyi ünnepként az újkorban bukkan föl, de csak Bécs felszabadítása, amely 1683. szeptember 12-én volt, hát ezután terjedt el a Mária neve ünnepe, boldog 11. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé az egyházban. És ehhez fűződik Ali pasa megtérése is, aki mint kém, hát kikémlelte Bécset, és mikor hazafele ment, akkor utazott valahol a Balaton vidékén adventben, az előző évben, 1682. decemberében. Hát reggel korán kelt, és a pont a szállása egy templom mellett volt, mentek az emberek a Rórátira, és ekkor ő is betért kíváncsiságból, és amikor énekeltek, akkor minden gyermekkor ilyen élménye úgy eszébe jutott, és amíg visszatért Konstantinápolyba, hát elhatározta, hogy ő a keresztények ellen nem fog harcolni, és Bécsnek az erős pontjai gyengének tüntette fel, s a gyengéket erősnek, és ezért a keresztény sereg Szobieszki János vezetésével, aki a fekete Madonna képét vitte magával még oda a csatába is, hát a keresztény sereg győzött, megfutamította a törököket, ő pedig átöltözött, és a Stefánzdomba hitvallást tett, és visszatért a keresztény hitre. 13-án, évközi 24. vasárnap, Anyaszentegyházunk aranyszájú Szent Jánosra emlékezik, aki Krizosztomosznak is neveznek, Antiókiában született 340-es évekbe, és Fekete Tenger kaukázusi részén, Kománában 407. szeptember 14-én hunyt el. Konstantinápolyi pátriárka, aki az igaz hitnek a védelmezője, 386-ban szentelték pappá, Antiókiában hitszónok, és 398-ban konstantinápolyi pátriárka lett. Szónoklataival és jó példájával megszilárdította az erkölcsöket, kórházakat emelt a népnek, a gót vezér ellen megvédte az egyház jogait, hittérítőket küldött Palesztinába, Perzsiába, Szkítiába, elűzte a Simoniával álláshoz jutott püspököket, s ellenségei Teofilos pátriárka, alexandriai pátriárka az erkölcstelenség miatt többször megintett Eudókia császárné, és udvar hölgyei elérték, hogy vágyjuk tisztázására, miszerint az origenista vitában a vétkeseknek vélt szerzeteseket pártolja, aranyszájú János, hát ezért 403-ba összehívtak egy úgynevezett tölgyfal zsinatot, amely megfosztotta Jánost hivatalától, s a császár száműzte, de a nép fölháborodására intézkedését visszavonta. A császárnét támadó beszéd után 404-ben perbefogták, s első Ince pápa közbelépése daszára az örmény határ menti vidékre, majd innen a Fekete-tenger Kománára száműzték, ez ilyen kivégző hely volt, ahol a szenvedéseiben gyalog hajtották, egészségi állapota megrokkant és meghalt. A négy keleti egyház atya egyike, Nagy Szent Vazul, Nazianzi Szent Gergely és Szent Cyril mellett. 14-én a Szent Kereszt felmagasztalása a történelem során a Szent Keresztet Ilona császárnő találta meg, Nagy Konstantin édesanyja, és a Szent Sír fölé bazilikát építetett, és ettől kezdve, mivel egy súlyos beteg asszony, gyógyíthatatlan beteg asszonyhoz érintve meggyógyult az, hát a Szent Kereszt tisztelete a tiszteletek között a legmagasabb, a megfeszített Krisztus keresztjét megillető legmagasabb fokú tisztelet illeti meg, és a második niceai zsinat, vagy nikaiai zsinat 787-ben volt, a képrombolással kapcsolatban mondta ki, hogy a keresztet a rajta szenvedő Krisztus miatt imádás Latreia illeti meg, vagyis a keresztet megcsókoljuk, térdet hajtunk előtte, és mélyen tiszteleteljes hódolattal köszöntjük. A Szent Kereszt felmagasztalása, hát a nagypénteki szertartásunkban is benne van. A nyugati egyházban, nagypénteken, a keleti egyházban, nagybőjt harmadik vasárnapjának a Szent Kereszt a neve. A szenvedés vasárnapja óta lepellel, fekete vasárnap óta, ugye, másképpen letakart feszületet az oltárhoz viszik, a minisztrások égő gyertyával kísérik, s a pap az oltár előtt állva átveszi a keresztet, s három részletbe leveszi a lep a felső részről, a feszület jobb kardjáról, majd az egész keresztről. És minden egyes alkalommal felemeli a keresztet, és énekelve vagy mondva felszólítja, íme a kereszt fája, amelyen a világ üdvössége függött, és válaszolnak, jöjjetek, imádjuk, majd a helyére teszik a feszületet, és térdet hajtva, majd megcsókolva, hát egy keresztet ugye használunk. A Szent Kereszt tiszteletére templomokat is szenteltek, és a Szent László korában épített és szentelt templomokat keresztúrnak nevezik, és éppen a zsinati döntés alapján, ugye, Krisztus a kereszten az Úr. 15-én a hétfájdalmú Szűzanya napja, ugyanakkor genovai Szent Katalin, Enikő, Meditta, Roland napja is. A boldogságú Szűz Mária neve, mely szenvedéseire utal, a hétfájdalmú szűz. A szó szoros értelmében a keresztálló Mária neve, a fájdalmas anya. Ez a kifejezés az életét végig kísérő szenvedések alapján mondja Máriát hét fájdalmunak. A hét a teljesség száma. Ünnepe a Szent Kereszt felmagasztalása utáni napon, vagyis mindig szeptember 15-én van. Mária hét fájdalmát az egyház fájdalmas pénteken is, a számon tartja, de ez a nap nagybőjt ősi liturgikus rendjében mindig megmaradt jövevénynek. A hétfájdalmas ünnepét először a szerviták kezdték ünnepelni Itáliában, szeptember 3. vasárnapján. 1668-ban kapták meg a pápai jóváhagyást, hogy a hétfájdalmú szűzanyát ünnepeljék. S 7. Pius pápa 1814-ben, amikor megszabadult Napóleon fogságából, az egész egyházra kiterjesztette. 10. Szent Pius pápa szeptember 15-ére tette. A kultusz eredetét még ugye nem tisztázták, a Szent Hétfájdalmas Szűzanyának a tisztelete a keresztes háborúk idejére megy vissza. A fölvirágoztatása körül különösen a kolduló rendek, főleg a ferencesek, majd önállóbban a szerviták buzgolkodtak. A hétfájdalmas kultusza az evangéliumra utal, Egyiptomban menekülés, Simeon szavai, a 12 éves Jézus elvesztése, a kereszt alatt, a hagyományra megy vissza, hogy Mária hét öröme is, a hét fájdalma is. A kultusz megalapítójának a legenda János evangéliumát, evangélistát tartja. János nagyon szerette volna látni a mennybevitele után a szűzanyát, az égben ragadtatott, és hallotta, hogy Jézus nagy kegyelmet ígért azoknak, akik Mária anyai fájdalmát tisztelik. Egy másik változat szerint Nikodémus és Arimatei József azon a helyen, ahol Mária Jézussal a Kálváriára menet találkozott, templomot épített, sőt külön rendet alapított a fájdalmas szűzanya tiszteletére. Ez lenne a szervita rend, hát ahogy a hagyomány ugye ezt is tartja. A hét szent alapító Firenzébe új életre keltette, és a szerviták a hét fájdalmas ünnepét búcsú kiváltságokkal ünnepelték először Ausztriában, majd Magyarországon is. Az egri templomuk lett éppen a hétfájdalmú szűzanya kultusza révén nagy zarándokhely. De nem csak ez, hanem a hétfájdalmú szűzanyát Sasváron is, Felvidéken Sastin, ugye, az is búcsújáróhely. A Székelyföldön is elterjedt, hogy a temetőben lévő kápolnákban a piétát, vagy pedig a hétfájdalmú, tehát hét tőrrel a szívében a szűzanyát így ábrázolták. 16-án szerdán Szent Kornél pápa, Szent Ciprián és Edit napja. Szent Fábián pápa utódaként 251-ben lett pápa, és a Decius féle üldözés miatt Fábián pápa halála után 14 hónapig üldözés elültével őt választják meg, mert amikor Kornélt választották, híveivel megválasztotta és felszenteltette magát, és egy időben értesítette a püspökségeket pápaságáról. Kornéllal különösen a hittagadásban esettek ügyében ütközött össze az egyik Novatianus pap, és azt hirdette ugyanis, hogy aki az üldözés idején félelmében bárhogy megtagadta a hitét, többé nem lehet a katolikus egyház tagja. És Kornél pápa ezzel szemben 251 őszén Rómában zsinatot tartott, mely úgy határozott, hogy az elesetteket a lapsi, így nevezték, megfelelő penitencia után vissza kell fogadni. Kornél erről hosszú levelet írt Fabius antiochai pátriárkának. A levélből tudjuk, hogy a római egyházban ekkor már 46 pap, 7 diákonus, 7 szubdiákonus, 42 akolitus és 52 exorcista, lektor, sajtonálló volt. Kartágói Szent Ciprián 7 püspököt küldött Rómába, hogy a szakadás dolgát világosan, amíg Kornél és Novatianus pap között egy vita okozott, hogy ezt a szakadás dolgát világosan láthassa, és aztán határozottan Kornél pápa mellett foglalt állást. Galusz császár új üldözést indított az egyház ellen 752. júniusába, és elfogadta Kornélt, és Szentum cellébe száműzte, ahol körülbelül egy év múlva meghalt. Testét a 3. század végén átvitték a Kalixtusz katakombába. Sírfelirata vértanúnak nevezi. Sírját Damaszusz pápa felékesítette, és hozzáférhetővé tette. Nehéz kor, láz, fülbaj ellen szokták Kornélt segítségül hívni. 17-én, csütörtökön, az egy hét, Bringeni Szent Hildegard, Bellarmin Szent Robert, Zsófia és Ludmilla napja van. Hát van, amikor egy napra esik egy szent, van, amikor több szent is kerül egy napra, és így Bellarmin Szent Robert püspök egyháztanítóról emlékezzünk meg. Ő Montepulciánóban, tehát Toszkanában született 1542-ben, 1560-ban Rómába belépett a Jézus társaságába, és 1570-ben pappá szentelték. A katolikus hit védelmére kiváló hitvitákat tartott, és a római kollégiumban teológiát tanított. Bíborossá és kápua érsekévé nevezték ki. A római kongregációkban kora sok kérdését megoldotta. Rómába halt meg 1621. szeptember 17-én. Kívánom, hogy mindazoknak, akiknek névnapjuk, születésnapjuk, családi ünnepük van, a Jóisten éltesse. És imádkozzunk a gyermekekért, a gyermeket váró édesanyákért. Dicsőséges édesanyja Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendel téged. Bizalommal és álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket. Eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Hét legdrágább édesanyja Szent Anna és Isten szülőboldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek. Amen. És ne feledkezzünk meg az idősekről, betegekről, akár otthon, akár a kórházban vannak, legyünk a segítségükre, s főleg imádkozzunk értük.

Kedves hallgatóink, várjuk az önök hozzászólásait, kérdéseit a műsorhoz a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámuk egyikét tárcsázva, vagy pedig szöveges üzenetként a 0758 420 555-ös SMS számunkra.

0: Így hangzik a mai este első kérdése. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Atya, minden nap rohanunk, dolgozunk, de miben is áll a munka értéke, hiszen minden, amit gyűjtünk, az az enyészeté lesz. Köszönöm.
1: A teremtés történetben olvassuk, hogy Isten, mikor megteremtette az őszülőket, hát az édenkert gondozását rájuk bízta. És utána, bűnbeesés után kikerültek az édenkertből, akkor a büntetés legalábbis, a megtérés, a bűnbánat tartása, vezetés eszköze is lett, hiszen Ádámnak azt mondja, hogy verejtékkel keresed meg a kenyeredet. Ugyanakkor a keresztény ember számára mindenféle munka, legyen az szellemi, fizikai, elsősorban a saját hivatásával kapcsolatos foglalkozásával járó munka, lehet Isten szolgálat. A teremtés után kapott feladat ez volt, hogy növekedjetek, sokasodjatok, s hajtsátok uralmatok alá a földet, vagyis töltsétek be, s vonjatok uralmatok alá. A teremtés könyvének első fejezetében olvassuk ezt. A vízözön után Isten megismétli a parancsot. Töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. Itt meg kellene állni. Töltsétek be a földet. Vállaljatok gyermekeket. És utána a földet műveljétek meg, és hajtsátok uralmatok alá, gazdagodjatok. A mai világ nem akarja vállalni a földnek a betöltését, a földnek a megművelését, a munkát sem. Tehát egy ilyen életidegen, a halál civilizációja ez. Szent II. János Pál mondaná ezt, de nekünk az élet pártján kell állnunk. És a bölcsesség könyvében is olvassuk, hogy bölcsességbe alkottad meg az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál, és igazságosan a világot szentségben és igazságban kormányozza, igazgassa. Gyakran halljuk a Szent Misében is az egyik kánonban, hogy a magad képmására teremtetted az embert, gondjaira bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgáló uralkodjék minden teremtményen. Az egyház éppen ezért a Szentírásra alapozva tanítja, hogy a munka a megszentelődés egyik eszköze. Tudjuk, az imádság is az, megszentelődésé a bőjt is, az önmegtagadás is az, a felebaráti szeretet sokféle formája, mind-mind a megszentelődést, ami a foglalkozásunkkal, hivatásunkkal jár a munka, az a megszentelődésnek az eszköze, amit egymásért végzünk. És a munka tehát kötelesség. És ezért Szent Pál a Tesszalonikai levélben írja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyik. A kommunista időben ezt kiforgatták, aki nem dolgozik, az ne egyik. Tehát elferdítették, a kisgyermek nem tud dolgozni. De ennie kell. Az idősek, betegek nem tudnak dolgozni, vagy nem is szabad, de élniük kell. Tehát a Szent Pál az egészséges felnőtt emberekre mondja, mert azt mondja, hogy azt hallottam, köztetek egyesek már nem is dolgoznak, mert azt számítják, hogy a világ vége közeledik, és akkor, ami van, feléjük, és majd jön az Úr, és vissza az égbe. Hát ezek ellen írja, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. A munka, a megszentelődés és a földi dolgok, mondjam úgy, átlelkesítésének vagy átszellemiesítésének az eszköze lehet a Szentlélek segítségével. És ezért a világ nem kész, az embernek kell azt munkálnia, befejeznie, tökéletesítenie. Mennyi mindent tudunk mi is, egy szobrász, egy faragó ember kihozni, egy kőből, egy fából, stb. Amit ő meglát. Tehát a Jóisten adja a talentumot, és az, hogy ne unatkozzunk, ne lógassuk a pokol tornácán a lábunkat, mert beesünk. A tudomány és a technikai haladás nem száműzi Istent a világból, ez biztos, hanem növeli Isten dicsőségét, amikor az ember dolgozik, utat feltalál, valamit megkönnyebbíti a mindennapi munkát, és a felfedezések is, mind-mind valaki ugye meglátott egy adott pillanatban valamit, és sikerült, megosztja, ezáltal megkönnyebbíti az emberek életét. És ezért mindenféle hasznos munka Isten dicsőítés lehet. A kérdésben, hogy a munka értéke ott áll, hogy a munka a megszentelődés eszköze, mert a legtöbbet minden ember naponta dolgozik. Nem imádkozik annyit, és éppen ezért a munka a megszentelődés eszköze, aki szívvel, lélekkel nem selejtet, gyárt vagy készít, és nem csapja be a mást, hanem a legjobbat akarja kihozni magából, ezért a munka a megszentelődés egyik eszköze. Aki betegápoló, a betegeket ápolja, megszentelődik. Nagyon szimpatikus nekem Páli Szent Vince, aki a vincés nővéreknek azt mondta, hogy amikor imádkoznak, vagy ott vannak a kápolnában, az oltári szentség előtt érdepelnek, akkor Jézussal beszélgetnek. De ha egy beteg szólítja, azonnal adják abba, mert akkor a szenvedő Jézusnak kell segíteni, akkor ezt is Jézusért teszik. Könnyebb beszélgetni, mint a másikkal együtt ugye kínlódni, másiknak segíteni. Na hát, a munkával is így vagyunk. Köszönöm szépen a kérdést.

0: Így hangzik a következő kérdés. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves atyám, iskola kezdése alkalmával felvetődött bennem a kérdés, hogy hol alakulhat ki hivatás, és hogyan szólítja meg a fiatalokat az Isten. Köszönöm a válaszát.
1: A hivatás mindig közösségben születik, és a közösségbe valami megragadja mindig az embert. Közösség. Remetességben egyedül van az ember. Közösségben, családban van. Több mindent lát. Sokféle foglalkozást. A templomba is jár, imádkoznak a családban, stb. Ez már egy krisztusi közösség. Ez a legegyszerűbb, és a, mondjam úgy, a család, ez a krisztusi közösség. Amikor Isten megérint bennünket, valami megtetszik, valami a lelkünket, úgy a szívünket megragadja. Uram, jó nekünk itt lennünk. Hát valahogy Szent Péter is ezt élte át a Tábor hegyén, és ezért is mondta, hogy hamar csináljunk három sátrat. De a hivatás Jézus követésére szól valamilyen formában. Gyakorolni kell az evangéliumi erényeket, a Krisztus követést naponta, és pedig a feladatainknak a végzését. Az iskolás az tanuljon, vegye komolyan a tanulást, ne legyen időtól baj. Nem lehet építeni hízagosan. A téglát csak úgy immel ámmal teszi fel, hogy valami legyen, az összedől. És a vizsgák ezért vannak, hogy a vizsga az megmutatja, hogy folytonosan, folyamatosan építkezette, tanult-e az a diák. És amit kitűzött, megláthat, valamit megszeret, ő el szeretné érni, mint a kisgyerek, amikor meglát valami különöset, akkor nyújtja a kezét utána. A tegnap az unoka húgom a kisfiával meglátogatott engem, és nemrég a nyáron kaptam egy ismerősömtől egy lurdi, hát 2 méteres rózsafűzért, ilyen nagy szemekkel. Mikor meglátta, az a 6 hónapos kisfiúcska, hát meg akarta fogni, aztán közelebb is vittem, fogja meg, abba a helybe halta be, mert a fogai valószínű, hogy bújnak, és akkor szerre kezdte úgy a nagy fagombokat ugye úgy befalni, és mondogattam neki, azt morzsolgatni kell, és imádkozni kell, mondani kell az üdvözlégyet, nem befalni. Na de, hát kisgyermek, ugye, kis baba, hát akkor mindig nyúl utána. Hát valahogy megszereti, Isten úgy megérinti, és akkor el szeretné érni azt, hogy ő ezt vagy azt az útat választja, és arra próbál felkészülni. Hát a hivatás többféle. Ez a ugye kisarkítva a kettő, de az életben valamilyen úton, amit szívvel, lélekkel van tehetségünk, rátermettségünk, elkészültünk, stb. És tudjuk azt vállalni, minden munkát lehet hivatásszerűen végezni. És a hivatás az tehát közösségbe születik,

Krisztusnak a szeretetét, ezt a végtelen szeretetét, hogy minket üdvözíteni akar, jót akar tenni nekünk, aki ezt fel tudja fogni, akkor a nagyobb célért, akkor átminősíti minden földi vágyát, ami az értelmét, ami az akaratát, ami az érzelmeit illeti is. Az Úr Jézus azt mondja, amikor a férfi és a nő kapcsolatáról érdeklődnek, hogy szabad-e elbocsátani, akkor Jézus azt mondja, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza, és erre ezt mondják, akkor jobb, ha az ember meg sem nősül, ugye? Akkor Jézus ezt mondja, van, aki férfiatlanná tettek, van, aki úgy született, vagy van, aki az Isten országáért lemond. Na hát, ezt az áldozatot egy nagyobb célért meghozni, csak azt tudja, aki nagyon komolyan veszi Jézus Krisztust, és az ő hívását, őt akarja követni. Tehát a hivatás mindig közösségbe születik meg, Krisztus ragadja meg, de a közösséghez küldi. És emlékezzünk meg, akkor elhunyt apjainkról is. Ma szeptember 10-én Forbuchner Adolf püspök 1938-ban Bécsbe kiment, és egy pár napra rá 10-én meghalt. Imádkozzunk érte. Holnap Páter Réti Apollinár Ferences Kőrösbányán 1987-ben hunyt el. 12-én szombaton Szabó Gyula, Máréfalvi plébános 1978-ban. Salamon Lajos, nyugalmazott szőkefalvi plébános 1992-ben. Ismertem. Volt, amikor naponta 30 kilométert is gyalogolt, nem ült fel az autóbuszra, de a szolgálatát a legnagyobb odaadással végezte. 14-én, hétfőn, Gajdácsi Béla rektor vértanú a Nagy Enyedi börtönbe halt meg 1952-be. Dr. Boga Alajos általános helynök vértanú a Máramos-szigeti börtönben 1954-ben. Szeptember 15-én Pál Gyula nyugalmazott nagytusnádi plébános 1966-ban. Rácz György nyugalmazott gyergyószentmiklósi plébános 1994-ben. Szerdán dr. Szent Iványi Róbert teológiai tanár 1961-ben. Páter Hajdú Béla ferences Dicsőszent Mártonban 1969-ben. Simon Miklós moharai plébános 2013-ban. Sándor Dénes nyugalmazott bordosi plébános 2024-ben. És már az egy hét szeptember 17-én megemlékezünk, Fodor Gergely nyugalmazott Csicsó keresztúri plébános 77-ben, Erdélyi András nyugalmazott Szentegyházas falu plébános 1980-ban, Bírola is nyugalmazott síkmenosági plébános 2021-ben. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből van. Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, hogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől, hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hisz ezt a bűnösök is megteszik. Kedves Mária Rádió hallgatók, a hegyi beszéd, így is mondhatnánk, hogy nagyon kemény beszéd, mert Szent Pál is nemrég az egyik reggelen olvastuk a korintusiakhoz írt levelébe, hogy tejjel tápláltalak titeket, mert a kemény ételt nem tudjátok bevenni, felhasználni, ugyanis addig, amíg Jézusnak a szíve ritmusát, gondolatait át nem vesszük egészen, addig hiába, hogy helyeseljük és értelemmel fölfogjuk, hogy tényleg így van, viszont az akaratunk az nehezen szokott úgy ráállni a krisztusi útra. És itt van, hogy a függőségben szenvedő ember, például az alkoholista is nagyon jól tudja, hogy káros az egészségre, és mégis nincs annyi akarat ereje, hogy ne nyúljon a pohárhoz, ne nyúljon az italhoz. Hát keresztények mi is így vagyunk, csak gondoljunk arra, hogy a lélek kész, de a test az gyenge. És Jézus, amit itt mond a hegyi beszédben, hogy tegyünk jót azokkal, akik gyűlölnek minket, szeressük ellenségeinket. Hát a mai világ nem ezt mondja. Tehát itt van, hogy a mai világ éretlen. Krisztus evangéliumát nem tudja megemészteni. Vagy akik átkoznak titeket, mondjatok áldást és imádkozzatok rágalmazóitokért, pedig így a jó. Mert ha megbocsátok, ha imádkozom érte, hogy Krisztus kegyelmét elfogadja, és ne a szívébe a szeretetlenség, a gyűlölet honoljon, a dű, hanem a szeretet megtérjen, akkor jobb lesz a világ. A hegyi beszéd tanítása tehát kihívás jelent minden Krisztus követő embernek, mert bűnös emberi természetünket kell alakítanunk mindig, és ezért jó néha templomlátogatásra menni, és köszönteni Jézust, hogy dicsértessél és áldassál a legméltóságosabb oltári szentség, és szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Újra s újra ezen az úton kell elindulnunk, a megtérés útján, a jó irányba alakuljon a világ, és hogy általunk is megismerjék az emberek Isten igazi valóságát, hogy Isten maga a szeretet.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Mladi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben egy tanúságtételt hallhatnak, amely 2025. augusztusában hangzott el Medjugorjeban a 36. ifjúsági fesztiválon.
1: Hvaljen Isus i Maria, evo nas.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, itt vagyunk újból a délutáni program kezdetén. Folytatjuk a tanúságtételeket. És hallani fogjuk azt, hogy lehet Máriával együtt közösségben élni. Hallgassuk meg Aldis Csámánszot, Latviából és a családját a tanúságtételükről.
3: Slava Iisusu i Marii!
2: Dicsőség az Úrnak és Máriának, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Я рад, что сегодня могу поделиться с вами своим свидетельством о том, как Богородица родила меня к новой жизни.
2: Драги млади, kedves fiatalok, örömömre szolgál, hogy megoszthatom veletek ma tapasztalatomat arról, hogyan szült engem újra a szűzanya az új életre.
3: Я родился в Латвии, в стране, которая тогда была частью Советского Союза и была поражена коммунизмом и всеми заблуждениями, которые она несет, он несет с собой.
2: Zovem se Aldis Csámánsz a nevem, 56 éves vagyok. Lettországban születtem, amely annak idején a Szovjetunió része volt. És ezért szenvedett a kommunizmustól és mindenfajta tévhittől, amit ez hozott magával.
3: Жизнь без Бога, алкоголь, бессмысленность и грусть.
2: Úgy nőttem föl, hogy a családom egy tipikus szovjet modell szerinti család volt. Élet Isten nélkül, alkohol, értelem nélküli élet és szomorúság. Az Istenről nem beszéltünk, mert ez tiltott volt.
3: Я тоже начну молиться, когда состарюсь.
2: Az egyedüli hely, ahol Istenről valamit hallhattam, a nagyanyám háza volt. Az ő házában feszület volt a falon, és ő imádkozta a rózsafüzért. Én ezt nem értettem. Azt gondoltam, hogy ezt csak az idősek teszik, és majd én is, ha megöregszem, én is így fogok tenni.
3: Это единственный обычай, который я помню. Поэтому я воспринимал алкоголь как что-то вполне естественное.
2: Abban az időben a szórakozás egyedüli módja az alkohol volt. Ez, amire egyedül emlékszem. Ezért az alkohollal való életet, mint teljesen természetest fogadtam el.
3: Я вырос в семье, где мне не объясняли, кто я и зачем я живу. Я жил в мире лжи и быстро сам научился лгать. В детстве часто воровал. Пить начал в 12 лет, потому что все мои сверстники пили. Когда я выпивал, я чувствовал себя сильным и смелым.
2: Majdnem mindannyian, akiket ismertem, ittak, és olyan családban nőttem fel, ahol nem tanították meg, hogy ki vagyok, és miért létezem. A hazugság világában éltem, és én is gyorsan megtanultam hazudni. A gyerekkoromban gyakran loptam. Inni pedig 12 éves koromban kezdtem, mert a kortársaim mind ittak. Amikor ittam, erősnek és bátornak éreztem magam.
3: Погружался в зависимость. Алкоголь, наркотики, азартные игры. Я оказался на дне. Иногда я часами лежал на диване, не желая никого видеть. Однажды я попытался покончить с собой, но врачи спасли меня.
2: Az idő múlt, és én egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtem a függőségben, alkoholfüggőségbe, kábítószer és szerencsejáték függőségbe. Megérintettem a legeslegmélyét. Órákig tudtam feküdni a heverőn, és nem akartam saját magamat és senki más látni. Egyszer megpróbáltam az öngyilkosságot is, de az orvosok megmentettek, és ezután nagyon rosszul éreztem magam.
3: Но ничего не менялось. В конце концов, один психолог посоветовал: иди в церковь и посиди немного внутри. Но я все откладывал.
2: Elkezdtem segítség után nézni, de itt különböző varázslókat, gyógyítókat és pszichológusokat kerestem meg. Végül, mivel nem változott meg semmi, egy pszichológus arra biztatott, menjek a templomba, és töltsek ott bizonyos időt. De ezt is mindig halaszgattam.
3: Внимательно выслушал меня и дал мне книгу о добродетелях и пороках. Сказал, чтобы я подготовился к исповеди.
2: Amikor nagyon rosszul éreztem magam, végül elmentem a templomba. A templom zárva volt, és ezért becsöngettem a plébánia ajtaján. Idősebb pap nyitott ajtót, behívott, hogy menjek be. Figyelmesen meghallgatott, és adott nekem egy könyvet az erényekről és a bűnökről. Azt mondta, hogy készüljek föl Szent Jónásra. Amikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet, megértettem, hogy csupa bűnöm van, és egy erényem sincs. És első reakcióm az volt, hogy haragosan mindent elutasítottam.
3: Я записывал все грехи, даже те, что там не были указаны. Я написал очень много.
2: Mégis elkezdtem készülni a Szent Jónásra. A lelkismeret vizsgálat alapján, ami az imakönyvben volt, felírtam a minden bűnömet, és még hozzá is tettem azokat, amik nem voltak leírva. Nagyon sokat írtam.
3: Это было то, что я любил больше всего и никогда не упускал такой возможности. Но впервые в жизни я не хотел идти. Я знал, что должен исповедоваться.
2: Amikor eljött a Szent Jónás napja, a barátom elhívott horgászni. Ez olyasmi volt, amit nagyon szerettem, mindennél jobban szerettem, és soha nem hagytam volna ki. De mégis életemben először nem volt kedvem menni. Tudtam, hogy el kell menni a Szent Jónásra.
3: У меня пересохло горло, но я все же дочитал до конца. В покаянии священник дал мне молитву «Литании крови Христовой».
2: Nagyon nehezemre esett olvasni a bűneimet, amelyeket leírtam. Kiszáradt a torkom, de mégis végigolvastam az egészet. A pap azt adta, hogy elimádkozzam Jézus vére litániát engesztelésül. Amikor elolvastam az első két szót, Jézus vére, elindultak a könnyeim, és nem tudtam tovább olvasni. Örömet, békét és szabadulást éreztem. Ez volt az első mély találkozásom Istennel.
3: Я больше не прячусь, потому что истина освобождает.
2: Azóta a hozzátartozóimhoz elmondom a hibáimat, nem rejtegetek semmit. Az nagyban segít, hogy őszinte lehetek, mert az igazság felszabadít.
3: Сильное желание поехать куда-то далеко, увидеть что-то новое. Я больше не хотел жить по-старому, искал новых друзей и новый смысл жизни. Так, в 2002 году я впервые приехал в Меджугорье.
2: Egy pap elhívott, hogy zarándokoljak Medjugorjéba. Valahova távolra szerettem volna elutazni. Nem akartam a régi életemet élni, új barátokat kerestem, és az életnek új értelmet szerettem volna adni. Akkor 2002-ben így jöttem először ide.
3: Все одно и то же. Я только ждал, когда все закончится. Я даже не мог представить, что когда-нибудь начну молиться добровольно.
2: Nem tudtam imádkozni. Nagyon nehezemre esett hallgatni a rózsafüzért, mindig ugyanaz, és csak azt vártam, mikor lesz vége. Nem tudtam el sem képzelni, hogy valaha is önként fogok rózsafüzért imádkozni.
3: Молитва для меня – это не произношение выученных фраз, а общение с Богом.
2: Mégis, éppen itt Medjugorjéban először tudtam őszintén és mélyen imádkozni. Az Úrral beszélgetni.
3: Пойти один молиться на подбороду. Я взял с собой Библию и на горе открыл ее наугад и начал читать. Слова как будто были обращены именно ко мне. И меня потекли слезы, думая, что это просто эмоции.
2: Было это одно. Egy reggel, amikor úgy éreztem, hogy el kell mennem Podbrdóra imádkozni, magammal vittem a Bibliát. Fönn a hegyen, találomra kinyitottam, és elkezdtem olvasni. A szavak úgy tűntek, mintha éppen hozzám szóltak volna. Elindultak a könnyeim, mert nagyon mélyen megérintődtem. Megkérdeztem az Urat, ez valóban igaz, vagy ezek csak az én érzéseim? Lapoztam egyet, és elolvastam a Izaiás próféta könyvéből részletet, meghallgattam az imádat, láttam a könnyeidet. A te életedhez 15 évet adok hozzá.
3: Были обращены только ко мне. Для меня это было как тайна, доверенная Богом. Эти слова я ношу в сердце и живу до сих пор. Когда мне очень тяжело, я всегда вспоминаю их, потому что знаю, что Бог не лжет.
2: Akkor tudtam, hogy a Szentírás ezen szavai csak nekem szólnak. Számomra ez olyan volt, mintha az Úr egy titkot bízott volna rám. Ezeket a szavakat a szívemben hordozom, és a mai napig ezek szerint élek. Amikor nagyon nehéz, eszembe jutnak ezek a szavak, és tudom, hogy az Úr nem hazudik.
3: Я тогда пережил глубокое прикосновение Божьей любви, что через Библию со мной говорит Господь.
2: Akkor nem értettem, de ma már tudom, hogy akkor egy mély, az Úr szeretete mélyen megérintett, és hogy a Biblia szavain át maga Isten beszélt hozzám.
3: Просто побежал с горы вниз, полон радости. С тех пор я стал приезжать в Меджугорье каждый год. И иногда по нескольку раз, потому что именно в Меджугорье я нахожу надежду и смысл жизни. И именно здесь можно пройти трудные моменты в жизни.
2: Podbrdóról örömmel telve tértem vissza, és az a vágy volt a szívemben, hogy mindenkinek elmondjam ezt a találkozást Istennel. Azóta Medjugorjéba, gyakran minden évben jöttem, és néha többször is évente, mert mindig visszajött a reménység, és az életem értelmet nyert. Itt mindig megkönnyebbültem, és megoldást találtam az életem nehézségeire.
4: Oženil sem se i moja ljubljena supruga Edite.
2: Megnősültem, és az én szeretett feleségem Edite.
3: Тоже пережила в жизни много трудностей и нашла утешение в Боге благодаря Меджугорье. Мы работаем над собой, чтобы дарить любовь другим.
4: Моя любляна
2: szeretett feleségem Edite nagyon sok nehéz pillanatot élt meg az életben, és szintén az Istenben találta meg a vigasztalást Medjugorjében. Örülünk mindketten, hogy és sokat dolgoztunk azon, hogy másoknak is átadjuk ezt a szeretetet. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Edite a nevem.
4: Я сам супруга Алдиса,
5: которого очень люблю и благодарю Бога за то, что он открыл дар жизни.
4: Коего яко волим.
2: A férjem Алдис, akit nagyon szeretek, nagyon nyitott az élet ajándékára. Nagy családban születtem, én voltam a legidősebb, és 8 fiatalabb testvéremről gondoskodtam.
5: Учиться быть матери и заботиться о других.
2: Már gyerekkoromban lehetőséget kaptam, hogy megtanuljam, hogyan kell másokról gondoskodni.
5: 2006-ом году. Я прошедшие годы мы так много научились. Подобно Алдису, я тоже выросла в среде, где было много алкоголя.
2: Először 2006-ban jártam Medjugorjében. Nagyon sokat tanultunk az elmúlt években. Aldishoz hasonlóan én is olyan környezetben nőttem föl, ahol sok alkohol volt.
5: Ненавидела алкоголиков, а Бог все время посылал их мне на жизненной пути. Думаю, это продолжалось до тех пор, пока он сам и Меджугорская Богородица не научила меня любить их и понимать, что в них находится страдающий Иисус, который ждет моей любви.
2: Gyűlöltem az alkoholt, és gyűlöltem az alkoholistákat, az Úr pedig állandóan őket küldte az életembe. Azt hiszem, ez mindaddig tartott, amíg maga Isten együtt a medjugorjai szűzanyával nem tanított meg, hogyan kell őket szeretni és megérteni, hogy bennük Jézus van, aki szenved, és aki az én szeretetemet várja.
3: Учебных заведений, университет и колледж. Я главный энергетик в районе нашего города и владелец небольшой электромонтажной фирмы.
4: Stretan sam.
2: Boldog vagyok. Két egyetemet is elvégeztem.
4: Konstrukci sam pedagóg.
2: Pedagógus vagyok, és elektrotechnikai mérnök. Jó munkám van. A községünkben én vagyok a fő energetikus, egy kis cégem van.
3: Но самый большой дар, который дал нам Господь, это наши дети. У нас их 10. Одного ребенка уже нет с нами, он в небе, случился выкидыш, и мы потеряли его.
4: Но наивечий дар,
2: a legnagyobb ajándék, amit az Úr adott, a mi gyerekeink. 10 gyermekünk van.
4: Jedno je dijete već u nebu.
2: Egy gyermekünk már a mennyben van. Spontán vetélés miatt vesztettük el.
3: 19 lat. Она очень ответственная, но не смогла сейчас приехать с нами. Она осталась в Латвии.
4: Prvá Felicita.
2: Első Felicita, 19 éves, nagyon felelősségteljes, nem tudott velünk jönni, Lettországban maradt.
3: Jászeps,
2: 16 éves, minden, amit kézbe vesz, sikerül neki.
6: Как вы уже знаете, с самого детства я ездил в Меджугорье. Сначала это были для меня просто поездки в другую страну, потому что я был маленький. Но с каждым годом я все больше начинал молиться и сдружусь с Богом.
2: Amint azt tudjátok, kiskorom óta zarándokoltam Medjugorjéba, eleinte csak kirándulások voltak ezek egy másik országba, mert kicsi voltam, de évről évre egyre többet kezdtem imádkozni, és összebarátkozni az Úrral.
6: За семью, друзей и тех, кому это нужно. Я с радостью поднимался босиком на горы с конкретным намерением.
2: Medjugorjében konkrét személyekért imádkozom, családokért, barátokért, és azokért, akiknek erre szükségük van. Örömmel megyek fel mezítlába hegyekre, egy bizonyos konkrét szándékkal.
6: На хлебе и воде. Я присоединился к непрерывной молитве и посту за священников в Латвии.
2: Most 16 éves vagyok, 10 éves korom óta minden 13-án kenyéren és vízen böjtölök a papokért. Bekapcsolódtam az állandó imába és böjtölésbe Lettországban, amit a papokért folytatunk.
6: Сначала я постился, потому что видел, как постится мой отец. Он был для меня примером. Я хотел быть таким, как он, делать то, что делал он.
4: Постим за свеченика.
2: Böjtölök a papokért, hogy az Úr erőt adjon nekik, hogy nekünk szolgáljanak. Eleinte azért böjtöltem, mert láttam, hogy az édesapám is böjtöl. Ő volt a példaképem. Olyan szerettem volna lenni, mint ő, azt tenni, amit ő.
6: Потом я понял, что пост – это нечто гораздо более глубокое. Он открывает мое сердце, обновляет меня.
2: Azután megértettem, hogy a böjt valami sokkal mélyebb, megnyitja a szívemet és megújít.
6: Несколько дней назад я вернулся из миссии в Румынии, где был с группой молодых людей. Мы служили детям и семьям, помогая им узнать Иисуса, принося улыбку на их лица, улыбку, которую она давно не видели.
2: Néhány nappal ezelőtt visszatértem Romániából, ahol misszióban voltam, egy csoport fiatallal, és gyermekeknek és családoknak szolgáltam. Segítettünk nekik megismerni Jézust, és így az arcukra varázsolni a mosolyt, amit már régóta nem láttak.
3: Это у меня еще Лидия 15 лет и Магдалена 14 лет.
4: Осим него имамо još
2: Айта Киевл, Лигия, aki 15 éves, Magdalena 14 éves.
3: Они очень любят женский футбол и прекрасно поют.
2: Mindketten nagyon szeretik a női focit és gyönyörűen énekelnek.
3: Любит играть на саксофоне.
4: Bernard ima 13.
2: Bernard 13 éves és szeret szaxofonon játszani.
3: Tabita 12 лет. Ей завтра Tabita 11 лет. Ей завтра будет 12 лет. Она очень чувствительная и любит помогать другим.
2: Tabita 11 éves. És holnap lesz a születésnapja, már 12 lesz. Nagyon együttérző, és szeret másoknak segíteni.
3: Августин, 8 лет, любит работать и помогает мне, и всегда напоминает о молитве.
2: Augustin, 8 éves, szeret dolgozni, segíteni, mindig emlékeztet arra, amikor eljön az imádság ideje. Teodor, 6 éves, és ő egy kreatív lélek.
3: Которая осталась в Латвии, сейчас она в больнице.
2: Még egy örökbefogadott lányunk van, Mária, aki Lettországban maradt, jelenleg éppen kórházban van.
3: Ментальные нарушения. Мы познакомились с ней, когда я работал в воспитательном интернате для сирот. После окончания учебы она пришла ко мне и моей жене и спросила: пожалуйста, можете ли вы меня принять меня в свою семью? Мы посмотрели друг на друга и сразу поняли да. Тогда ей было 18, сейчас ей 30.
2: Mária, árva gyerek volt, mentális problémákkal küzdött, amíg pedagógusként dolgoztam árvaházban. Az iskolázattatásom végén oda jött hozzám és a feleségemhez is megkérdezte: kérlek benneteket, befogadnátok-e a családotokba? Egymásra néztünk, és mindjárt tudtuk a választ. Akkor 18 éves volt, ma 30 éves.
3: Вначале у нас была маленькая квартира, и мы жили в ней очень тесно. Нас было много на таком небольшом пространстве. Мы молились в намерении получить большее жилье. И теперь у нас большой дом площадью 800 квадратных метров.
4: У початку с моей
2: маленькой лакашунг форт. Nagyon szűken voltunk sokan, és a hely pedig kicsi volt, imádkoztunk arra szándékra, hogy legyen nagyobb lakásunk. 800 négyzetméteres házról, ami most már a miénk.
3: Дал в пользование свое помещение, а через короткое время продал нам по такой низкой цене, что фактически подарил. Вот так Господь заботится о нас.
2: Ugyanakkor kerestünk egy olyan helyiséget, ahol a szegények számára főzhetünk. Először csak használatra bocsátotta rendelkezésünkre egy ember a házát, majd később olyan alacsony bérleti díjért, hogy lényegében nekünk ajándékozta. Az Úr így módon gondoskodik rólunk.
3: Несколько лет у нас дома работала кухня для нуждающихся. Мы варили суп, и к нам приходили бедные, в основном алкоголики с улицы, на обед. Мы делились с ними тем, что нам дал Бог.
2: Az otthonunk mindenki számára nyitva van. Néhány évig a házunkban működött a szegények számára főzőkonyha. Levest főztünk, és jöttek hozzánk a szegények, legtöbbjük alkoholista, aki az utcán élt. Megosztottuk velük mindazt, amit az Úr nekünk adott. Ima találkozókat és lelki gyakorlatokat szervezünk, különösen a fiatalok számára. A gyerekek megnőttek, és

0: Паломничество из Латвии, Меджугорье.
1: Más humanitárius tevékenységet is folytatunk, látogatjuk a szegény családokat, keressük azokat, akiknek szükségük van segítségre, és azokat is, akik tudnak segíteni másoknak. Szervezünk zarándoklatokat Lettországból Medjugorjéba.
0: A naszych dzieci my nazywamy medjugorskimi dziećmi, потому что именно здесь я заново родился.
1: Medjugorjét a szülőházunknak, szülő otthonunknak tekintjük, a gyermekeinket medjugorjei gyerekeknek nevezzük, mert én is éppen itt születtem újjá.
0: To, что мы в семье называем сердцем Меджугорье.
1: A Medjugorjében van még valami, amiről szeretnék beszélni. Az, amit a családunk Medjugorje szívének nevez. Ez pedig a böjt, ima és hallgatás szemináriuma, lelki gyakorlata a Domus Pácisban, amit a medjugorjei ferencesek vezetnek.
0: Там действительно есть время для Бога, а чем больше ты с Богом, тем больше у тебя радости.
2: Radi se o 5 dana provedenih u tišini i molitvi.
1: 5 nap, amit csendben és imádságban töltünk, kenyeren és vízen böjtölve. Itt igazán van időd az Istenre, és minél többet vagy Istennel, annál több örömöd van.
0: В этих духовных упражнениях я понял, почему Господь нас зовет молиться и поститься сердцем. Господь исцелял меня, освобождал и призывал делиться этим опытом с другими.
1: Amikor 2004-ben először vettem részt ezeken a lelki gyakorlatokon, megértettem, miért hív bennünket a szűzanya, hogy imádkozzunk és böjtöljünk szívvel. Az Úr gyógyított, felszabadított, és arra hívott, hogy megosszam a tapasztalataimat másokkal.
0: Уже 20 лет каждый год я приезжаю и организую группу паломников из Латвии на семинар поста.
1: Az egész Lettországot szerettem volna elhívni erre a lelki gyakorlatra. Azóta már 20 éve minden évben szervezetten hozom ide a zarándokok csoportjait a böjtös lelki gyakorlatra.
0: Сначала я боялся, что они будут мешать другим. Но было наоборот. Они были тихими, молились, даже вставали рано, чтобы идти со мной на поклонение и постились.
2: На семинаре мы с
1: лелки гyakorlatokon velünk vannak a gyerekeink is, saját akaratuk szerint. Eleinte féltem, hogy majd zavarnak másokat, de éppen ellenkezőleg csendesek voltak, imádkoztak, és éjjel is felkeltek, hogy jöjjenek velem a szentségimádásra, és böjtöltek is.
0: Просил папа, возьми меня на пост, потому что я так люблю этот хлеб, мне он так нравится, ты возьмешь меня?
1: Tegnap, amikor imádkoztunk a szentségimádás után, hozzám jött Bernard, és azt kérte, apa, kérlek, vigyél magaddal az idén a böjtös lelki gyakorlatra, mert annyira szeretem ezt a jó kenyeret Medjugorjében. Emlékszem, amikor nem akartuk a gyerekeknek megengedni, hogy böjtöljenek kenyeren és vízen.
2: Ali Jászeps.
1: Jászeps sírva fakadt.
0: Родители.
2: Jer mi svi smo htjeli biti roditelji i zabranjivati to.
1: Mert azt akarta csinálni, amit mi szülők tettünk, és akkor mégis megengedtük neki. De amikor láttuk, hogy mennyire szeretné, engedtünk neki.
0: Личным добрым примером. Так они учатся лучше всего. Есть пословица.

0: научить детей молиться, чтобы тебе потом не пришлось бы молиться за них.
1: Kiskoruk óta látták, mennyire fontos a böjt, és milyen módon kell megélni a böjtöt. Gyermekeket saját jó példánkkal kell tanítanunk, mert ilyen módon tanulnak a legjobban. Van egy közmondás, és tanítsd meg a gyermekeidet imádkozni, hogy később ne kelljen értük imádkoznod.
0: Мы стараемся жить с Богом и Богородицей. У нас не всегда получается, но мы учимся, падаем и поднимаемся. А когда тогда едем в Меджугорье, здесь мы черпаем силу и получаем ответы на свои вопросы и идем дальше.
1: Mindennapi családi életünkben igyekszünk az Úrral és a szűzanyával együtt élni. Nem mindig sikerül minden, de tanulunk, elbukunk és újra felkelünk. Amikor valami nehézségen megyünk keresztül, elmegyünk Medjugorjéba, és itt kapunk választ minden kérdésünkre, erőt kapunk, és tovább tudunk lépni.
0: Любил говорить о горе Подбруда. Подбруда – это Вифлеем, потому что именно там Богородица рождает нас к новой жизни. Я тоже это пережил, и она всегда ждет нас там.
1: Megboldogult Szlávko atya, a jelenések hegyére azt mondta, Podbrdo, Betlehem, mivel minket a szűzanya ezen a hegyen szül az új életre. Én is ezt megtapasztaltam, ő mindig vár itt bennünket.
0: Указатель, как мне жить. Я вошел в эту школу и учусь каждый день. Это на практике, дома с женой, детьми, друзьями и всеми, кого встречаю.
1: A szűzanya üzenetei, Medjugorje, ez egy életmód számomra, irány, hogyan kell az életben viselkednem. Beléptem ebbe az iskolába, és minden nap tanulok gyakorlatban, otthon a feleségemmel, gyerekeimmel, barátaimmal, és az emberekkel, akikkel találkozom.
0: То, что я нашел здесь, я не мог найти нигде. Так и осталось по сей день.
1: Itt kezdődött az én őszinte megtérésem. Az, amit itt megtaláltam, azt sehol máshol nem tudtam volna meglelni. Így maradt ez a mai napig.
0: За то, что он все еще посылает Марию.
1: Szeretném megköszönni az Úrnak, hogy még mindig küldi szűzanyát. De Medjugorje, azok az emberek is, akik itt élnek. Ez nem csak a templom és a hegyek. Hálás vagyok a ferenceseknek. Mert tanítatok benneteket, és szolgáltok nekünk. Nektek is hálás vagyok, plébánia lakói.
0: И особенно общину Свет Марии.
1: Mert szeretettel fogadtok bennünket. És külön szeretném megköszönni a Mária szíve közösségnek.
0: És молитвенной группой из Латвии, частью которой мы являемся, споем вам песню, которую всегда поем, когда возвращаемся из Меджугорья.
1: Hálásak vagyunk Mária Világossága Egyesületnek, és Lettországból érkezett imacsoporttal együtt egy dalt fogunk előadni, amelyet mindig örömmel énekelünk, amikor hazafelé megyünk Medjugorjéból. Nagy köszönet azért, hogy végig meghallgattatok.
2: Kedves hallgatók, önök az elmúlt közel 40 percben egy tanúságtételt hallhattak, amely 2025-ben hangzott el a 36. ifjúsági fesztiválon Medjugorjeban.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad-e világra új világosság vírada, örülj dicsőség virága, kiné szebb nem jött világra.
1: Áldott légy drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Kedves rádióhallgatók, ismételten szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy a készülékek elé helyezték magukat. Hadd idézzük föl, hogy az elmúlt adásokban az elmélkedés nagy fontosságáról, pontosabban az elmélkedő imádságról szóltunk, gondolkodtunk. Szó volt az elmélkedés kezdetéről, hogy hogyan is kezdjük az elmélkedést, hogyan készítsük fel lelkünket, hogyan készítse fel a lelkét az elmélkedésre az Istent kereső ember. A mai adásban az elmélkedések nehézségeiről gondolkodunk, hogy milyen nehézségek adódhatnak akkor, amikor az ember elkezd elmélkedni. Sokan azért nem elmélkednek, mert azt hiszik, hogy erre képtelenek. Számos világi keresztény azt gondolja, hogy az elmélkedés csupán a szerzeteseknek való, és olyanoknak, akik arra műveltek és tehetségesek. De semmi esetre sem olyanoknak, mint ők, s hogy az ilyesmi meghaladja lelki erejüket. Bizonyára balga mentegetőzés ez. Vannak ugyan oly kevésbé képzett és gyenge tehetségű keresztények, akiknek a komolyabb és tartósabb gondolkodás szinte lehetetlen. De ha az ilyenek buzgó igyekezettel a szóbeli imádsághoz és lelki olvasmányokhoz fordulnak, akkor a Jóisten kegyelmével tovább fogja őket segíteni. De ezeken kívül is mi könnyen hozzák fel mentségül mások is képtelen voltukat az elmélkedésre, néha minden ok nélkül. Mert az elmélkedés nem más, mint a lélek három tehetségének, az emlékezetnek, az értelemnek és az akaratnak valamely természet fölötti igazságra vagy titokra való irányítása. Vajon nem éppen ők fordítják-e mindennapi életünkben ugyanezen lelki tehetségeiket a földi dolgokra? Miért volna tehát lehetetlen e tehetségeket a lelki dolgokban foglalkoztatni? Persze ez utóbbi esetben oly igazságokról van szó, melyek érzékeink alá nem esnek, ám de Isten mindenkor kész az ő természet fölötti kegyelmével minket is megsegíteni, mint ahogyan ezt egykor a szentekkel tette. Kedves rádióhallgatók, hány tanulatlan ember élt már minden képzettség és tudomány nélkül, aki Isten segítségével a legtanultabbakat is messze felülmúlta a belső imádság gyakorlásában, sőt a közönséges elmélkedés határain túl a szemlélődés magaslatára emelkedett. Nem tudomány kell ide, hanem ájtatosság, jámbóság, jó szándék és szeretet Isten iránt. Ezért senki sem mulassza el, hogy naponként egy kevés időt az elmélkedésre ne fordítson, és senki se éljen azzal a kifogással, hogy nincsenek benne meg az elmélkedéshez szükséges természetes képességek. Ha valaki alázattal és bizalommal fordul Istenhez, akkor Isten bizonyára gazdagon fogja megjutalmazni imádságát. Vannak ismét mások, akik egy ideig elmélkednek, de azután gyakori szórakozottságok és az elmélkedés tárgyából való kizökkenésük miatt elveszítik kedvüket, és azon hitben, hogy imádságuk hiába való, ismét felhagynak vele. Hogy ezt a második csalódást elkerüljük, tegyünk különbséget egyrészt szándékos, saját hibáinkból eredő, másrészt nem szándékos szórakozottság között, mely utóbbi önhibánkon kívül történik. Kezdjük az utóbbin. Ha az elszórakozások igen élénk és ide-oda kalandozó képzelőtehetség szülöttei, vagy a gonosz szellem irigységéből származnak, aki ilyen gondolatokkal igyekszik szívünk békéjét megzavarni, és az imádság gyümölcseitől megfosztani, és ha valaki nem csak, hogy bele nem egyezik az ilyen elszórakozásokba, hanem azok ellen erejéhez mérten küzd, akkor semmi oka sincs arra, hogy kedvét veszítse. Hiszen a léleknek ilyen önkéntelen elszórakozása a legjobb és legigyekvőbb személyeknél is előfordul. Ugyan ki tudott csak egyszer is annyira az áhítat tüzébe merülni, kérdi Cassianus, hogy időről időre ne kerültek volna lelke elé idegen gondolatok, csalóka képei, s melyek figyelmét a mennyei gondolatoktól hirtelen a földiekre irányították. Hasonlóképpen mondja Szent Ágoston, azt mondja, könnyen azt hihetné valaki, hogy a szórakozás csak őt magát sújtja, nem pedig a többi embereket is, ha nem olvasnunk a Szentírásban, hogy Dávid király így szól Istenhez. Uram, megtaláltam szívemet, hogy imádkozhassam. Azt mondja, hogy megtalálta szívét, mintha imádság közben eltávozott volna, míg ő maga szíve után siet, és azt el nem érhetvén az Úrhoz fordul-e szavakkal, és szívem elhagyott engem. Ugyanez a szent más helyen hozzáteszi, hogy a nem saját hibánkból származó elszórakozások az imádság gyümölcsét semmiképpen sem hátrálhatják. Szintúgy Szent Tamás szerint az imádság még akkor is jó és Istennek tetsző, ha gondolataink emberi gyarlóság következtében másfelé kalandoznak is. Nincs tehát semmi okunk arra, hogy elmélkedéseinket abba hagyjuk az ilyen elszórakozások miatt, bármi gyakoriak legyenek is azok. Kedves rádióhallgatók, térjünk már most át a szándékos elszórakozásokra. Ismétlem a rádióhallgatóknak, hogy az elmélkedés nehézségeiről gondolkodunk ebben a rádióadásban. Nézzük tehát a szándékos elszórakozást. Szándékosak és vétkesek a szórakoztató gondolatok, ha azokat kész akarva keressük. Hogy elmélkedés idején unalmunkat elűzzük, vagy pedig, hogy e gondolatok véletlen keletkeznek, mi kapva kapunk az alkalmon, szándékosan foglalkozunk velük, sőt, gyönyörködünk bennük. Aki ebben a hibában szenved, az korán se hagyjon föl az elmélkedéssel, hanem igyekezzék inkább ettől a hibától megszabadulni. Üzze el, amennyire lehet, ezeket a szórakoztató gondolatokat, és azután haladjon bátran tovább a megkezdett úton. Halljuk csak, mit mond Cassianus. Azt mondja, nincs hatalmunkban, hogy az imádság folyamán semmiféle idegen gondolatunk ne támadjon. De hogy a gondolatoknál időzünk-e, vagy azokat elutasítjuk-e, az egyedül tőlünk függ. Szent Gergely a külső dolgokra, személyekre és szórakozásokra irányuló gondolatokat, melyekkel az ördög szokta az embereket háborgatni, hogy őket Istennel való társalgásukban megzavarja, azon ragadozó madarakkal hasonlítja össze, melyek leszálltak Ábrahám áldozatára, melyet a mindenhatónak bemutatott. A szent megjegyzi, hogy amint Ábrahám elriasztotta azokat az alkalmatlankodó állatokat, úgy nekünk is erőnkhöz mérten el kell űznünk azon gondolatainkat, melyek lelkünket megrohanják. Mert ezekkel igyekszik a gonosz ellenség áldozatunk azon részét elrabolni, amelyet mi Istennek akarunk hozni az imádságban szívünk felajánlásával. E cél elérésére legjobb eszköz, ha gyakorta felújítjuk magunkban Isten jelenlétének gondolatát. S ha ezután ugyanazon elmélkedés alatt százszor is visszatérnek a szórakoztató gondolatok, ne kedvetlenedjünk el, űzzük el azokat újra meg újra, és vegyük fel ismét az elmélkedés fonalát. Ilyen módon a belső imádság a szórakoztató gondolatok mellett is kedves lesz Isten előtt, lelkünkre pedig áldást hoz. Tartsuk folyton szem előtt azt az igazságot, hogy lelkünknek sokszor többet használ az olyan elmélkedés, amely telve van folytonos védekezéssel a zavaró gondolatok ellen, mint az olyan, melyet csendes nyugalomban és zavartalan figyelemmel végzünk. Kedves rádióhallgatók, további nehézséget okoz az elmélkedő imádság gyakorlásában a belső száradtság, a sötétség, az elhagyatottság. Igen. Némelyek, kik a lelkiéletben még nem elég erősek, szorgalmasan végzik elmélkedésüket, meg is toldják, és alig akarják abba hagyni bizonyos gyöngéd érzelmek miatt, amikor szívük az érezhető áhítat édességével telik meg. De amikor Isten a vigasztalásoknak ezt a forrását kiapasztja, akkor elveszítik minden tiszteletüket és kedvüket az elmélkedő imádsághoz. Szerintük az olyan imádságnak, melyet minden érzékelhető áhítat nélkül végeztek, semmi értéke sincs Isten előtt, és haszna sincs a lélekre. És ezért az elmélkedéssel, mint fölösleges idővesztegetéssel teljesen felhagynak, vagy megrövidítik azt, vagy pedig nagyon hanyagul végzik. Ez a harmadik veszedelmes önámítás. Az ilyenek gondolják meg, hogy Szent Tamás szerint a valódi áhítat koránt sem vigasztaló érzés, hanem szíves készség mindarra, ami Isten szolgálatára és dicsőségére vonatkozik. Azok az édes és vigasztaló érzések, amelyeket időről időre a felsőbb akarat a lélek alsóbb tehetségeivel közül, azok a tulajdonképpeni ájtatosságra nézve teljesen lényegtelenek és tisztán esetlegesek. Vagy talán Krisztus imádsága az olajfák hegyén érzéki vigasztalásban bővelkedett? Nem volt-e imája sokkal inkább tele kedvetlenséggel, búskomossággal és szomorúsággal egészen haláláig? És mégis volt-e valaha oly imádság, mely Istennek annyira tetszett volna, oly áhítatos, buzgó és érdemszerző könyörgés, mint amely Jézus szentséges szívéből fakadt elhagyatottságában és halálfélelmében az olajfák hegyén? Minden érzékelhető vígasztól megfosztva, örömmel jelenti ki az Úr Jézus, hogy kész Atya akaratához híven az emberek üdvösségért szenvedni és meghalni. Hasonlóképpen cselekedjünk mi is belső elhagyatottság idején. Az imádság közben nem érzünk más, mint szárasságot, vessük alá magunkat Isten akaratának, alázkodjunk meg Isten jelenlétében, legyünk álhatatosak, és gyakoroljuk magunkat minden feltételekben, kérésekben és más gerjedelmekben, amelyeket azelőtt a vigasztalás és az érezhető meghatódottság idején szoktunk magunkban felindítani. Ez esetben elmélkedésünk nem lesz hiába való, sőt ellenkezőleg az ilyen száraz elmélkedések reánk nézve érdemszerzőbbek és hasznosabbak, mint amazok, amelyekben nagy vigasztalásban részesültünk. Mert odaadásunk és érdemünk teljes mi volt a kiválóan a fensőbb akarat tényeiből áll. Ezek pedig az említett körülmények közt annál erősebbek, bensőbbek és teljesebbek, minél nagyobb fáradtságába kerülnek lelkünknek. Brózius beszéli, hogy Krisztus egyszer így szólt Szent Gertrúdhoz. Bár minden választott lélek erősen meg volna győződve arról, hogy imádságai és jó cselekedetei által kiváltképpen akkor kedves előttem, ha saját erejéből szolgál nekem. Ez utóbbit azok teszik, akik imáikat és más jámbor cselekedeteiket még akkor is végzik a lehető leghívebben és leggondosabban, midőn minden vigasztól meg vannak fosztva. Mert az én jó voltomból várják, hogy e cselekedeteiket szívesen és kegyesen fogadjam. Tudd meg, leányom, hogy a legtöbbnek nem válnék hasznára, ha érzékelhető áhítatot és vigaszt juttatnék neki, s hogy ellenkezőleg érdemük ezáltal nagyon sokat veszítene értékéből. Az idézet az Krisztus mondása, Krisztus szava Szent Gertrúdhoz. Menjünk tovább. A mindennapi tapasztalás igen gyakran igazolja e szavak igazságát, mert hány ember van, aki lelki életet él, de aki érezhető vigasztalást mindenre felhasználja, csak éppen saját üdvére és tökéletesedésére nem. Mert egyeseknek arra szolgál az, hogy önszeretetüket táplálják, amennyiben szívüket mindinkább az ilyen édes érzések fele fordítják. Mások ismét a könnyűség miatt, mellyel az érezhető kegyelem befolyása következtében a jót gyakorolják, olyanoknak tartják magukat, mint akik az erényben már nagyon előre haladtak. Végül ismét mások büszkeséggel és megvetéssel tekintenek embertársaikra, ha nem látják őket hasonló buzgósággal fáradozni. Így módon az isteni adomány az emberek hibája következtében hát inkább káros befolyású lehet, mint hasznos. Valamint érezhető vigasztalás idején nem szabad felfúvalkodnunk. Úgy óvakodnunk kell a kedvetlenségtől is, ha az elmarad. Ha szívünk imádság alatt sivár és érzéketlen, akkor nem szabad arra következtetnünk, hogy Isten elhagyott minket. Mert ez oly tévedés volna, amely számos lelket a kétségbeesés végső határáig vihetne. Egészen más dolog az, ha Isten jelenlétét szívünkben nem érezzük, és más az, ha Isten tényleg elhagyott. Ezért ne tartsuk ezt a lelki sütétséget rossz és veszedelmes jelnek, hanem inkább legyünk meggyőződve, hogy az ilyen lelki állapot legtöbbször az Istentől kitüntetett szeretet ismertető jele. Mert ő ezen megpróbáltatás által a lelket nagy tökéletességre akarja vinni. Ön tudta ezt? Megismétlem a gondolatot. Ne tartsuk a lelki sötétséget rossz és veszedelmes jelnek, hanem inkább legyünk meggyőződve, hogy az ilyen lelki állapot legtöbbször az Istentől kitüntetett szeretet ismertető jele, mert ő ezen megpróbáltatás által a lelket nagy tökéletességre akarja vinni. Rendszerint a következő képen bánik Isten a lélekkel. A lelki élet kezdetén bőséges, érezhető vigasztalásban részesíti a lelket, hogy azt magához emelje. Elszakítsa a világ élvezeteitől, s az imádságra és erények gyakorlására serkentse. Nehéz ételek helyett tejet nyújt neki, és mint az apostol mondja, éppen azért, mert belsőleg még nincs megerősödve, mert olyan még, mint a csecsemő. De ha látja, hogy a lélek visszavonhatatlanul eltökélte magát az ő szolgálatára, és hogy soha többé Egyiptom húsos fazekaihoz vissza ne kívánkozzék, akkor elválasztja őt az anyatejtől, és megfosztja azon érzékelhető buzgóságtól, melyet azelőtt jámbor gyakorlataiban érezni szokott. Így módon lassanként elszokik a lélek a lelki élvezetektől, és hozzászokik ahhoz, hogy minden Isten s az erény iránt való szeretetből tesz, és nem keresi ezáltal a saját vigasztalódását. E tekintetben ritkán találunk olyan embert, aki hosszú időn át belső szárazságtól gyötörtetett, anélkül, hogy ezáltal egyszer mind meg nem tisztult, és az imádságban nagy haladást nem tett volna. Szeretett rádióhallgatók, adásunk vége fele közeledünk, de van még néhány gondolatunk. Az elmélkedés nehézségeiről gondolkodunk. Nos, az elmélkedésnek utolsó akadálya az ördög kísértése. Nincs semmi, ami annyira visszatetszenék a gonosz léleknek, mint az olyan lélek, amely magát híven a benső imádságnak szenteli. S mivel ő ezen imádságnak nagy hasznáról meg van győződve, mindent elkövet, hogy ezt minden nemű kísértéssel és alkalmatlankodással meghiúsítsa és haszontalanná tegye. Olyan szenteket, mint Szent Domunkos, Szent Bonaventúra, Assisi Szent Ferenc, azokat is felkereste az imádság idején az ördög, hogy őket külső zajjal, a szörny alakokkal kihozza lelkük nyugalmából. De eltekintve az ilyen külső beavatkozásoktól, éppen az elmélkedés idején szokott ezer és ezerféle gazsággal előhozakodni, minők például a tisztátalan képek, a hitellen irányuló kételkedések, az Isten káromló gondolatok, az aggályoskodás, a búskomorság, a bizalmatlanság, és kétségbeesés érzelmei, és sorolhatnánk. Mindezen alkalmatlanságok miatt, mint Szent Vazul megjegyzi, nem szabad elveszítenünk kedvünket, legkevésbé pedig az imádságot elhanyagolnunk, mintha az utóbbi volna amannak oka, hanem szeretetből azon végtelen Isten iránt, akinek jelenlétében vagyunk, bízodalommal és álhatatosan kell küzdenünk, míg végre az Úr könyörületes irgalmasságából és jutalmul a kitartásért elűzi a ma sötét gondolatunkat és nyugtalanságokat, amelyekkel a gonosz lélek ellenünk támadt. Amint egykor Szent Brigitának így beszéli Blózius, imádsága idején súlyos kísértései voltak, megjelent neki a boldogságos szűz, és így szólt hozzá. Az ördög csupán irigységből küzd teljes erővel az emberek ellen, hogy megzavarja a jámbor lelkek imádságát. Te azonban, leányom, amennyire teheted, maradj meg álhatatosan jámbor óhajodban, jó akaratodban, szent igyekezetedben, bármi hevesek is kísértéseid. Mert már óhajód és fáradtságod is imádságod gyümölcséül fog betudatni. Ha nincsen elég erőd a tisztátalan és ocsmány gondolatoknak eltávolítására lelkedből, legalább erre irányuló törekvéssel fog mennyei koronád számára újabb és újabb drága köveket szerezni. Ilyen módon a terhes kísértés üdvödre szolgál, mert te távol attól, hogy az illetlen dolgokban, amely lelked előtt lebeg, önként gyönyörködnél, mindig nagyobb ellenszenvvel és áhítattal fogsz elfordulni tőle. Tehát, kedves rádióhallgatók, a jámbor személyeket ne tartóztassák vissza ezek az akadályok az elmélkedő imádság gyakorlásában. Az elmélkedő imádság gyakorlásától. És akkor csak hamar saját magukon fogják érezni annak az imádságnak áldásos hatását. Ön tudta ezt? Hát, ezzel is gazdagabbak lehettünk és lettünk. Köszönöm, hogy az adás tartalmát végighallgatta. Én Puskás Attila voltam, Segesvárról.

0: A bőkezűség az öröm forrása.
1: Maradj velünk, mert immár beesteledék, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és nagy szeretettel köszöntöm Sepsi Szent Györgyön Tibor atyát, aki a technikát bíbeli. Isten hozott Tibor atya és Tünde a műsorban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek én is, és minden kedves Máre Rádió hallgatót, és Tünde, téged is köszöntelek, most igazán te végzed a technikát mellettem.
2: Én vagyok az árnyékember, szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Ezen a szép napon, kis boldogasszony ünnepén szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és Szilágyi László kollégámat fogom először kérdezni arról, hogy merre járt promóciózni, milyen adományok érkeztek hozzá, majd Csíksomjóról a kollégáinkat, Gellértet és Lórit fogjuk megszólaltatni, hisz első szombat után nagyon sokan megkeresik a Csíksomjói stúdiót, illetve mivel az idén 20 éves a Mária Rádió, a végén egy kicsit beszélgetünk a sorra következendő ünnepünkről is, ami Kolozsváron lesz. Kolozsváron fogjuk a rádió 20 éves születésnapját megünnepelni és hálát adni Istennek a rádió létezéséért. Körülbelül ezek lesznek ma, és akkor, hogyha Tibor atya itt vagy, akkor köszöntsük együtt Sziszit. Isten hozott Laci a műsorban.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a 20 éves születésnap, ez különleges dolog, főleg, hogy így egy évig elhúzódik. Én mindenhol, ahova megyek, ezt elmondom, hogy ezért nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, bele gondolunk, hogy 20 évvel ezelőtt nem is gondolkoztunk mi 20 évre, úgy örültünk, hogyha egy pár év múlva még lesz Mária Rádió. Ez a 20 év valóban egy csoda, tényleg itt a hálaadás ideje, és mindenhol meg szoktam köszönni az önkénteseink munkáját, a hallgatók szeretetét, imáját, adományait, és nem utolsó sorban a papok nyitottságát, hogy vállalnak szentmise közvetítéseket, hiszen a Mária Rádió műsorának, mondjam így, a lelke, a mindennapos szentmise közvetítések, ami biztos, mert nagyon sok hallgatótól hallom, hogy a leghallgatottabb műsorunk a Szentmise, és nagyon szeretik, hallgatják a szentmiséket, és nagyon örülnek, hogy minden nap van kettő, reggel és este is, úgyhogy a papoknak is nagyon hálásak vagyunk azt, hogy a 20 évet megértük. Mindenki oda kellett egy a maga részét. Én legutóbb nem tudtam beszámolni az udvarhelyi születésnapon való részvételemről, éppen szabadságon voltam két hete, amikor volt a legutóbbi műsorunk, úgyhogy elmondanám, hogy nagyon szép műsor volt, ünnepség volt Székely udvarhelyen, nem fáztunk ott egyáltalán, ugye jó meleg volt, és szép volt az ünnepség, és nagyon jó volt találkozni a régi ismerősökkel, és találkozni olyanokkal is, akikkel még nem ismertük egymást. Én szóba elegyedtem ott több mindenkivel, és azt tapasztaltam, amit nagyon sok helyen tapasztalok, hogy a hallgatók annak örülnek sokszor a legjobban, hogyha találkoznak valaki olyannal, akinek a hangját már ismerik a rádióból, de a személyesen még nem találkoztak vele, úgyhogy mindig ezt mondják, hogy de jó, hogy most már tudok egy arcot társítani a hanghoz és a névhez, és udvarhelyen többen is örültek nekem, hogy személyesen is találkoztak velem, hiszen a nevem és a hangom ismerős volt. Tímea kolléganőm Szatmáról, és hát mi érkeztünk ugye a legmesszebbről, ő is hasonló élményeket osztott meg, hogy neki is sokan örültek, hiszen a hangját ismerik. Most már sokan találkozhattak is vele személyesen. Jóisten áldja meg az udvarhelyi és környékbeli hallgatóinkat, önkénteseinket. Tényleg egy nagyon szép ünnepség volt. De akkor lapozzunk. A legutóbbi két vasárnap voltam szerelni, promózni. Az egyik helyszín Csanád volt, ez egy különleges helyszín, hiszen egy hatalmas egyházmegye központja volt, amelynek az első püspöke Szent Gellért volt, még Szent István királyunk idejében. Aztán a történelem másképp alakult, de a helység létezik, kicsit arrébb, mint ahol annak idején meg lett alapítva. Egy gyönyörű templom van ott, és Szent Gellért püspök kőszarkofágja az oltár, amin miséznek ott. Úgyhogy ez egy különleges hely, és jó volt találkozni újból az ottani hallgatóinkkal. Ugye nem egy hatalmas közösség, a szorványban az élet nehéz, de többen odajöttek és mondták, hogy nagyon jó, hogy van ez a rádió. A legtöbben tévében, a kábeltévén keresztül hallgatnak ott minket, de többen már jelezték, hogy igen, ismerik az applikációt és használják. És néhány nagyon elkötelezett, hűséges hallgató is odajött, és mondták, hogy melyik műsorokat szeretik, és hogy ragaszkodnak a rádióhoz, szeretik. Vannak ott székely származású testvérek, mondhatni ők a lelke, vagy a kemény magja a csanádi közösségnek. Igen, ott Csanádon a promóció alkalmával 200 lej gyűlt össze. Ezen a vasárnapon pedig Kárászteleken jártam felszerelni a mobil stúdiót az eheti közvetítésekhez. Hát az egy nagy közösség, ugye egy gyönyörű nagy templommal. Ott is beszéltem a rádióról, és oda is vittem ilyen Mária rádiós tárgyakat. Hát ilyen tapasztalatom régen nem volt. Hosszú sorban álltak sorba az asztalunkhoz a Mária rádiós tárgyakért. Úgyhogy nagyon jó volt ez a sorbaállás, mert Lőrinc Aranka önkéntesünk ült az asztalnál, és foglalkozott ott a dolgokkal. Én pedig közben le tudtam szólítgatni a hallgatókat, akik sorbaálltak, és tudtam beszélgetni velük. Volt, akinek az applikációt mutattam, voltak, akik ismerték, és tudtam beszélgetni velük. Úgyhogy nagyon jó, igen, ott se lehet hallgatni minket rádiókészüléken, ott is tévében, interneten, az applikáción hallgatnak minket. 728 lej adomány gyűlt ezen a vasárnap a Szentmiséhez kötött promóció alkalmával, de még fog gyűlni, és ezen a következő vasárnapon visszamegyek oda, este 6 órától lesz a Szentmise, és azon részt veszek, és akkor ami adomány a hét folyamán összegyűl, azt

0: alkalma, ami a templomban, illetve amíg a közösségi házban plébánián voltak, akkor ott volt a perselye, annak tartalma 300 lej volt, állandó támogatóktól 440 lej adomány, és ezeken kívül külön adományok még 300 lej, tehát összesen 1040 lej adomány érkezett Szentjobbról. Tegnap pedig tartottunk a váradi önkéntesekkel egy kis találkozót. Amióta a stúdió zárva van, vannak önkénteseink, ugye, akik megszokták, hogy rendszeresen oda bejárnak, és hiányzik nekik ez a dolog, hiányzik a társaság, a közösség, és ezért így döntöttünk, hogy nem csak amikor az újság megjelenik, hanem minden hónapban fogunk találkozni. Tegnap is tartottunk egy ilyen kis találkozót, igazából semmi fontos dolog nem volt, közösségépítés, hogy találkozzunk egymással, tartsuk a kapcsolatot, és örülök, hogy vannak, akik ehhez a találkozáshoz ragaszkodnak. Ott 170 lej adományt adtak át, ott több személy részéről. Nagyon jó hangulatban volt a kis találkozás, és utána Szentmisén is részt vettünk közösen. Hát ezek a dolgok, amiről be tudok számolni.
1: Köszönöm szépen, és mivel október elején már újra kezdődnek az önkéntes találkozók, biztos, hogy lassan tervezed, amit nem sokára majd, ha meg lesz az újság és körvonalazódik, akkor meg lesznek majd az önkéntes találkozók helyszínei, időpontjai, akkor várunk majd vissza. Köszönöm, hogy itt voltál velünk a műsorban. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós kollégám beszámolóját hallhatták. Egy rövid zenei szünet után Pál Gellért és Fülöp Lóránt kollégám Csík Somjóról várja a bejelentkezést. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják, és nagy szeretettel köszöntöm Fülöp Lóránd és Pál Gellért kollégánkat Csíksomjón. Isten hozott fiúk a műsorban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Hát nem is tudom, kivel vagy melyikőtökkel kezdjük. Ugye első szombat volt, adományok érkeztek Lóri valószínű járt is, járt-kelt a Csíki medencében, és nem csak. Számoljatok be, kérlek, az adományokról.
1: Igen, hála a Jóistennek, első szombat lévén

0: Nagyon sokan betértek ide hozzánk a Csíksomlyó stúdióba, úgy, ahogy ez lenni szokott, és adja Isten, hogy a továbbiakban is első szombat lévén is nem csak akkor térjenek be hozzánk, hozzák be adományaikat, mondják el nehézségeiket, örömeiket, bánataikat, mindaz, ami az ő szívükben van, és örülünk annak, hogy egyre többen, és egyre azt látjuk, hogy egyre inkább vonzza haza a szűzanya az ő gyermekeit, hiszen az elmúlt szombaton is nagyon sokan részt vettek a szűzanya köszöntőn, és ahogyan mondtad, igen, valóban hála Jóistennek több útról is be tudok számolni, hiszen az augusztusi hónap az jó zsúfolt szokott lenni, akár hogyha a hétvégéket nézzük, már csak abból a szempontból is, de ettől függetlenül volt Kézdi Szentélek melletti Dombon, a Perkőn, Szent István napi búcsum, akkor, ahol szintén részt vettem a Szentmisén, és közvetíthettem a búcsú Szentmisét, ugyanakkor a Márton Áron konferencia Szentmiséjét is volt lehetőségünk közvetíteni, ezúton is hálásan köszönjük a lehetőséget, és köszönjük azokat a helyeket, ahova külön meghívnak, hogy közvetíthessük akár a búcsú Szentmisét, akár egyedi alkalmakat, mint például a Székelyföldi Lovas ünnepnek a Szentmiséjét, ami szintén augusztusban volt vasárnap, és hát köszönjük ezeket az alkalmakat, hiszen ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy hallgatóinkkal találkozzunk, van lehetőségük a hallgatóknak is arra, hogy akár adományukat adjanak át, vagy pedig éppenséggel valamilyen Mária Rádiós promóciós termékhez hozzájussanak. Úgyhogy én köszönöm ilyen szempontból ezt is a hallgatóknak. És ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy a következő héten, azaz 14-én hétfőn, délelőtt 11 órától ünnepli a Csíkszeredai Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templom a 275. születésnapját, amely alkalomból szintén fogjuk közvetíteni ezt az ünnepi szentmisét délelőtt 11 órától, és este 19 órától szintén fogjuk közvetíteni az ottani ünnepi búcsús szentmisét és az ünnepkörhöz tartozó különböző helyzeteket, úgyhogy várjuk akkor is a hallgatókat a rádiókészülékek elé, és reméljük, hogy nagyon sokan együtt fogunk tudni lenni a rádiónak a hullámhosszán, vagy akár akik tévében vagy telefonos applikáción keresztül hallgatják a rádiót. Úgyhogy igen, hála Istennek mozgalmas az élet, és örülünk neki, hiszen van, amiről beszámoljunk, van, amiről a hallgatóinknak van, amit megköszönjünk, megköszönjük önkénteseinknek is azt a szolgálatot, amelyet végeznek akár a stúdiókban, akár pedig az adományok összegyűjtésében, és háláson köszönjük nekik ezt a munkát, az időt, amit odaszállnak. Biztos vagyok abban, hogy a szűzanya szolgálatában lenni és az Úr szülőjében dolgozni igenis lelket mellengető és sokszor lelket felüdítő alkalmak tudnak lenni egy-egy találkozásban, egy-egy beköszönésben, egy-egy kávézásban, hiszen önkénteseink sokszor beszámolnak arról, hogy milyen jó, amikor bemennek a hallgatóinkhoz, és azt a visszajelzést kapják, hogy jöjjön, igyon meg egy kávét, beszélgessünk egy kicsit, hiszen már nagyon régóta nem nyitotta ki senki nálunk az ajtót. Úgyhogy én bíztatom az önkénteseinket és a hallgatókat is, hogy ilyen szeretettel és ilyen lelkülettel adjanak időt egymásnak, és adjunk időt egymásnak, hogy valóban a szűzanya ott tudjon lenni, hiszen az Úr Jézus mondta, ahol ketten vagy hárman együtt vagytok a nevemben, én is ott vagyok veletek. Na de egy kicsit az anyagi oldalra áttérve, Gellért
1: folytatja. Még egy picit arra szeretnénk fókuszálni, hogy a héten is innen a kegytemplomból közvetítünk szentmiséket, a reggeli szentmiséket. Mai szép ünnepnapon is reggel 8 órától közvetítettünk szentmisét, és a holnapi naptól arra felé, tehát reggel 7:30-tól, 7 óra 30 perctől ugye közvetítjük a reggeli szentmiséket, és A szombati napon is a nagyon szép Őszi Mária neve búcsú lesz közvetítve a két templomból 10 óra 30 perctől, tehát fél 11 órától, és vasárnap is innen fogunk a két templomból közvetíteni szentmisét. Már előtte a rózsafűzérben is együtt tudunk imádkozni, és fél 11 órától majd az ünnepi szentmisébe. Tehát jó lesz velünk tartani egész héten. Itt most egy picit a Csíksomlyói két templom, a Szűzanya, a Fókusz. Bátorítjuk Önöket, hogyha tehetik, akkor jöjjenek el a szentmisére, legyenek itt élőben, de akik lélekben tudnak velünk együtt ünnepelni, és így bekapcsolódni ebbe a szép szentmiségbe, hát akkor legyünk itt a Mári Rádió hullámhosszán együtt, és köszönjük meg a Szűzanyának, hogy itt lehetünk, és együtt lélekben tudunk imádkozni. És említette Lóri, hogy most áttérünk egy picit az anyagiak fele, hiszen sokan betértek a Csíksomlyói stúdióba, nem csak az első szombati Szűzanya köszöntő által, hanem az elmúlt héten is nagyon sokan bejártak hozzánk, amit nagyon szépen köszönjük, ezeket a találkozásokat, megkereséseket, beszélgetéseket. Mindig jó egy picit így a hallgatók, az önkéntesek is nagyon sokan bejárnak, de hallgatók is, akik esetleg távolabbról jönnek a Szűzanyához és betérnek a Csíksomlyói stúdióba, egy rövid történetet, egy megosztást, meg tudunk beszélni, nagyon jó találkozni, és köszönjük szépen ezeket a találkozásokat. Ilyen találkozások voltak a tórjai zarándokokkal, akik beérkeztek ide a Csíksomlyói stúdióba, 200 lejjel támogatják a Mári Rádiót, Imre Szabolcs, önkéntesünk gyűjtése Kézdivásárhelyen 60 lej, Csíkszentkirályi társulat részéről 50 lej, Ivácson Magdika néni, Székutyáról gyűjtött adományokat több személy részéről 200 leértékben. Nyárát Szeredából tértek be hozzánk, és a Persejben összegyűjtött adományok a 150 lej, és külön adomány még 50 lej. Gyimes Felsőloki Rózsafűzér csoport pedig 125 lejjel támogatja a Mária Rádiót. Molnár Mária Ibolya Rózsafűzér társulata 150 lejjel Gyimes Középlokról támogatja a Mária Rádiót, Tankó Erzsébet Rózsafűzér társulata Kápolna Patakról 70 lejjel, Csíkmadarasról Petres Mária, Fazakas Panni, nem tudom kiolvasni milyen, Rózália, és önkénteseink, Molnár Rózália önkénteseink gyűjtöttek 750 lejjel, amit nagyon szépen köszönünk. A Csíksomlyói két templomba kihelyezett pensejből is behozták a ferences atyánk és testvérek az adományokat. 2026. augusztus 10-én 2351 lejt, 17-én 3072 lejt, és most szeptember 1-én 1536 lejt hoztak be, amit nagyon szépen köszönünk nekik is, hogy oda elhelyezhettük a pensejt, és hogy akik oda beteszik az adományokat, azokat is nagyon szépen köszönjük. Csíkdán falváról Ferenc Klára önkéntesünk által behozott adományok a Mária Rádió pensejében 880 leértékben volt. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Egy másik lista a kezembe, adományok július-augusztus hónapokra Csíkmenaság Alszeg részről 685 lej. Az üzenye mennyei áldása kísérje minden adományozót és mindenkit, aki a Mária Rádió fennmaradásáért tevékenykedik, vagy egy imát is elmond, testvéri szeretettel önkéntesünk Özvegy Dénes Julianna. Nagyon szépen köszönjük neki is a szolgálatot, és minden kedves adakozónknak a támogatást. Puskás Erzsébet önkéntesünk hozta be az adományokat több személy részéről, 220 leértékben Csíktaplocáról, Isten fizesse, köszönjük a szolgálatot. Baló Margit önkéntesünk gyűjtött Csíkszeredában több személy részéről adományokat, állandó támogatóktól július-augusztus hónapokra összesen 310 lej. Csíkmadarasról Szőcs Irén önkéntesünk és segítőtársa Bálint Teréz gyűjtötték az adományokat több személy részéről 505 lej értékben. Nagyon szépen köszönjük. Csiki Katalin önkéntesünk több személy részéről gyűjtött kápolnásról 400 lej adományt. Nagyon szépen köszönjük. A Mária Rádió részére adományok és külön adakozók is június-július-augusztus hónapokra Ferenci Terézia önkéntesünk által Csíkszent Simonból gyűjtötte az adományokat 45 személy részéről 1800 lej. Köszönöm szépen mindenkinek az adományát. A Csíksomlyó Szűzanya adjon egészséget, szeretetet mindannyiuknak. Szeretettel, tisztelettel Ferenczi Terézia önkéntesünk Csíkszent Simonból. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Kósa Jolán Csíkszent Mihályról augusztus hónapra hozott be adományokat, amelyeket összegyűjtött több személytől, 720 lej értékben. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. És maradunk Csíkszent Mihálynál, hiszen Csiszár Erzsébet önkéntesünk is ütött adományokat több személy részéről 725 lej értékben szintén. Nagyon szépen köszönjük mindkettőknek, Csiszár Erzsébetnek is és Kósa Jolánnak is, Csíkszent Mihály önkénteseink, akik összegyűjtik az adományokat és eljutatják ide hozzánk. Csiki Katalin önkéntesünk május június hónapokra kápolnásról gyűjtött adományokat 310 lej értékben. Nagyon szépen köszönjük. Önkéntesünk Lőrinc Ibolya Kápolnásfaluból július, augusztus, szeptember, október hónapokra gyűjtött több személy részéről adományt 1460 lej értékben, és külön még 80 lej a Mariaton részére is. Nagyon szépen köszönjük. Dániel Sándor önkéntesünk Csíkszeredából gyűjtött több személy részéről adományokat a 2025-26-os évre összesen 690 lej. Isten áldása kíséri a Mária Rádió vezetőségét, munkatársait, önkénteseit, támogatóit és hallgatóit egyaránt. Tisztelettel Dániel Sándor önkéntesük. Nagyon szépen köszönjük, kedves Sándor, a szolgálatot. Burista Klára önkéntesünk gyűjtött több személy részéről adományokat 300 lej értékben. Isten fizesse mindenki adományát, a Csíksomlyó Szűzanya takarja be védőpalástjával, és áldja meg önöket, adományozókat, és a világ minden emberét. Szeretettel, Burista Klára önkéntesünk, nagyon szépen köszönjük. Erős Ilonka önkéntesünk Csíkborzsovából gyűjtötte össze május-június hónapokra a támogatásokat 1270 lej értékben, plusz 200 lej a Mariaton részére is érkezett. Nagyon szépen köszönjük Erős Ilonkának és minden kedves csíkborzsovai hallgatónknak, támogatónknak az adományát. Most pedig átadom a szót Lórinak, hiszen neki is van, amit megköszönni. Istennek hála.
0: Bizony, hál' Istennek, jó sok papírus van itt a kezemben. Többek között meg szeretnénk köszönni Csibi Árpád Ditrói önkéntesünknek az által összegyűjtött adományokat. 1110 lej adományt hozott a Csíksomlyói stúdiónkba. Ugyanakkor Székely Véckéről Kovács János Levente üzletében összegyűlt adományok 581 lej volt, hálásan köszönjük. A tegnapi napon a ferences atyák behozták első szombat alkalmával összegyűlt adományokat a két templomba kihelyezett persejből, mely 2701 lej, hálásan köszönjük ez alkalommal nekük is, és minden adakozónknak. A Csíkszentkirályi közvetítés alkalmával névtelenül 50 lejjel támogatják a Mária Rádiót, hálásan köszönjük. A Csíktaplocáról Orbán Erzsébet gyűjtéséből 300 lej adományt tudunk megköszönni, hálásan köszönjük neki is a szolgálatot. A Mária Rádió részére Albert Krisztina Vaslábi Hevederi önkéntesünk gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 370 lej juttatott el, hálásan köszönjük. Az Alszegi és a Köves utcai részről, Madéfalváról juttattak el több személy részéről adományokat, összesen 510 lejt, köszönjük szépen. A Mária Rádió fenntartására július-augusztus hónapokra tusnádfürdői adományok érkeztek, mégpedig állandó támogatóktól 390 lej, külön adományként 360 lej adomány érkezett, ez így összesen 750, míg új tusnádról is gyűjtött adományokat András Ibolya önkéntesünk, mégpedig 125 lejt, hálásan köszönjük ezúton is neki a szolgálatot, és köszönjük minden tusnádfürdői és új tusnádi hallgatónknak az adományát. Dániel Emesem, csekefalvi önkéntesünk gyűjtéséből több személy részéről 160 lej adomány érkezett, Isten fizesse. Állandó támogatóktól Madéfalváról érkeztek adományok több személy részéről, mégpedig 145 lej. Háláson köszönjük mindenkinek az adományát és önkénteseinknek a szolgálatot. Tagsági díjak július, augusztus és szeptember hónapokra, melyet Sütő Mária önkéntesünk gyűjtött össze, Kupi Zita és Katona Mária önkéntesek segítségével. Állandó támogatóktól 1680 lej, míg külön adományként 1220 lej adomány érkezett, ez így összesen 2900 lej. Hálásan köszönjük mindhármójuknak a szolgálatot és a Csíkszentsimóni hallgatóinknak az adományát, a nagy lelkűségét. A Mária Rádió további fenntartására Gyergyó Újfaluból Kozma Marika önkéntesünk gyűjtött adományokat több személy részéről, ezt jutatta el 620 lejt, hálásan köszönjük. Szabó Erzsébet önkéntesünk Gyímesfelsőlókról, a Tatros forrás részről jutatta el az által összegyűjtött adományokat, illetve hozta be ide a Csíksomói stúdium vásőszombat alkalmából 450 lejt, hálásan köszönjük. Kimenes Edit önkéntesünk Szentkeresztbányáról jutatta el az adományokat 200 lejt, míg állandó támogatóktól 140 lej adományt gyűjtött össze, ez így összesen 340 lej. Hálásan köszönjük Editnek is a munkáját és hallgatóinknak az adományokat. György Erzsébet önkéntesünk járt itt a stúdiumban mai reggelen Burista Klára önkéntesünkkel együtt, hiszen ők mondták a rózsafűzért, és az általa összegyűjtött adományok a összesen 560 lej, úgyhogy hálásan köszönjük Erzsike néninek, jó erőt, egészséget kívánunk a továbbiakra is, és kitartást a szolgálatban. Pénzes Éva Berecki önkéntesünk gyűjtött 20 személy részéről adományokat, összesen 260 lej hozott be ide első szombat alkalmával, hálásan köszönjük. Molnár Enikő verebesi önkéntesünk július és augusztus hónapokra több személy részéről gyűjtött adományokat, összesen 200 lejt, Isten fizesse. A csíkcsicsói állandó támogatóktól 250 lej adomány érkezett a Mária Rádió további fenntartására, melyet Kelemen Rita önkéntesünk gyűjtött össze, hálásan köszönjük a szolgálatot. Molnár Andrea hidegségi önkéntesünk juttatta el az által összegyűjtött adományokat több személy részéről, 660 lej adományt gyűjtött össze. Köszönjük szépen, Andrea, ezúton is a szolgálatot. Csíkszentmártonból Miklós Éva önkéntesünk gyűjtéséből 300 lej adomány érkezett a Mária Rádió további fenntartására, Isten fizesse. Csíkzsögödi támogatóktól több személy részéről gyűjtött adományokat Sárosi Teréz önkéntesünk, összesen 350 lej, Isten fizesse. Mirk Lászlóné gyűjtéséből Csíkszeredából 100 lej adomány érkezett, köszönjük szépen. Csíkszentimréről Vízi Katalin önkéntesünk gyűjtéséből állandó támogatóktól 30 lej, míg külön adományként 390 lej adomány gyűjtött össze, összesen 420 lej. Hálásan köszönjük Katalinnak is a szolgálatot, és nem csak ezt a fajtát, hanem a recepciós szolgálatot is, amelyet éppen most teljesít itt a szomszédban, úgyhogy köszönjük szépen. Csíkmenaság egyházközség részéről szeretettel küldjük az összegyűjtött adományokat a Mária Rádió további fenntartásáért április-június hónapokra, amely 530 lej, így állandó támogatóktól 100, illetve állandó támogatóktól 530 lej, a Mariaton részére pedig 160 lej, így jön ki összesen a 690 lej, melyet Bálint Sára Veronika gyűjtéséből és Adórián Veronika gyűjtéséből tevődik össze. Mindkettőknek hálásan köszönjük a szolgálatot, Isten fizesse. Bodor Jolán Gyimes felsőlóki önkéntesünk Görbe Patakáról gyűjtött adományokat több személy részéről 450 lejt, Isten fizesse, köszönjük szépen. Szeptember és október hónapokra Csíkszeredából Lajos Aranka önkéntesünk gyűjtötte össze az adományokat több személy részéről 270 lejt. Bíró Enikő, önkéntesünk Csíkszent Tamásról gyűjtött adományokat, több személy részéről 150 lejadomány érkezett, Isten fizesse. Csíkmadarasról Miklós Irén önkéntesünk által összegyűjtött adományok értéke 235 lej, több személy részéről érkezett ez az adomány is, köszönjük szépen. Burista Klára önkéntesünk gyűjtött Csíkszeredában több személy részéről állandó támogatóktól 300 lejt, míg külön adományként 260 lejt, ez így összesen 560 lej. Köszönjük az adományokat, Isten rendelje és áldja meg érte önöket, írta szeretettel Burista Klára önkéntesünk. Július és augusztus hónapokra állandó támogatóktól Molnár Marika önkéntesünk Tekerő Patakról juttatta el az által összegyűjtött adományokat több személy részéről, 340 lej adomány érkezett, köszönjük szépen. Gyergyó Alfaluból Vizoli Magdolna önkéntesünk is belátogatott ide a csíksomlyói stúdiónkba első szombat alkalmával. A Rózsa Fűzér társulati tagoktól gyűjtöttő össze adományokat 230 lej adomány érkezett, hálásan köszönjük. De ilyen szeretettel gondolunk Deák Magdolna önkéntesünkre is Csíkszépvízen, aki 200 lej adományt gyűjtött össze, és jutott el, hálásan köszönjük. Hidegségről a Mária Rádió fenntartására 270 lej adomány érkezett, Isten fizesse. Első szombat alkalmával jutott el hozzánk Bot Rózália társulatától, Szentegyházáról 180 lej adományt, hálásan köszönjük. És hallgatóink megszokhatták, hogyha első szombat, akkor a székely-véckei magyar-zsákodi adományokat is beszoktuk olvasni, hiszen hál' Istennek Farkas István minden alkalommal eljön hozzánk és elhozza ezeket az adományokat, melyeket ő és Kovács Enikő gyűjtéséből tevődnek össze. Összesen 760 lej adomány érkezett ez alkalommal, Isten fizesse. És még egy megköszönni való van a kezemben, hálával és szeretettel küldjük, mint mindig, július és augusztus havi tagsági díjakat és külön adományokat a Csíkszent Imrei kedves hallgatók részéről, melyet a György Apollónia, Fülöp Gizella, Kovács Veronika és Vitális Máriának adtak át. A Jóisten áldása legyen minden adományozón, hallgatón, és nem utolsó sorban a kedves munkatársakon is. A következőképpen tevődik össze a tagsági díjak 240 lej, míg külön adományként 746 lej adomány érkezett, ez így összesen 986 lej. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki a Mária Rádiót a szívén viseli, és amennyiben tehetik, a továbbiakban is hasonlóképpen járjanak el, támogassák anyagilag és imáikkal is a Mária Rádió további fenntartása érdekében. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki betér ide hozzánk a csíksomlyói stúdióba, várjuk mindig szeretettel. Azt hiszem ennyi, ugye Gellért?
1: Én azt hiszem, hogy sikerült mindent megköszönni, és bízunk benne, hogy továbbiakban is szeretettel hallgassák az Erdélyi Mária Rádiót, és gondolnak ránk.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, fiúk, a beszámolót, és köszönjük szépen az adományokat. Hálásak vagyunk az adományozóknak, hallgatóinknak, önkénteseinknek, és hát nektek is, hogy beszámoltok róla.
0: Mi is köszönjük a lehetőséget, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is még nyílik erre alkalom. Búcsúzunk a csíksomlyói stúdiónkból, dicsértessék
1: a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. És nem maradt más hátra, mint ahogy mondtam a műsor elején, hogy egy kicsit beszélgessünk a 20 éves születésnapunk apropóján egy következő ünnepi alkalomról, ünnepi időről. Tibor atya, beszélsz te erről egy picit?
3: Igen, természetesen időnk van, úgyhogy lehet, hogy egy picit most kibővítem a mondani valómat. Hát természetesen örömmel és hálával hívunk meg minden kedves önkéntest hallgatót egy különleges ünnepre Kolozsvárra, amely számunkra nem csupán egy évforduló, a stúdiónak a születésnapja, a kolozsvári stúdiónak a születésnapja, hanem egy közös hálaadás Istennek mindazért, amit az elmúlt esztendőkben együtt megtapasztalhattunk. Ez jövő hét végén, vagyis pénteken lesz ez az ünnepség a kolozsvári Szent Mihály templomban. Ott ünnepeljük a stúdió születésnapját az Erdély Mária Rádió 20 éves ünnepsorozatán belül. Délután 5 órától kezdődik a szentségimádással, amelyet felajánlunk. Természetesen a hallgatókért, önkéntesekért, adakozóinkért, munkatársakért és a stúdió továbbfejlődéséért. És 6 órától pedig, 18 órától várjuk a közös együtt hálaadó ünnepségre, szentmisére, a szentmisére, tehát 18 órától, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise, utána pedig egy közös együttlét a Szent Mihály plébánia esperesség közösségi termébe, hittan termébe, ahol tudunk együtt találkozni, beszélgetni, találkozhatunk együtt egymással, és hálát adunk itt Istennek, hogy a szűzanya oltalma alatt Kolozsváron is megszülethetett a Mária Rádió, növekedhetett és szolgálhatta az embereket. Hálát adunk mindazokért, akik az évek során ugye műsoraikkal, imáikkal, önkéntes munkájukkal, anyagi támogatásukkal, vagy csak egyszerűen hűséges hallgatóként hozzájárultak ahhoz, hogy a Mária Rádió, az Erdély Mária Rádió hangja eljusson sok-sok otthonba, betegszobába, kórházba, idős emberhez, családhoz és magányos szívekhez. Előre is ezen a születésnapon külön köszönetet szeretnénk mondani majd, azért is, hogy velünk imádkoznak, hogy hallgatnak bennünket a visszajelzéseikkel, szeretetükkel, biztatásukkal, erőt adnak a mi szolgálatunkhoz is, és köszönjük, megköszönjük és hálát adunk azért is, hogy a Mária Rádiót nem egyszerűen hallgatják, hanem a szívükben is hordozzák. Ezen az ünnepén pedig szeretnénk előre is tekinteni, mert ugye a mai világban különösen nagy szükség van a békére és Istennek a szerető szavára. Sok ember fél, sok ember magányos, beteg, gyászol, nehézséget hordoz, vagy egyszerűen csak keresi az életnek az értelmét, és éppen ezért szükség van ma egy olyan hangra, mint a Mária Rádió hangra, amely ugye nem félelmet, hanem reményt ad, nem megoszt, hanem összeköt, nem önmagára irányítja a figyelmet, hanem Jézus Krisztusra mutat, és ez szeretne lenni a Mária Rádió küldetése a jövőre nézve is, és a szűzanya is arra biztat bennünket, hogy azt mondja nekünk minden nap, hogy nem vagy egyedül, Isten veled van, tehát legyen ez a nap jövő pénteken egy találkozás, hálaadás, öröm és imádság. Tehát biztatom a kedves hallgatókat, paptestvéreket, hogy jöjjünk el és ünnepeljük együtt azt a közösséget, amelyet nem csak a hullámok kötnek össze, hanem a közös hit, a közös szeretet, vagy Isten szeretete ma is elér minden emberhez, és ehhez kérjük ott együtt a közös születésnapi ünnepségen a szűzanyát, a rádiónk égi édesanyját, hogy továbbra is oltalmazza a Kolozsvári Mária Rádió stúdióját, munkatársát, önkénteseit, hallgatóit és minden támogatóját. Úgyhogy várjuk a kedves hallgatóinkat, önkénteseinket, adakozóinkat Kolozsvárra jövő pénteken délután 5 órától.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak ma ezen a szép napon. Ugye kis boldogasszony ünnepe, nem sokára Mária Radnára fogunk kapcsolni, hisz az ünnepi szentmisét fogjuk közvetíteni, ha jól tudom, ugye Tibor atya?
3: Igen, és akkor engedd meg, hogy egy pár gondolatot a mai ünneppel kapcsolatosan megosszak a kedves hallgatókkal. Ugye kis boldogasszony ünnepén a szűzanya születésnapjára emlékezünk, és tudjuk, hogy nem egy nagy palota, nem fényes udvar, hanem egy egyszerű otthon lett az a hely, ahol Isten, hát úgy fogalmazok, hogy Isten egy különleges életet kezdett formálni, mert a szűzanya születése egy csendes öröm volt, de mégis az egész világ történetét megváltoztatta, mert egy kisgyermek született, akiben Isten már előre látta azt az édesanyát, aki egyszer a karjába veszi Jézust, és egész életével kimondja, hogy íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Mária születésének öröme legyen a ma a mi örömünk is. Tanuljunk tőle hinni akkor is, amikor még nem látjuk Istennek a tervét, akaratát. És én úgy gondolom, hogy tőle azt tanulhatjuk a leginkább, hogy tanuljunk csendben szeretni, türelmesen várni, és minden nap egy kicsit közelebb kerülni ahhoz az Istenhez, aki minket szeretettel hívott életre. Tehát szűzanyánk kísérd életünket, fogd a kezünket, és vezess bennünket mindig Jézushoz.
2: Köszönjük szépen, legyen ez a végszó, találjuk meg Jézust, a szűzanya vezessen minket. Kedves hallgatók, maradjanak a rádiónkkal, maradjanak velünk, hiszen mise közvetítés, ünnepi szent mise közvetítés fog kezdődni 11 órától Mária Radnáról. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, köszönöm Tündének és Tibor atyának, hogy a technikai hátteret biztosították. És
3: nagyon szívesen, még egy pillanatra illetve megakadályozlak a búcsúban, és szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy ez egy három nyelvű szentmise lesz, tehát románul, magyarul és németül, úgyhogy a kedves hallgatók ne lepődjenek meg, a több nyelvű szentmisén vesznek most részt, természetesen magyar fordítás is lesz, nem minden, de a mai ünnepen a nyelv az nem fontos, hanem az üzenete. Ebbe kapcsolódjunk bele.
2: Így van, köszönöm szépen, és akkor tényleg búcsúzom, hogy a zenei szünet után tudjunk Mária Radnára kapcsolni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Köszönjük a kollégáknak, promóciós kollégáknak, hogy bekapcsolódtak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és akik búcsúznak önöktől.
4: Görgényi Tünde.
3: Tibor atya. Mindörökké, amen.
2: És Kovács Katalin.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett, éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részletekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is, idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszemélyű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzdította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentség imádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, aki neki sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami, Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok.

0: legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet felett élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Nemese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor bölcsessége című műsora lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom Önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Szentséges Szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
3: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Óvónőként egész életemet a gyermekek szeretete vezette, a saját gyermekeim kívül nagyon sok gyermeknek tudtam szeretetet adni. Mindig arra gondoltam, hogy a kisgyermekeket, ahogy neveljük, azt a szeretetet ők vissza fogják sugározni, és a saját életükbe tovább viszik. Az óvodában nagyon fontos volt, hogy keretek legyenek. A hitre nevelésnek is voltak keretei, ezek a mindennapi, reggeli meghitt percek, mi úgy neveztük el. A meghitt percekben nagyon fontos volt, hogy megfogjuk egymás kezét, és minden gyereket számon tartottunk. Ki van velünk, ki hiányzik, hogy a gyerekek is érezzék azt, hogy közösség már is ilyen pici korban. Amikor így spontán beszélgetünk, akkor utána ők is elmondják, hogy miért kérik, hogy a Jóisten segítse őket, és ez egy 3-4 éves, 5 éves gyerek szájából is nagyon csodálatosan hangzik, mert itt valahogy a kérőimát teljesen önkéntelenül tanulják meg. Volt, aki azt kérte, hogy meggyógyuljon a kutyusa, hogy ma anya jöjjön érte, hogy ma apa meséljen, és akkor utána pedig volt a hálaadó ima, amikor megköszönték azt, hogy milyen jót játszottak, hogy süthettek anyával. Tehát valami csodálatos módon lehetett őket vezetni. Mindig énekeltünk, és mindig az ünnepkörnek, vagy a hétköznapi dolgoknak megfelelően beszélgettünk. Soha nem tanítottuk a mi atyánkot soronként, meg semmilyen imát. Voltak kötött imádságaink is, hogy szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek, ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon.
1: Mócár Ferencné Elvira nyugdíjas óvodapedagógus gondolatait hallották.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a virasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a Hiszek Egynek a hitágazatait vesszük, ezen belül pedig az első az Isten, egy legfőbb lény létezése. Tehát már a teremtett dolgokból kitűnik, hogy van egy legfőbb lény, olvashatjuk Szent Pálnál a Rómaiakhoz írt levélben, vagy a Bölcsesség könyvében. Szent Pál azt mondja, hogy Isten láthatatlan lényege a teremtett dolgok által lesz megismerhetővé és láthatóvá. A teremtmények szépségéből következtethetünk teremtőjükre. Az egy igaz Istent a teremtett dolgokból a természetes értelem segítségével biztosan megismerhetjük. Nincs igaza Immanuel Kantnak, a königsbergi bölcselőnek, amikor azt állítja, hogy Isten létezését sem felismerni, sem bebizonyítani nem lehet. Az ember lelkét nem láthatjuk, azonban az ember értelmes cselekedetekből következtethetünk a lélek létezésére. Hasonlóan következtethetünk Isten műveiből is az Isten létezésére. Az ég csillagai, valamint a föld és annak teremtményei nem keletkezhettek önmaguktól. Továbbá az ég csillagai nem mozoghatnak pályájukon saját erejükből. Már az égiek létezése is Isten létezésére enged következtetni. Az arab a homokban, mi a hóban levő lábnyomokból következtethetünk valakire. Hasonló módon következtethetünk az égi testekből Isten létezésére. A csillagok éppen olyan kevésbé keletkezhettek maguktól, mint ahogy egy város nem épülhet magától. Kirchner Atanász csillagász, akinek barátja Isten létében kételkedett, szép földgömböt készítetett és állítatott fel szobájában. Mikor barátja kérdezősködött a földgömb eredetéről, a csillagász így felelt, magától lett. Mikor pedig barátja erre kinevette, így szólt, könnyebb ennek a kis földgömbnek magától léteznie, mint ama nagynak odafenn. Tehát a gyertya nem gyúl meg magától, s meggyújtva néhány óra múlva ismét kialszik. Az égen gyönyörű fénnyel világít a nap, s fényéből évezredek óta semmit sem veszített. A fellegtelen éjszakán millió és millió világot látunk fejünk fölött. Kicsoda gyújtotta ki mindezeket, kitartja fenn a csodálatos fényüket. A zsoltáros így kiált fel, az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat. Newton a nagy csillagász mindannyiszor mélyen meghajtotta fejét, és levette kalapját, valahányszor Isten nevét csak kimondani is hallhatta. A földi élőlények létezése is Isten létezésére enged következtetni, mert élőlény csak élőlénytől származhatik. Az élettelen természet nem adhat életet, mert neki sincs, amint hogy ezért aldért sem adhat, akinek magának nincs. Tehát az első élőlénynek, tehát egy más élőtől kellett a világra származnia. Azért kiált fel Jobb, kérdezz csak meg a barmokat, és megtanítanak téged, az égi madarakat, és megjelenítik neked. Szólj a földnek, és megfelel neked. És elbeszélik a tengerhalai. Ki nem tudja, hogy ezeket mind az Úr keze alkotta. A mérhetetlen világ tehát könyv, amelyben Isten megmérhetetlen dicsőségéről olvasunk. Tehát a világon levő bámulatos rendből szintén egy kiváló rendezőre kell következtetnünk. Legelőször az égboltozaton levő csodálatra méltó rendből kell egy rendezőre következtetni. Ha a tengeri hajó biztosan evez a kikötő felé, nem kételkedünk benne, hogy ügyes kormányos irányítja azt. A mindenségben levő fönséges rendből is éppen így következtethetjük, hogy végtelenül bölcs lény vezeti mindezt. Azt állítani, hogy az ég csillagai maguktól járják be pályájukat, éppen olyan esztelenség, mint azt mondani, hogy a hajó Európa valamely kikötőjéből magától indul ki, magától vitorlázik a föld körül, és tér vissza a kikötőbe. Azért mondta már Cicero,
A csillagos eget szemlélve belátjuk, hogy rendkívül jeles értelmű lény irányítja a világ mindenséget. Földünkön is a legszebb rendet látjuk. A nappal és éjjel, valamint a négy évszak váltakozása, a legkisebb állat, növény, főképpen pedig az emberi test, amely Szent Vazó szerint, mint egy külön kis világot, mikrokoszmoszt képez, a berendezésében nyilvánuló szép rend rendkívül jeles értelmű rendezőre enged következtetni. Gondoljunk csak például a szem, a fül, a szív, az egész idegrendszer, az emésztési szervek bámulatos felépítése. Ez a mesteri felépítés nem jöhetett létre magától. Már a legkisebb ház is értelmes építőmestert, a legegyszerűbb óra is ügyes órást tételez fel. Tehát valamely műnek, például a Szentírásnak betűi sem rendeződhettek össze maguktól. Annál kevésbé keletkezhetett a mindenségben uralkodó szép rend önmagától. Egyes emberek és egész népek életsorsa is bizonyítja, hogy van egy magasabb lény, amely az életsorsokat irányítja. Figyeljük meg csak egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek az élete történetét. Joggal mondhatta ő a testvéreinek, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. Na, figyeljük meg az egyházi üldözőknek a sorsát. Gondoljunk például Napóleon sorsára, akivel éppen úgy bántak el, ahogy ő bánt Heteli Pius pápával. Egyes Isten tagadók és Isten káromlók hirtelen bűnhődése szintén Isten létét bizonyítja. Egy Whitney neve istentelen tudós Baltimore-ban azzal akarta barátai előtt kézzel fogatóan bebizonyítani, hogy nincs Isten, hogy felszólította a mindenhatót, végezzen vele azonnal, ha valóban létezik. Az Isten káromlak következő pillanatban holtan rogyott össze. A nagy szükségben történt ima meghallgatások, különösen pedig a hirtelen beteg gyógyulások, amelyek kegyhelyeken, főképpen a boldogságos szűz közbenjárására történnek, hasonlóképpen Isten létezését bizonyítják. Harmadik, az egyes népek életsorsa szintén sok szívlelésre ad alkalmat. Ugye a zsidó nép Krisztus után 70-ben egészen úgy bűnhődött, amint azt az üdvözítő előre megmondta. A büntető ítéletet a húsvétkor és a római katonák hajtották végre. Mintegy 300 kereszt állott a Kálvária hegy tövében, amelyeken naponta mintegy 500 zsidó szenvedett. A fénykép fényképezőt feltételez fel, az e fajta bűnhődések is, amelyek oly tökéletes másai az előbb elkövetett bűnöknek, szükségszerűen egy magasabb lényre engednek következtetni. Csak is egy ilyen irányíthatja olyan feltűnő egybehangzással az eseményeknek a forgatagát. Tehát az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkben. A hit hiszek egynek a hit ágazataival, és ezen belül is az Isten létezését kezdtük el, és ott itt folytatnám az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Minden ember érzi bensejében, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell. Aki ezen a benső szózaton túlteszi magát, nyugtalanságot és félelmet érez. Aki engedelmeskedik szavának, békét és nyugalmat. Sokan inkább életüket áldozták fel, semhogy lelkiismeretük nekem a benső parancs ellen védsenek. Kell tehát, hogy legyen egy az ember felett álló lény, aki ezt az erkölcsi törvényt beírt a lelkünkbe. Már a pogányok rájöttek erre, így a híres római szónok és államférfiú Cicero ezt mondta, hogy minden bölcs megegyezik abban, hogy mi szerint az erkölcsi törvényt nem ember találta ki és oltotta a szívekbe, hanem egy örök lény, akinek parancsai és tilalmai az egész világon uralkodnak. A földnek valamennyi népe bensőleg meg van győződve egy legfőbb lény létezéséről. A földnek valamennyi népénél, még azoknál is, amelyek majdnem állatias életmódot folytatnak, egy vagy több istenség tiszteletét találjuk. Találunk városokat kőfalak, király, betű, pénz, törvények nélkül, de templom, imádság, áldozat nélkül város nem találunk. Amiben pedig minden ember természeténél fogva megegyezik, annak igaznak kell lennie. Isten létezésének tudata ugyanis nem látszaton alapul, hanem a benső öntudat szüleménye. Az a tudat, hogy Isten létezik, minden embernél bizonyos értelemben tudni élik, erre a tudatra minden ember nagy könnyűséggel rájöhet. Tehát a kinyilatkoztatás is bizonyítja egy legfőbb lény létezését. Isten többször és sokféle módon beszélt az emberekhez. Többször és sokféle módon ismertette meg magát velük. Mózesnek az égő csipkebokorban jelent meg. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezte magát, és az összes teremtett lényektől való megkülönböztetésül az egyedül létezőnek mondotta magát. Így szólott, én vagyok, aki vagyok. A sínai törvényhozás alkalmával pedig ezt mondta Isten, én vagyok a te urad Istened. Idegen isteneid ne legyenek, én előttem ne imádd azokat és ne tiszteld. Azon felül Isten saját létezésének bebizonyítására sok csodát is művelt. Így a Kármel hegyén a 450 bal pap hiába könyörgött egész nap saját képzett isteneihez, hogy küldjenek tüzet az égből és gyújtsák meg áldozatjaikat. Mikor azonban este Illés proféta Istenhez könyörgött tűzét az égből, kérelme azonnal teljesült. Azokkal a csodákkal is, amelyeket Isten a babiloni fogság idejében művelt, kinyilvánította a pogányok előtt az ő létezését. Tehát aki Isten létét tagadja, az esztelen. A Szentírás mondja, hogy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy házak, városok maguktól keletkeznek, azokat eszelősnek tartanánk. Így áll a dolog ebben a kérdésben is. Tehát az Isten tagadónak a tébolyodottak házában a helye. Az Isten tagadók olyan emberek, akik látván látnak, és mégsem látnak, és halva hallanak, és mégsem értenek. Tehát olvashatjuk Márk evangéliumában. Az igazi nagy bölcselők, természettudósok és csillagászok túlnyomó része mélyen Isten hívő volt az ó és újabb korban egyaránt. Gondoljunk csak ezt Szokrátészre, Plátonra, Arisztotelészre, Kopernikusz, Galilei, Newton, Kepler, Ampère, Pasteur, stb. Tehát dr. Dennert egyik könyvében, amelynek a címe a természettudósok vallása, bebizonyítja, hogy a legnagyobb természettudósok 92%-a hitt Istenben. Gladstone, a hírneves angol államférfi, 1898-ban halt meg, ő kijelentette, hogy életében 60 kiváló tudóssal volt alkalma beszélgetnie, és ezek közül 55-nél mély vallásos meggyőződést tapasztalt.
A másik öt is nagyra becsülte a vallást. Csupán a kevélyek lesznek Isten tagadókká, ugyanis a kevély nem akar urat ismerni maga fölött, továbbá mások előtt felvilágosodottnak akar látszani. Kevésségének büntetéseként ezután ostobává lesz. Magukat bölcselőknek mondván bolondokká lettek, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. A gonosz életű emberek is Isten tagadókká szoktak lenni. A bűnös ugyanis szeretné, ha nem volna Isten, hogy így a büntetést elkerülje. Amit az ember szeretne, szívesen elhiszi. Szent Ágoston találóan mondja, csak az tagadja Isten létezését, akinek haszna volna abból, ha valóban nem létezne Isten. Kényelmes emberek is könnyen lesznek Isten tagadókká. Istent imádni és neki engedelmeskedni fáradtságot és önmegtagadást jelent, ellenben Istent letagadni és vele nem törődni könnyű és fáradtságba sem kerül. Úgy vagyunk ezzel, mint a resteskedéssel, ez sokkal könnyebb, mint a komoly munka. Tehát az Isten tagadók jobb meggyőződésük ellen beszélnek. Nem beszélnének ugyanis annyit Istenről, és nem tagadnák annyira létezését, ha nem félnének mégis tőle, és nem kételkednének saját állításukban. Egy Isten tagadó lelkében sincs igazi megelégedettség. Nincs békejük az istenteleneknek. Rajtuk igazolódnak Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg te benned meg nem nyugszik. Mennyi Isten tagadó hívja segítségül Istent nagy veszély idején, nem egy közülük pedig meg is tért halálos ágyán. Maga Volter is paputásó vágott halála előtt. Isten majd szavakon fogja a bűnbánat nélkül elhaló Isten tagadókat. Számukra nem lesz kegyes Isten, és nem lesz szükség. És nem lesz nekik üdvösség. Mindazok, akik téged elhagynak, megszégyenülnek, a tőled eltávozók a porba íratnak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, a második hitágazatot vesszük, az Isten lényegeit. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Akik tiszta szívvel élnek, azok sosem félnek. Nincs helye szívükben bántó irigységnek, pusztító haragnak, lelki fordulásnak. Csupán az életet megszépítő társnak.

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Perboár, Szent János Gábor, lazarista áldozópap, vértanú. Jean-Gabriel Perboár 1802. január 6-án született a dél-franciaországi Montgesti község egy kis tanyáján, mélyen vallásos paraszt családban. Jövőjére döntően hatott apja testvére, aki Páli Szent Vince lazarista közösségének tagjaként a legnehezebb években is a hit fenntartásán fáradozott, majd a francia forradalom által föloszlatott kongregáció visszaállítása után a montaubáni iskolát vezette. János Gábor 2,5 évig járt ebbe az iskolába, s érettségi vizsgát is tett. Egy népmisszió hatására elhatározta, hogy hithirdető lesz Kínában, ahol 1783-ban a francia lazaristák fölváltották a francia jezsuitákat. Szilárd akarattal legyőzött minden ellenállást. Előjárói Párizsba küldték tanulmányai folytatására. Mintaképei és tanítómesterei a teológiában Aquinói Szent Tamás, a lelki életben Szent Bonaventura, Clairvaux-i Szent Bernát és különösen Avillai Szent Teréz. János Gábor 1824-ben fejezte be teológiai tanulmányait. János Gábort felszentelése után kinevezték a dogmatika tanárává Szent Fleur szemináriumába. Spekulatív adottsága, amely már Mondidiében is megmutatkozott, mélyjámborsága s természetes nyitottsága a kor sajátosságai iránt kedvelté tették növendékei között. Mindvégig éles ellenzője volt az állami abszolutizmusnak és a gallikanizmusnak. A következő évben egy kis szeminárium rektorává nevezték ki. Fiatal és lelkes lazaristákból és világi papokból létrehozott egy pompás élcsapatot. Bár a rábízott feladatot hűségesen teljesítette, a missziókért, különösen a kínai misszióért való lelkesedése eleven maradt. 1829-ben a testvérét, Lajost, kínai misszióba rendelték. 1830-ban indult el, de útközben 1831. május 2-án Indonéziában meghalt. 4 kínai utitársát, akiket a franciaországi anyaházban szenteltek pappá, a haldokló azzal vigasztalta, hogy testvére hamarosan megérkezik. János Gáborban egyre erősebb lett a vágy, hogy korán elhunyt testvére helyébe lépjen. Úgy tűnt azonban, hogy a házi orvos határozott ellenvéleménye meghiúsítja terveit. Csak amikor az orvos végre megváltoztatta ítéletét, vált szabaddá János Gábor számára az út Kínába. 1835. május 21-én indult el 2 kísérőjével. A belső kínai Huppe tartományt jelölték ki missziós területéül. Az utazást nehezítette, hogy mint idegennek a szigorú kínai törvények miatt nappal el kellett rejtőznie. Jiangxi tartományon át Hupéig különösen keserves volt az út. Csak nem 4 hónapig tartott, részben gyalog, részben kis csónakokban a hajózható folyókon. 1836. július 27-én János Gábor súlyos betegen érkezett céljához. Előjárója a szomszédos Honan tartományba küldte mintegy 1500 keresztény lelki gondozására. Egy éven belül sikerült János Gábornak fölkeresnie az óriási területen szétszórtan élő valamennyi keresztényt. Eleinte egy kínai testvér kísérte. Éjszakánként utaztak, a nap pedig a hívők oktatásában és a szentségek kiszolgáltatásában telt el. Az egyes közösségek nagysága szerint 8-14 napig maradt egy helyen. Az utak és a közlekedési eszközök rossz állapota miatt nehéz apostolság volt ez, ám társaival együtt minden fáradtságot magától értetődően vállalt. A misszió leírásakor így nyilatkozott. Ha bárki is vezeklésre és nélkülözésre vágyakozik, itt bőven talál alkalmat arra, hogy kincseket gyűjtsön az ég számára. 1838. januárjában János Gábort kinevezték a Huppe tartománybeli Csajuenkov mintegy 2000 keresztényt számláló közösségének misszionáriusává. Csajuenkov messze a hegyek között feküdt, ezért viszonylag nagy biztonságot jelentett, bár a keresztények itt is nagy területen oszlottak el. János Gábornak a lelkipásztorságban már volt néhány szerencsés kezdeményezése. Így például az igehirdetésbe bevonta híveit, akik a vásár és ünnepnapok délutánjain párbeszédes formában adták elő az általa megadott témákat. Hívei szerették, mert megértéssel és jó szívvel volt a szegény hegylakók iránt. Európaiak és kínaiak egyaránt szívesen keresték föl, hogy a hegyvidék nyugalmában felüdülésre és vigasztalásra lejjenek. ...1839. szeptember 12-én Mária névnapját különleges ünnepélyességgel ülték meg, mert három európai pap találkozott össze, két lazarista és egy ferences. Szeptember 15-én jelentették nekik, hogy hamarosan mandarinok és katonák érkeznek. Mivel rövidesen kiderült, hogy ez a népes csapat idegen misszionáriusokat és keresztényeket keres, a misszionáriusok számára nem maradt más hátra, mint a menekülés. A másik két hirdetőnek már az első napokban sikerült jelentős előnyre szert tennie az üldözőkkel szemben. János Gábor a legközelebbi hitoktatók egyikénél keresett menedéket. Egy hitoktató társa azonban, a válogatott kínzásoktól elgyengülve, elárulta a tartózkodási helyét. János Gábort letartóztatták, és megkötözve Kucsink fogházába vitték. Megkezdődött csaknem egy évig tartó keresztútja. A tartomány fővárosában, Wuchangban a többi elfogott keresztényjel együtt állították polgári és katonai bíróság elé. A kínaiaknál szokásos, szörnyű kínzások miatt a keresztények közül sokan elhagyták hitüket. Akik képesek voltak kitartani a hitükben, azokat északra, Tatárországba száműzték, majd a hatóságok minden dühe az elgyengült és beteg francia papra, minden baj forrására összpontosult. Ismételten megkérdezték tőle, tudja-e, hol tartózkodik a többi misszionárius? Minden tagadó választ botütésekkel toroltak meg. Rizzolatti, aki Wuchangi rejtek helyéről figyelte az eseményeket, szégyenkezve közli, hogyan viselt el János Gábor érte is 40 bambuszütést. Az alkirály, aki maga vállalta a per lefolytatását, kegyetlenkedésével nem tudott elérni semmit. János Gáborból egyetlen kínai keresztény nevét sem szedte ki. Nem maradt más hátra, mint hogy kiszabja a halálbüntetést. Mivel a halálos ítéletet a császárnak meg kellett erősítenie, a foglyot felügyelőire bízták. Hősies álhatatosságával, állandó szelídségével és türelmével sikerült megnyernie ezeknek a hétpróbás és durva embereknek az elismerését. Ezt használta föl Rizzolatti, hogy a fogolyról közvetítők révén gondoskodjék. 1840. szeptember 11-én a császár megerősítette a halálos ítéletet, és János Gábort még aznap kivégezték.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Normális ember az az ember, aki bármilyen feltétel mellett meg tud élni, ha az élet lehetőségeknek az elengedhetetlen minimuma megvan. Mondta C. G. Jung.

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem!

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Mit valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, és szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővért.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérjük Isten áldását erre a beszélgetésre, hívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk, és amiket elmondunk, azokat a hallgatók is jól megértsék, és a szívükbe tudják vésni. Szent domonkos, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Kedves Alberta nővér, kérlek, mesélj nekünk a kezdetekről, a hivatásodról, hogyan alakult, kik voltak a legnagyobb hatással rád.
2: Amikor elkezdtem gondolkozni ezen a beszélgetésben, illetve elkezdtem hordozni, akkor nem a régmúlt jutott először eszembe, hanem a tavalyi év, amikor az az ajándék lehetett számomra, hogy tavaly ünnepelhettem azt, hogy 25 éve tettem fogadalmat, első fogadalmat, és akkor így ez is fogadalmas lettem. És nem azért, mert ez olyan kiemelkedő ünnep, nem azért említem meg, hanem igazából a készület miatt, és a készületben szeretnék így egy történetet elmesélni, ami így fontossá vált számomra, hogy még évekkel ezelőtt egy ezüst misés atya mesélt arról, hogy az ő plébános, amikor készültek erre az

0: ezüstmisére, akkor feldíszítette a templomot, a kaput virágokkal, az oltárt is, és akkor ment oda ez az ezüst misés atya, és kérdezte, hogy hát, illetve mondta az atyának, hogy hát nem kellett volna ezt a díszítést így miatta meg. És akkor mondta neki a plébános atya, hogy hát nem is miatta történik, hanem az Istennek készült ez a díszítés. És akkor ugye az atyában így elrendeződött, és úgy milyen megmaradt bennem, hogy minden ilyen jubileum, minden ilyen ünnepség az tényleg neki szól. Tényleg egy nagyon szép hálaadás lehet, és hónapokkal azelőtt az ünnepség előtt elkezdtem így végig gondolni mindazt, amiért így hálás vagyok a hivatásomba, és ez tette így különösen szépé ezt az ünnepet. Úgyhogy azért említem meg, mert így maga a készület volt számomra különösen szép út. És akkor, hogyha így visszaugrunk az időbe, akkor már elhangzott ez a 25-ös év. Nem 25 éve, hanem 28 éve léptem be a domonkos rendbe, a domonkos nővérekhez, de a hitem az hát előbb indult el, de nem sokkal előbb, mert nem vallásos családban nőttem fel.
1: Nem vallásos környezetben indultál.
0: Igen. Tehát, hogy egy elvált szülők gyermekeként nőttem fel, egy lakótelepi környezetben, és 14 éves koromra szeretnék egy kicsit ránézni először, amikor így nem feltétlenül egy vallásos élményhez kötődik, de mégis fontos azt hiszem, hogy a hitem szempontjából. Anyukám egy művedési házban volt a portán, a recepción, és oda érkezett egyszer egy természetvédő kis egyetemista csapat, akik meghirdettek egy nomád tábort. És az osztálytársaimmal így lelkesen jelentkeztünk erre a nomád táborba. Ez a tábor, ez azért volt számomra fontos, mert egy lakótelepi gyereknek így kiszakadni teljesen ebből a modern környezetből egy abszolút nomád táborba, ahol sátorba laktunk, egy hétig nem is mentünk szinte lakott hely közelébe, ott főztünk, ott volt a mosakodási lehetőség rajtos kocsiból, tehát minden teljesen nomád körülmények között volt, és ahogy ezek a fiatalok, egyetemisták megmutatták, hogy közel hozták hozzánk a természetet, az nekem nagyon sokat jelentett. Egy hétig voltunk ott kint a Bakonyba, és nagyon, nagyon mély élményként maradt meg bennem. És ami ehhez a táborhoz kapcsolódik, az meg konkrétan egy olyan beszélgetés, hogy a csoportvezetőnk az utolsó este mindenkivel külön-külön 15-20 percet beszélgetett. És az rám nagyon nagy hatással volt, hogy külön tényleg személyesen valakinek így fontos vagyok, pluszba így a anyukámon kívül, meg az otthoniakon kívül, akik azért nagyon szerettek engem, de mégis valahogy egy másfajta figyelmet kaptam. Valahogy kiderült ebből a beszélgetésből, hogy ezek a beszélgetések folytatódhatnak évközben is, mert meghívott ez a csoportvezetőm, ez az egyetemista lány, hogy nyugodtan menjek el hozzá, és beszélgethetek vele. És tulajdonképpen ez volt az ilyen első lelkivezetés, de nem mondhatjuk konkrétan annak, mert nem az Istenről szóltak ezek a beszélgetések, de sokat jelentett abból a szempontból, hogy megismertem magam, elkezdtem kinyílni, és a későbbi magammal akkor kezdtem el megismerkedni. Úgyhogy ez volt az első nagyon fontos lépés, úgy érzem. És akkor ezzel párhuzamosan bekerültem pont abba az időszakban egy középiskolába, ahol volt egy tanárom, aki máshogy viszonyult hozzánk, mint a többi tanár. Ha nem tanultunk, vagy ha többiek puskáztak, vagy hogyha valami olyat csináltunk, akkor nem csak egyszerűen elmondta, nagyon szigorú és következetes volt, hanem egy történettel, vagy valami más, hogy nem elkezdett minket nevelni, minket nagyobb kamaszokat, és nekem nagyon szimpatikus volt ez. És elkezdtem vágyni arra, hogy beszélgethessek ezzel a tanárnővel.
1: Véletlenül nem Rauscher Dórának hívta?
0: De. Igen. Ő volt a fizika-kémia tanárom, és hát erre a beszélgetésre várni kellett, vagy két évet, amire én megmertem szólítani, de a csoportvezetőmtől, ebből a természetvédő táboros csoportvezetőmtől kaptam egy könyvet ajándékba, Ende Michelnek a Momó című könyvét, ami nagy hatással volt rám, és akkor azt felhasználtam, és azzal együtt léptem oda ehhez a tanárnőhöz, és mondtam, hogy hát Most kaptam ezt a könyvet, és hogyha van ideje, akkor olvassa el, szívesen kölcsönadom, és akkor szívesen beszélgetek is erről a könyvről. Aztán kiderült később, hogy ő egy picit bizonytalan volt abban, hogy mikor fogja tudni elolvasni, mert nagyon sok dolga volt, de influenzás lett, lebetegedett, és így pár napig ágyhoz volt kötve. És hát így sajnos hál' Istennek el tudta olvasni, ami azért volt számomra fontos, mert rájött arra, vagy így megérezte, hogy én komolyabban szeretnék vele beszélgetni. És akkor itt is elindult egy komolyabb beszélgetés, hogy szintén meghívott a lakására, és akkor két hetente, ahogy tudtunk, beszélgettünk. És akkor egy pár hónap után rákérdezett arra, hogy nem szeretnék kicsit többet tudni a kereszténységről, mert hogy ő úgy érzi, hogy keresztény értékrend szerint élek, csak nem nagyon tudom, hogy ez mit jelent. És akkor mondtam, hogy de szívesen megismerem Jézust is, meg az egyházat is, csak nem tudom, hogy merre induljak el. És akkor az ő vezetésével így elindultunk, és akkor az ő pártfogása alatt bekerültem a budapesti Domonkos templom közösségébe, elhívott oda vasárnap esti 6-os gitáros szentmisékre.
1: 90-es évek elején járunk, ugye?
0: Igen, akkor körülbelül, és aztán megkérdezte azt is, amikor 12-es lettem, hogy nem szeretnék első áldozó lenni, és mondtam, hogy de szívesen, és akkor bekerültem egy ilyen katekumen csoportba, ami ott volt a plébánián, fiatalokból állt, felnőttekből, és készültünk a húsvét vigiliáján tartandó keresztelésre, illetve első áldozásra, hogy ez egy nagyon mély élmény volt számomra. Az igentmondás az, hogy ott akkor kimondhattam azt, hogy én szeretném még jobban megismerni Jézust, és még közelebb kerülni hozzá.
1: Mondjuk el szerintem a hallgatóknak, hogy ki is az a Rauscher Dóra, aki a tanárod volt.
0: Igen, hát ő most a Domonkos Nővérek közösségében él, és a 90-es évek közepén ő is a tagja lett, tehát miután én birmálkoztam, és ő lett a birmaszülőm, akkor utána ő is belépett a Domonkos Nővérekhez, és ott a egy pár év után ő volt a közösségnek az előjárója sokáig, és ő, hát most is ott él Budakeszin, a budakeszi közösségben, és ezen az ezüst jubileumon így külön meg is köszöntem neki ezt az elmúlt, hát közel 30 évet, amíg ő így terelgetette, és hogy ahogy ő engem így kísért, hol közvetlenül, hol közvetve.
1: És ha visszakanyarodunk most oda, bocsánat a kitérőért, a 90-es években, akkor Rauscher Alice, aki most már Dóra nővér, akkor Rauscher Alice, ő matematika-fizika...
0: Fizika-kémia
1: szakos tanár volt, és hitoktatott is?
0: Nem. Engem csak fizika-kémia.
1: Csak elhívott téged oda, igen, a Tökölőti templomba.
0: Igen. Ott abban az iskolában, ahol jártam, ott igazgató helyettes volt. Uh-huh. Számomra meg fizikát és kémiát tanított. És akkor két év múlva, tehát 18 éves koromban voltam elsáldozó, 20 éves koromban birmálkozó, és akkor őt kértem meg birma szülőnek, és akkor ő elvállalta, bár akkor már tudta, hogy a birmálkozás után ő be fog lépni, vagy beköltözik a Domonkos Nővérek közösségébe. És hát akkor elfogadtam azt, hogy nem baj, attól még én szeretném, ha ő lenne a birma szülőm. És akkor így készültünk akkor a pünkösd ünnepére, akkor volt azon a tájékon. Aztán úgy beköltözött Szombathelyre a Domonkos Nővérekhez, tehát ott lehetett csak vele beszélgetni, úgyhogy én sokat utaztam le, és akkor így a lelki vezetés az ott folytatódott, de én mindig csak hozzá mentem. Tehát én sokáig csak azért mentem oda, hogy tudjak vele beszélgetni. Még szeretném így megemlíteni, hogy a 12-es, 11-es korom körül volt egy ilyen nagyon szép, tiszta szerelmi kapcsolatom, ami így az egyetemisták ebből a táboros közösségből alakult ki, és ez egy nagyon tiszta volt, nagyon szép, és nagyon egyszerűen kezdődött, és egyszerűen fejeződött be, de nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megtapasztalhattam azt, hogy van valaki, aki feltétlenül elfogad, szeret, és hogy ezt a szeretetet így megtapasztalhatom. És hát amikor ennek a kapcsolatnak vége lett, akkor én még mélyebben vágytam egy ilyen nagyon mély szeretetre, és hát kerestem a páromat, és ezért mondom azt, hogy szigorúan csak beszélgetni mentem Szombathelyre, tehát hogy nem az volt, hogy akkor ő oda került, és akkor én automatikusan utána beléptem. Teltek az évek, én jártam a főiskolára, tanárképző főiskolára, matematika-fizika szakra. A fizikát azt így szintén neki köszönhetem, hogy azt a szakot választottam, mert így ő élte elém ezt a tanári hivatást, amire én igen mondtam. És amikor a főiskolán párhuzamosan a Domonkos templom közösségébe is bekerültem mélyebben, akkor elkezdtem járni nagymarosi ifjúsági találkozókra, Márianosztrai zarándoklatokra, és itt ismertem meg sok-sok olyan embert, hiteles papot és szerzetest, akiknek úgy nagyon vonzott a személyisége, vagy az elköteleződése. Nagyon sokat jelentett az, hogy így láttam, hogy együtt zarándokoltak velünk, együtt imádkoztak, ott vitték a hátizsákot, együtt éltek velünk. Azt vettem észre a főiskolás időmben, hogy egyre többször kerül a házasság gondolata mellé, így a szerzetesség gondolata is, és nem csak egymás mellett, hanem egy idő után már egyre többször foglalkoztatott a szerzetesség gondolata. És akkor ezt elmondtam Dóra nővérnek is, és ő megmondta, hogy hát akkor kezdjek el ezért imádkozni, fogalmazzak meg egy imát. Elkezdtem imádkozni, és amikor már egyre komolyabban éreztem a hívást, akkor ő tudatosan elküldött közösségekbe, Don Bosco nővéreihez, iskola nővérekhez, más közösségekbe, hogy nézzem meg, hogy hol érint, mi érint meg. De úgy igazából vonzott, a Don Bosco nővérek közössége vonzott a legjobban, de mégse tudtam most, hogy pontosan merre kell mennem. És akkor a másik ilyen nagyon fontos momentum volt az, hogy akkor ott volt a Domiban, a Domonkos templomban Mészáros József Domonkos atya is, és ő valamit megérezhetett, mert egy gyónás után azt kérdezte tőlem, hogy nem akarok-e a harmadrendiekhez belépni. És mondtam, hogy nem, mert én igazából azon gondolkozom, hogy szerzetesként vár engem az Isten. És akkor ő mondta, hogy akkor most menjek el Szombathelyre úgy, hogy ne csak beszélgetni, hanem sőt, hogyha nincs ott Dóra nővér, az lenne legjobb, hanem menjek egy nyílt apra, és nézzem meg, hogy mint Domonkos nővér el tudnám-e képzelni így az életemet. És úgy az nagyon meglepett, hogy miért pont oda küld. És akkor elmentem, és akkor úgy tényleg megérintett az, hogy lehet, hogy ez az. De még mindig nagyon bizonytalan voltam, mert nagy volt bennem a vágy a radikalitásra, és a Teréz anya nővére, illetve a Domonkos nővérek így egymás mellett voltak bennem. És akkor a Domonkos atya segítségével egy pünkösd előtti szombaton csöndbe lehettem, imádkoztam rajta, és a nap végére így kitisztult, hogy nem véletlenül lehetek tanár, és akkor a tanárként inkább jobban fogom tudni szolgálni őt a Domonkos nővéreknél, mint a Teréz anya nővéreinél, és ugyan a nyugodtság, meg a béke volt a nap végére, és akkor ennek a lelki napnak a végén felhívtam telefonon Dóra nővért, és mondtam, hogy igen, azt hiszem, hogy Domonkos nővérekhez fogok jelentkezni, és akkor nem sokára be is alattam hivatalosan a jelentkezésemet. Ez kezdődött el 28 évvel ezelőtt ez az életem.
1: Nagyon jó, és azóta is ott vagy hűségesen a Domonkos nővérek kongregációjában.
0: Igen, igen, hát először Szombathelyen voltam 2 évig, aztán egészen korán már Kőszegre helyeztek, és gyakorlatilag 2000 óta vagyok Kőszegen egy év kivételével, és 2000 óta tanítok ott az iskolánkban.
1: Melyik iskolában tanítasz?
0: Az Árpádházi Szent Margit óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium a becsületes neve. Ez egy nagy intézményünk, hála Istennek.
1: Hittant is tanítasz?
0: Hát most éppen tanítok hittan, de elsősorban matematikát szoktam tanítani, matematikát, illetve fizikát.
1: Melyik a kedvenced?
0: Hát most a matematika.
1: Matematika.
0: Igen, igen. Illetve hát a hittant is szeretem nagyon, de úgy a matematikán keresztül is próbálom így a gyerekeket így meghívni a közös gondolkodásra, meg rácsodálkozásra.
1: Vajon éppen ezt akarom kérdezni, hogy vajon mennyire másként tanít egy szerzetes nővér, mint egy világi ember, vagy mint egy nem hívő? Hogy tudod a matematikát úgy megközelíteni, hogy a gyerekeknek átjöjjön a te hitedből valami?
0: ezen is gondolkoztam, és nyilván nem minden órán lehet ezt így átadni, de vannak azért témakörök, amikor jobban, és megemlítek egyet, ami így különösen is szép megmaradt bennem. A hatodikos geometria témakörben van a tengelyes szimetria, aminek a bevezetésképpen én nagyon sokszor elmesélem a hópelyheknek a szimetriáját, és azt, hogy egy amerikai fényképész rengeteg hópelyhet lefényképezett még a kezdetek kezdetén, és arra jött rá, hogy minden hópely teljesen más. Mindegyiknek hatott szimetriája van, de teljesen más, hogy épül fel a kristály szerkezete, és számomra az olyan Isten bizonyíték, ami róla szól, hogy minden hópely tényleg egy csodaszép és más teremtmény. És akkor így ezt el szoktam mesélni a gyerekeknek, ezen keresztül így beszélgetünk még egy csomó természeti jelenségről, ami szintén szimmetrikus. Volt egyszer egy nyolcadikos visszajelzésbe, hogy ő neki nagyon mélyen megmaradt ez a hatodikos óra, és neki nagyon fontos volt a hitében, hogy én azt akkor elmeséltem. És így próbálok, ha lehet, akkor próbálok megállni, és nyilván nem minden órán lehetséges ez, de oda viszem, szóval szívesen meg bátran oda viszem a hitemet az órára.
1: Szóval úgy érzed, megtaláltad a helyedet.
0: Igen, igen, abszolút, tehát én teljesen.
1: Ez nagyon jó. De a hit oktattál a Domiban
0: igen,
1: is.
0: Igen, igen, igen.
1: Ugye?
0: Igen, igen, igen.
1: Amikor megismerkedtünk, akkor a kislányom óvodás volt, és ovis hittan tartottál
0: igen.
1: együtt Kubányi Anna Máriával, aki szintén azóta
0: igen,
1: a domonkos nővérek között van. Ez sem lehet teljesen véletlen, már ott foglalkoztál a gyerekekkel egész fiatalon.
0: Igen, igen. Hát elsősorban ő mellette voltam, mert ő volt az, aki vezette ezeket a hittanokat, de szívesen voltam vele, és szívesen segítettem neki ott a kicsikkel.
1: Igen, igen ez is ott a Tököli úti.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Akkoriban domonkos templomban.
0: Igen, igen.
1: Volt.
0: Igen.
1: Mi van olyan fontos momentum a hitéletedben, amit szívesen megosztasz még a hallgatókkal?
0: Nagyon szeretem a búcsú beszédet, és onnan 3-4 mondatot hoztam. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ez a rész akkor jött hozzám nagyon közel, amikor a nagymamám nagyon beteg lett. Én már akkor a rendben voltam, de az egyik hétvégén kérte anyukám, hogy jöjjek fel, és ha lehet, akkor szombat-vasárnap legyek én vele, mert nem tudtam megoldani máshogy, hogy otthon legyen. És akkor tényleg már sokat feküdt, szinte csak feküdt. Elhoztam ezt a szentírási részt, hogy elolvassam neki. Ezt megelőzte azért az, hogy pár hónappal előtte el tudtam hívni hozzá egy atyát. Ő nem volt hívő, tehát nem úgy hívő nagymamaként van bennem, de mégis azt éreztem, hogy az egy nyitott. Szerettem volna elolvasni neki, de nem mertem. Tehát nem mertem felolvasni. Féltem attól, hogy ő megijedt, hogy akkor így nagyon közel van a halál. Tehát az egész helyzetben azt hiszem, hogy nagyon nagy félelem volt. És aztán visszautaztam Kőszegre, és akkor egy-két hónap után ő meghalt. Amikor itt intéztem a szentmisét, meg a temetést, akkor így beszéltem az ottani plébános atyával, de csak így az adatokat adtam meg, hogy szeretnék szentmisét mondatni, meg hogy akkor katolikus temetésben részesítse, de nem beszéltünk semmi részletet. És amikor eljött a temetés, a szertartás, akkor az evangéliumi részek közül az atya ezt olvasta fel. És akkor ott azt éreztem, hogy ott a föld és az ég összeér, és hogy minthogyha így a nagymamám mondta volna, hogy már ott vagyok, meg hogy nem baj, meg hogy szeret, meg... Szóval, hogy nagyon sok minden így akkor ott közel jött, és azért is volt ez így különösen fontos, mert se kresztényként tudom, hogy ott több szentírási rész van megadva, és hogy pont ezt olvasta az atya, az nekem hát ilyen nagyon mély találkozás volt az Istennel, meg a transzcendenssel, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért ez a szentírási rész úgy különösen közel van hozzám.
1: Ez nagyon jó. Aha. Ezek döbbenetesen megerősítőek az ilyenek.
0: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
2: Cserháti Ildikó Albert a domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélgetett.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
4: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas oltyánemese.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltyán Emese vagyok. Mai adásunkban Emmanuel nővér a Rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvének utolsó történetét hallhatják, kedves hallgatóink, melyben megismerkedhetünk a kis Lee-vel. Előbb azonban következzen a Szent Szűz üzenete. Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy értsétek meg keresztény hivatásotokat. Gyermekeim, vezettelek benneteket, és ebben a kegyelmi időszakban is vezetlek, hogy tudatában legyetek keresztény hivatásotoknak. A szent vértanúk ezzel a tanúságtétellel haltak meg. Én keresztény vagyok, és Istent mindenek fölött szeretem. Ma is arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy örvendezzetek és legyetek boldog keresztények, felelősek és tudatosak, mivel Isten maga hívott meg benneteket különösen arra, hogy örömmel kinyújtott kéz legyetek azok felé, akik nem hisznek, és hogy életetek példája által hitet és Isten iránti szeretetet kapjanak. 1979-ben, amikor Isten magához szólította szolgáját, Fulton Sheent, amerikaiak milliói siratták, és úgy érezték, árvákká lettek. Éveken keresztül ámulattal csüngtek szavain, amelyek a média különböző eszközeivel terjedtek. Sheent püspökben egyszerre volt meg a természetes adottság és a Szentlélek kenete az ékes szólásra. Ha valaki hallgatta, bizonyosságot kaphatott afelől, hogy Isten él, hogy hatalmas, és vágyakozni kezdett utána. Olyan fényességet árasztott maga körül, hogy a rádióadók mindig kapkodtak utána, mivel biztosak lehettek abban, hogy megemeli hallgatottságukat. Híres televíziós műsora, melynek címe Érdemes élni az életet, mintegy 30 millió tévénézőt vonzott hetente. Ennek a nagy érseknek, az evangelizáció óriásának volt egy titka. Mint minden igazán nagy ember, ő is őrzött a szívében egy találkozást, életének egy mozzanatát, melyben rátalált a kegyelem, és amitől aztán a világ minden kincséért nem tért volna el. Ahhoz, hogy megértsük ezt a számára fontos eseményt, vissza kell mennünk az időbe. Az 50-es évek Kínájába, amikor a legkeményebb kommunista elnyomás dúlt. A kis plébániai iskolában a gyermekek áhítattal imádkoztak. Eufrasi nővér elégedett volt. Két hónappal ezelőtt sokan első áldozók voltak, mégpedig komolyan, teljes szívükből készülve. A 10 éves kislány Lee kérdésére csak mosolygott. Miért nem azt mondta nekünk az Úr Jézus, hogy azt imádkozzuk, mindennapi rizsünket add meg nekünk ma? A gyermekek reggel, délben és este rizst esznek. Mit is lehetne felelni erre a kérdésre? Hát azért, mert a kenyér azt jelenti eukarisztia, válaszolt az apáca. Meg kell hagyni, Eufrasi nővér inkább szívével, mint teológiai tudásával tűnt ki. Kérd Jézustól a napi áldozás kegyelmét. A testednek szüksége van a rizsre. A lelked viszont, ami többet ér, mint egy test, az élet kenyerére éhezik. Májusban, amikor Lee első áldozó volt, így szólt a szívébe Jézushoz. Add meg nekem a mindennapi kenyeret, hogy a lelkem éljen és egészséges legyen. Innentől kezdve Lee naponta járult áldozáshoz. Tudta azonban azt is, hogy a gonoszok, vagyis az Istent nem ismerő kommunisták bármikor megakadályozhatják azt, hogy magához vegye Jézust az áldozásban. Odaadóan imádkozott, hogy ez soha ne történhessen meg. És mégis egyszer csak bejöttek az osztálytermükbe, és így szóltak a gyermekekhez. Adjátok ide azonnal a bálványaitokat! Lee nagyon jól megértette, mit jelent ez. A halálra rémült gyerekeknek oda kellett adniuk szépen megfestett szentképeiket. Ezután a kapitány letépte a falról a keresztet, és haragosan a földhöz vágva felkiáltott. Az új Kína nem tűri ezeket a babonákat. A kis Lee, aki annyira szerette a jó pásztor képét, igyekezett elrejteni azt ruhája alatt. Ez volt az, amit első áldozásakor kapott. Egy hatalmas ütéstől a kis Lee megtántorodott, a kép pedig a földre esett. A kapitány hívta a gyermek apját, és alapos megalázás után letartóztatta. Ugyanezen a napon a falu egész népe a rendőröktől kényszerítve a templomba gyűlt, hogy újfajta prédikációt hallgasson, ezúttal a rendőr főkapitánytól. Gúnyolódást a misszionáriusok, az amerikai imperializmus ügynökei ellen. Majd dörgedelmes hangon megparancsolta a katonáknak, hogy rombolják le a tabernákulumot. A hívek lélegzett visszafojtva imádkoztak. A férfi a tömeg felé fordulva üvöltött. Na, most majd meglátjuk, hogy meg tudja-e védeni magát a ti Krisztusotok. Nézzétek, mit teszek a ti valóságos jelenlétetekkel, ezzel a vatikáni marhasággal, amivel az agyatokat mossák. Ezekkel a szavakkal megragadta a cipóriumot és a padló kövezetére szórta a szentastyákat. A hívek kiáltásukat elfojtva, megrökönyödve hátráltak. A kis Lee meg sem tudott mozdulni. Mit tettek a kenyérrel? Igaz, ártatlan szívébe fájdalom hasított a szétszórt ostyák láttán. Hát senki nincs, aki megvédje Jézust. A rendőrfőkapitány gúnyolódott, és káromlásaiba gonosz vihogás vegyült. Lee csendben sírt. Most pedig kifelé innen, kiabálta a rendőr, aki pedig megpróbált volna visszatérni a babonák csarnokába, annak útját állta. A templom kiürült. Az imádó angyalokon kívül azonban, akik mindig az ostyában rejlő Jézus körül vannak, még egy tanú volt a helyszínen, aki végignézte az egész jelenetet. Luke atya a misszionárius. A plébánia hívei elrejtették őt a kórus fölött egy kis fülkében, melynek padlásablaka a templom belsejére nézett. Engesztelő imába mélyedve rejtőzködött ott, igencsak nehezen viselte azt, hogy nem mehet sehova. Egy rossz mozdulat és híveit azonnal letartóztatják árulásért. Luke atya így imádkozott. Uram Jézus, légy irgalmas saját magadhoz, és ne engedd meg ezt a szentségtörést, Uram Jézus! Egyszer csak nyikorgás törte meg a templom nehéz csendjét. Az ajtó lassan kinyílt. A kis Lee volt az. Alig volt 10 éves. Kis kínai lépteivel az oltár felé tartott. Luke atyát remegés fogta el. Ha észreveszik, megölik. De nem szólhatott hozzá, csak annyit tehetett, hogy az összes szenthez könyörgött, óvják meg a gyermeket. A kislány leborult, és csendben imádkozott, ahogy azt Eufrasi nővértől tanulta. Tudta, hogy az embernek fel kell készítenie a szívét, mielőtt áldozáshoz járulna. Kezét összetéve elmondta titokzatos imáját drága Jézusának, akivel ilyen rosszul bántak, és ilyen csúnyán elhanyagoltak. Majd Luke atya azt látta, hogy a kislány lehajol, és 4 kézláb ereszkedve nyelvével felvesz egy ostját. Újra térdre húzta magát, és behuny szemmel mennyei látogatójában gyönyörködött, aki a szívébe érkezett. Minden pillanat iszonyú hosszúnak tűnt, Lukatya a legrosszabbtól tartott. Bárcsak szólhatna hozzá. A gyermek azonban elment, épp olyan könnyedén, ahogyan érkezett, szinte szökkenve. A tisztogatások folytatódtak. A kommunista rendszer szolgálatának csapata átfésülte az egész falut és a környéket. Ez az új Kína sorsa. A falubeliek moccanni sem mertek. Bambuszkunyhóikba húzódtak, és elképzelésük sem volt arról, mit hoz a jövő. A kis Li mégis minden reggel elment a templomba, hogy magához vegye a mindennapi élő kenyerét. Éppen úgy, mint első alkalommal, a nyelvére vette az ostját, majd elment. Lukatya nem értette, miért nem veszi magához az összeset. Tudta nagyon jól, hogy 32 ostya hever a földön. Talán nem tudja a kislány, hogy akár többet is felvehetne egyszerre. Nem, nem tudta. Eufrasi nővér világosan elmagyarázta neki. Elég naponta egy szent ostya. Nem szabad hozzáérni, a nyelvünkre kell magunkhoz vennünk. A kislány a szabályok szerint járt el. Egy nap azonban már csak egy ostya maradt. Hajnalban a gyermek szokásához híven beosont a templomba, és az oltár felé tartott. Egészen az ostya közelébe térdelt le, és imádkozott. Luke atya elfojtott egy kiáltást. Egy katona állt az ajtóba, és revolverét a kislányra fogta. Csak egy száraz csattanás lehetett hallani, majd hangos kacagást. A gyermek összeesett. Luke atya azt hitte, hogy meghalt, de nem. A kis Li nagy nehezen az ostya felé mászott, és a szájába vette. Teste néhányszor görcsösen összerándult, majd hirtelen mozdulatlanná vált. A kis Li halott volt. Megmentette az összes ostját. 84 évesen halála előtt két hónappal Fulton Sheen püspök végre feltárta titkát a nagyközönség előtt egy interjú során, amelyet a Nemzeti Televízió egyik csatornája készített vele. Excellenciás püspök úr, kezdte az újságíró, ön az egész világon több millió embert lelkesít. De mi az, ami önt lelkesíti? Talán egy pápa? Nem pápa, nem bíboros, és nem is egy másik püspök, válaszolta. Még csak nem is egy pap vagy egy szerzetes. Aki engem lelkesít, az nem más, mint egy 10 éves kínai kislány. Sheen püspök ekkor elmesélte a kis Li történetét, átadva ezzel titkos hagyatékát. Elmondta azt is, hogy ennek a gyermeknek a szerelme az Eukarisztiában jelenlévő Jézus iránt olyan mélyen hatott rá, hogy aznap, amikor először hallotta a történetet, ígéretet tett az Úrnak. Élete minden napján egészen haláláig akármi is lesz, minden nap egy óra szentségimádást fog végezni. Ígéretét csak hogy betartotta, nem csak hogy betartotta, hanem egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy előmozdítsa Jézus valóságos jelenlétének szeretetét. Lankadathatatlanul buzdította a híveket, hogy imádkozzanak minden nap egy órát az oltári szentség előtt. Kétségesen fért hozzá, hogy ez az ismeretlen, nincs telen kínai gyermek jelenléte adta a parazsat ahhoz, hogy óriási apostoli munkássága lángra lobbanjon. Aznap a televízió előtt ülő amerikaiak megértették, hogy a kis Li volt az, aki megérintette több millió ember szívét híres prédikátorunk szavai által. A megszámlálhatatlanul sok megtérés, amelyek szavai nyomán történtek, Li tiszta szívének voltak köszönhetőek. A több millió szentség imádó, akik a szent püspök szavaira térdeltek Jézus színe elé, mind Li 32 hősies szent áldozásának gyümölcse. A papi és szerzetesi hivatások felvirágozása az amerikai prelátusok legnépszerűbbjének hatására azért történt, mert a kis kínai mártír vére a bárány vérével keveredett. Drága kis Li, azért dedikálom ezt a könyvet éppen neked, mert te vagy az én kedvenc hősöm. De bevallom, nem egészen érdek nélkül tettem így. Van még dolgod a világban. Nyisd ki a szemed, és nézd, nem 32 ostya hever a földön, hanem több ezer és több millió. Az embereket nem érdekli Jézus, kinevetik, lábbal tiporják. Egyre nő az eukarisztiát megszentségtelenítő szekták száma. Vasárnaponként szinte minden plébánián vannak hívek, akik úgy járulnak áldozáshoz, hogy súlyos bűnben élnek, olyanban, amit a Biblia halált okozó bűnnek nevez. Jézust soha nem kínozták még ennyit, kis Li, hogy ne is említsem kiválasztottjainak közömbösségét, akiket olyan sokszor elborítanak a világ dolgai, és mit sem tudnak arról, milyen hatalmas szeretettel szereti őket az Isten. Milyen sok tabernákulum áll elhagyatottan Franciaországban. Ha valaki szentségimádásra szeretne menni, zárt ajtókat talál. Amerikában sok templomban egy sarokba száműzték a tabernákulumot, vagy rosszabb esetben a sekrestyébe. Egyes helyeken már térdepelő sincs, és jaj annak, aki lemert térdelni az átváltozás alatt, rossz szemmel nézik, és könnyen ki is közösíthetik. A hittanórákat már nem Eufrászi nővérek tartják. A gyerekeket gyakran nem jól tanítják meg Isten ismeretére és szeretetére. A családban ritkán vannak olyan szülők, akik nyíltan beszélnek Jézusról, akár csak valami jó barátról. Nem ismerik őt, a gyermekek pedig azt hiszik, Isten nem létezik, és bekebelezi őket az ateizmus. Sok mindent mondhatnék még, de te onnan fentről sokkal jobban látod a helyzetet, mint én. Kicsi Li, a te küldetésed még nem ért véget. Az az igazság, hogy amikor Kínában a szeretet vértanúságát szenvedted, ez csak a kezdet volt. Gyere, segíts rajtunk! Ahogy odaálltál Bishop Sheen mellé, állj úgy ma minden pap mellé, minden felszentelt ember mellé és minden keresztény mellé. Tárd fel nekünk a rejtőzködő gyermeket, a te barátodat. Taníts meg minket a Jézus iránti megalkuvás nem ismerő szeretetle, ártatlan szíved radikális, gyengét szeretetére. Kelt Medjugorjében 2006. május 13-án Fatimai Szüzanya ünnepén. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!